egy kis beavatott csoport, nem? Mindenki, még azok is, akik átszegezték őt. Nincs kivétel, hogy mindenki meg ne látná. Erősíti ezt korábban Pál apostol egy levelében, és erre az igére emlékezhetnek, hiszen egy más összefüggésben már erre hivatkoztam. Itt most csak ennyit szeretnék belőle röviden kiemelni, hogy Jézus nevére mindentért meghajoljon. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Ha mennyben, a földön és a föld alatt, vagyis a ókori tudományos világkép szerint a föld alatt élő holt lelkekre gondolnak, ők is fejet hajtanak, akkor mindenkinek érzékelnie kell ezt a dolgot. Fontos tehát, hogy összefoglaljuk ezeket eddig, Jézus eljövetele minden ember számára látható lesz. Továbbá a válasz az élet nagy kérdéseire. De amiről úgy szeretnék beszélni, hogy reménységeim szerint ezzel mennek majd ma lefeküdni, az ez a bizonyos válasz. Milyen kérdésekre ad Jézus eljövetele választ? De miután Jézus visszajött, ezek a kérdések lesznek megválaszolva. Az első nagy kérdés a halál kérdése. Hogy lehetne ezt a kérdést megfogalmazni? Az emberiség örök vágya az örök élet. Ott a kérdés, miért kell az embereknek meghalni? Mi lesz a halál után? Viszont látom egyszer valahol a szeretteimet. Gondolom hasonló kérdésekkel foglalkoztunk már, igaz? Valahol mindenki fölteszi ezeket a kérdéseket egyszer. A Szentírás válaszol rá, és azt mondja, hogy és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő viszont választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Majd a Tesszalonikai levélből egy másik ehhez hasonló tartalmú igét idézve, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Arra a kétféle kategóriára, amit említ a Tesszalonikai levélben Pál apostol, még egy rövid utalás erejéig szeretnék visszahivatkozni. Tulajdonképpen, ami történik, az a következő lesz. Isten megismétli mindazt, amit egyszer már a teremtéskor megtett. A feltámadás egy újjá teremtés. Újbóli kiformálása az embernek a földből. Pontosan ugyanaz történik nagy vonalakban, amit a teremtés könyvében olvasunk. Megformál bennünket a földből újra Isten, hiszen egyszer már tette Ádámmal és Évával, majd az élet leheletét adja, hiszen ez az, ami az isteni titka a életnek. És ezzel a két kérdéssel egyszer s mindenkor megválaszolja a halál problémáját, vagy a halál kérdését. Egyetlen egy dolog van, hogy hogyan oldódik meg nekem, aki élek, és hogyan oldódik meg annak az embernek, aki már meghalt, a halál problémája egyszerre. Mint ahogy megfigyeltük a Tesszalonikai levélből idézett rövid szakaszt, kétféle dologról beszél ott Pál apostol. Először is föltámadnak, akik meghaltak a Krisztusban, és a második pedig azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Először föltámadnak egyesek, ugye most ne határozzuk meg még egyszer, másodszor pedig mi, ha éppen egy olyan szerencsés helyzetben lennénk, hogy ma eljönne Jézus, akkor el kellene változnunk, és ezekkel együtt menni a mennybe. Nagyon sok keresztény tanítás nem ezt tanítja. Azt mondja, hogy van pokol, van purgatórium, vagy azt tanítja, hogy a halál után a lélek nem is hal meg, a test hal meg csupán. Fontos azonban tudni, hogy ez a tanítás elsősorban a görög filozófiából, a görög gondolkodásból jön, hogy a test tisztátalan, a lélek tiszta, a test bűn börtönéből a tiszta lelket szabadjára kell engedni. Nagyrészt a platóni filozófiából ered ez a felfogás. Amit a lélek halhatatlanságáról és az összes ehhez kapcsolódó tanításról tudni kell, az három nagyon fontos dolog. Először is a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás, ez nem megoldás a halál problémájára.
nem bibliai tanítás, és nem ad választ a feltámadás kérdésére sem. Azért nem válasz a halál kérdésére, mert tulajdonképpen, ha van lélek, ami örökké él, akkor nincsen halál. Ha viszont azt mondom, hogy kereszténység tanítja, hogy van feltámadás, akkor teljesen disszonáns arról beszélni, hogyha meghaltam, a lelkem él még mindig, és majd amikor feltámadok, akkor tovább fog élni, vagy újra fog élni. Temetőre az van írva, hogy feltámadunk. Feltámadunk, nem feltámadunk, nem mindegy. Reinkarnáció vagy lélek halhatatlansága helyett, tehát a Biblia ajánlata a regeneráció, újra teremtés. A második nagy kérdés, amire pozitív és egyértelmű választ fog adni Jézus visszajövetele, az igazság és a bűn kérdése. Hogy néz ki ez? Feltették-e már valaha is azt a kérdést, amit Tokics Imre tanárom tett fel önöknek, hogy tulajdonképpen mi is az igazság? Nem olyan érdekes dolog, hogy hol van az abszolút értelembe vett igazság? Kinek van abszolút értelemben véve igaza? Ki a gonosz? Mi lesz a gonosz emberek örök sorsa? Hogy lehet egyáltalán ezt az egész kérdést eldönteni? Ismét nézzük a Bibliát, mégpedig a Jelenések könyvét. Láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Egy titkos könyv van a mennybe, és ez a 7 pecsét nagyon véd valamit. Ugye ma már a személyi számunkat titkosíthatjuk, a lakcímünket titkosíthatjuk, a telefonszámunkat titkosíthatjuk. Mit szólnának egy olyan könyvhöz, ahol a gondolataink lennének leírva? És én kinyitnám a könyvet, és elkezdeném olvasni, hogy most mire gondolnak. Nagyon izgalmas lenne, de nem mindenki teheti meg azt, hogy ezt kinyissa. Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz egy idő majd, amikor lesz egy mennyei bíróság. Ki lesznek nyitva ezek a könyvek? El lesznek olvasva akár a gondolataink is, és felelni kell ezekért. És ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Jézus lesz a védőügyvédem. Sátán lesz a vádoló, és a mennyei atya pedig ő az, aki előtt tisztára kell a ügyemet mosni. Nem tudom, mit szólnának ügyvéd nélkül. Ugye az már egy kicsit merev, azért célszerű Jézussal jó barátságban lenni ahhoz, hogy ezt ilyen módon dönthessük el. Na de nézzük ennek a kérdésnek a második felét, hogy tulajdonképpen kik a gonoszok és mi lesz a sorsuk, hiszen az igazság bűn kérdésében ennek is ott van a helye valahol. Jelenések könyve beszél arról, ami még eddig nem volt benne például a tesszalonikai levélben sem. Többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Mire gondolunk akkor, ha arról van szó, hogy első feltámadás? Ha arról van szó, hogy első feltámadás, akkor kell lennie másodiknak is, mert különben teljesen logikátlan lenne az első kifejezés. Az első feltámadás az élet feltámadása, hiszen föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Erről olvastuk. Továbbá elváltoznak azok, akik megérték Krisztus eljövetelét, ez egy kategória, ezért jelöltem A és B ponttal, és a második feltámadás pedig egy későbbi szakaszban, a Jelenések könyvében, ki részletezve van, így van jellemezve, hogy a halál feltámadása. Nagyon ellentmondásos, de mindjárt meglátjuk, hogy miért. Így részletezi a Jelenések könyve ezt. A pokol, a halál, vettetének a tűz tavába. Ez a második halál. A tűznek tava is. Ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Tulajdonképpen most, ha szójátékot szeretnénk játszani, akkor azt kellene mondani, hogy a halál hal meg. Ismerik ezt a szinonímát, hogy halálnak halálával halni. A halál fog meghalni, és természetesen sajnos azok ezzel együtt, akik nem lesznek jobb sorsúak. Mindjárt ebből a második nagy kérdésből nő ki a harmadik. Az örök élet, vagyis az élet értelme. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mit mondjunk erre? Van-e élet a halál után?
Miért nem él az ember örökké? Miért van az, hogy egyesek hosszú ideig élnek, másoknak fiatalon kell meghalni? Miért van az, hogy jobb esetben, vagy szerencsétlenebb esetben olyanok halnak meg, akik emberi számítás szerint még élhetnének, mert olyan tisztességes emberek, és ehelyett, aki véleményünk szerint gazember, az pedig sokáig él. Hogy van ez az egész? Nem lehetne valahogy rendet teremteni e körül? Harmóniát? Egy biztos, hogy a földünket kellőképp tönkretettük a környezet szennyezéssel. Tehát valami változásról, valamiféle dologról már mindenki beszél. Beszélnek pusztulásról, globális felmelegedésről, egyéb dolgokról, de senki nem beszél a megoldásról. Nem tudom, hallottak-e már a médiában olyan kifejezést, hogy én felelős vagyok. Általában azt szokták mondani, hogy ő felelős, ők felelősök, önök felelősök, de hogy én felelős vagyok, ilyet nem. Ki felel mindezekért a dolgokért? Ki tette tönkre a világunkat? Péter apostol levele egy nagyon érdekes feljegyzést ír erről. Az 1800-as években azt mondták, hogy amit Péter apostol ír, az fizikailag képtelenség. Az Úr napja úgy jön el, majd mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Gondoljanak arra, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy az elemek atomjaiban fognak felbomlani, az atomok fognak felbomlani, maghasadás. Hát, hogy erről van szó az eredeti görög kifejezés szerint. Ezért mondták az 1800-as évek, hogy ez lehetetlen, ma már tudjuk, hogy lehetséges. Olyan tűznek kell lenni, ami mindent megtisztít, ami mindent helyrehoz. Igen, de aztán mindjárt Péter apostol ugyanott folytatja is, hogy új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És azt gondolom, hogy nem a tüzet várjuk, hanem az igazságot. Nem a pusztulást, a totális pusztulást várjuk, hanem azt, hogy mi lesz ehelyett, hol leszünk majd akkor, és mi lesz a sorsunk. Ezt nagyon egyszerűen láthatjuk, hogyha a Biblia első lapjaira lapozunk. Ott van egy csodálatos környezet, Isten eredeti terve szerinti világ, az Éden, ide helyezi az első emberpárt. Jön a kísértés következménye, Mózes első könyve ír erről, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, de ennek ellenére az ember mégiscsak eszik róla. És Isten arra ítéli az embert, emiatt az engedetlenség miatt, hogy meg kell halnia. Ki is részletezi, hogy mi is ez a halál, és ezért beszél egy másik fáról, ugyanitt a Mózes első könyve, ez az élet fája. Mi történik az élet fájával? Elzárja az élet fájához vezető utat Isten. Miért? Azért, hogy a bűnös ember ne élhessen örökké. Van tehát két fa, a jó és rossz tudásának a fája, és van az életnek a fája. Az élet fáját Isten elzárja, ezért nem vagyunk örök életűek. Elővesszük a Biblia utolsó könyvét, ugye figyeltek az előbb, hogy az első könyv majdnem első lapján van az élet fája. A Biblia utolsó könyvének az utolsó oldalán még egyszer van az élet fája. Az ő utcájának közepén, ahogyan írja, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét és levelei pogányok gyógyítására valók. Van tehát egy lehetőség arra, hogy bejussunk a mennybe, az igazság kérdésére választ kapjunk, és ismét visszajussunk ugyanahhoz a fához, ahol valaha elrontottuk. Gondolom, ha a világ történelem sorsát végignézzük, senki nem gondolja azt komolyan, hogy még egyszer engedetlenek lennénk, ha Isten azt mondaná, hogy arról a fáról ne egyél. De azt a fát, az életfáját, amit viszont azért állít, hogy együnk róla, és örök életűek legyünk, és megnyitja a számunkra, gondolom, hogy mindnyájan szívesen látogatnánk. Jó hír, vagy rossz hír Jézus visszajövetele? Jó hír, vagy rossz hír az, hogy egyszer a világtörténelemnek vége lesz? Az eddig felsorakoztatott érvek alapján elég jónak tűnik. A Biblia tudnélik mindenféle találgatások ellenére, amelyek valóban találgatások szoktak lenni, nem a világ végéről beszél, hanem a tökéletes megoldásról.
Nem arról beszél, hogy egyszer mindent, amit szeretünk, ebbe a világba el kell hagynunk, és le kell zárni a történelmet, hanem arról beszél, hogy azért kell lezárni, mert Isten most jelen pillanatban nem tud ennél jobbat adni, de szeretne, és hadd engedjük meg neki, hogy ez megtörténjen. És ezt így foglalja össze a Jelenések könyve, majdnem utolsó szakasza, hogy íme újjá teremtek mindent. Mi az, ami nincs benne a mindenbe? Az minden, ugye? Az emberi kapcsolatok, az ember fizikai egészsége, lelki egészsége, a föld állapota, minden. Nem tudom, hogyha futurológusokat hallanak a televízióba, vagy különböző szakembereket, akik beszélnek a jövőről. Hallottak-e olyat, hogy jobb lesz? Mondta-e valaki azt, hogy azért kell mindennek elpusztulni, hogy ennél jobb legyen? Erről nem beszélnek ezek az emberek. Nem beszélnek a hollywoodi filmek sem, csak a kétséget és a félelmet plántálják belénk. Kihívás, hogy elgondolkozzunk ezen az utolsó mondaton. Íme, újjá teremtek mindent. Jézusban hinni, egyenlő az igazságban hinni. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ami ma rossz, annak egyszer vége kell, hogy szakadjon. Azért, mert Isten egy sokkal jobbat szeretne mindnyájunk számára adni. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani. Amen.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozhatjuk Isten értetadó igéit, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. Ahogy már többször is említettük azt, hogy Jézus Krisztus a példázatokban olyan igazságokkal foglalkozik, amelyet sehol máshol a Bibliában nem tudunk megtalálni. A mai példázata Jézus Krisztusnak mindössze egy szóból áll, a háló. Máté Evangélium a 13. részében találjuk a hálóról szóló példázatát elmondva, leírva a Bibliában, és először ezt a példázatot átolvassuk, és ezt szeretném, hogyha mélyen átgondolnánk ma este ezen az Isten tiszteleten. Így hangzik tehát Máté Evangélium a 13. rész 47-től az 50. terjedő versekben. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halfajtát összefogott, amikor megtelt a partra vonták a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatát is úgy kezdi, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett régi szó szerint gyalomhoz, ma ezt már nem használjuk, és azért a mai magyarság szerint háló. Még mai napig is a tengereken, sőt a tavakon is, nagy tavakon hálóval halásznak a halászok. És itt azt mondja, hogy a hal, amikor a halászok halásznak, akkor a háló mindenféle fajta halat összefog. Amikor bekerítik a hálóval a halakat, azt húzzák a partra, és azt olvassuk az ígében, a példázatban, hogy leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Ez egy gyakorlat, ez egy valós történet, amelyet a halászok tesznek, de Jézus Krisztus mindjárt hozzáteszi, és azt mondja, így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Először is alapszintén figyeljünk meg néhány dolgot a példázatból. A háló az evangéliumot jelképezi. Az evangéliumot az egész világon hirdetik, és az evangélium mindenféle fajta embert megszólít, megszólítja a királyt, a nemest, az egyszerű embert, megszólítja a koldust, megszólítja a gyűlölködőt, az irigyet, a rágalmazót, mindenkit megszólít, még a betörő embert is, meg a gyilkos embert is megszólít, tehát minden embert összegyűjt. A halak az embereket jelképezi. Utána másik nagyon fontos elvet látunk ebben a példázatban, hogy a halál pillanatában senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést. Mert azt mondja, hogy a szétválogatás az a világ végén lesz, mert maguk az angyalok végzik majd az embereknek a csoportosítását. Ezért jegyeztem fel, hogy senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést a halál pillanatában. Minden a világ végén dől majd el, vagyis lesznek elkülönítve az emberek, akik tiszta szívvel szolgáltak Istennek, és az emberek, akik csak formaiasan szolgáltak Istennek. Az emberek szétválasztása Jézus Krisztus második eljövetelekor történik meg. Az ötödik dolog, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Testvéreim, nem ránk tartozunk ez a kérdés. Sokszor engemet, mint lelkész kérdeznek, mit gondolok én, hogy ki fog üdvözülni? Ez az ember üdvözül, vagy a másik ember elvesz? Ez nem ránk tartozik. az, hogy ki fog üdvözülni és ki nem fog üdvözülni, ezt majd Isten dönti el, és az angyalok véghez is viszik majd pontosan azt az ítéletet, amelyet Isten a mennyekben meghoz minden emberről. Ezért most próbáljuk elemezni magát a példázatot. Külsőleg megtért emberek azért fogadják el az evangélium üzenetét, hogy rossz hírbe hozzák az Isten igazságát. Mit jelent ez gyakorlatilag? Látjuk azt a Biblia tanítása szerint, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert. Az őszintén megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, a félig megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, és csak látszatra megtért emberek is elfogadják az evangélium üzenetét, sőt, csatlakoznak is Isten egyházához. Ezért látjuk azt, hogy milyen céllal küldi el Isten népe közé a félig megtért embereket. Jézus Krisztus beszél erről, hogy mindenféle fajta embert összegyűjt az evangélium üzenete, de Sátán azért küld embereket az Isten egyházába, hogy azok rossz hírt hozzanak az Isten igazságára, más szóval még azt is, hogy szégyent. Nézzük néhány példát a Bibliából is, kedves testvéreim, mivel az evangélium üzenete minden embert összegyűjt, én ma Isten segítségével arra szeretnék rátérni, hogy a bibliai történetek hátterén lássuk meg azt, hogy félig megtért, vagy egyáltalán nem megtért embereket is elvezet és összegyűjt az evangélium. Először is az Ószövetségi Szentírásból szeretnék hozni egy történetszakaszt. Mózes második könyvének a 12. rész 38. versében azt találjuk, hogy amikor Izrael népe vonult ki az egyiptomi fogságból, akkor látták az egyiptomiak, hogy Isten az ő népével, Izrael népével együtt van, megőrizte őket a csapásoktól, és semmit nem kellett tenni az első 9 csapás ideje alatt, és mégis Isten oltalmát érezték és tapasztalták, és a Biblia az idézett igehelyről ezt mondja, sok elegy nép is ment fel velük. Ezek az emberek nem voltak istenfélő emberek. Ezek pogány emberek voltak, és pogány emberek maradtak egész életükben. De látták, hogy Izrael népével velük van az Isten, és ők úgy gondolták, hogy ha Isten népe között, Izrael népe között lesznek, akkor ők is Isten áldásában részesülnek. Kedves testvéreim, ez nem csak 3500 évvel ezelőtt gondolkodtak így az emberek. Hát mondjak el egy tapasztalatot. 1963-ban hadsereget szolgálva Szkópjéban megtörtént a szkópjai földrengés, és reggel 5 óra 17 perckor történt, és utána, mire rendeződtek a dolgok, 7 óra táján levittek bennünket, hogy segítsünk Szkópjé lakosainak, levittek a városba kamionokon, és egész nap ott voltunk. És egy katonatársam, egy bajtársam, akivel sokat beszélgettem a Bibliából, ő is bibliaolvasó ember volt, csak sok mindent nem értett, és nem is volt világos előtte, de képzeljétek el, megfogta a karomat, és azt mondta, hogy Faragó, én veled leszek, mert téged megőriz az Isten, és engemet is veled együtt meg fog őrizni. Azért mondom, hogy ez a gondolkodás nem a megtérés, hanem az a gondolkodás, hogy látom, hogy valakivel vele van az Isten, akkor én is húzódok oda hozzá, vagy tudom, hogy Isten egyháza teljes igazságot hirdeti, én is szeretek oda tartozni, és én is velük akarok lenni, de csak azért, hogy Isten oltalmát érezzem, és tapasztaljam, és Isten áldásában részesüljek. Ez az elegy nép még egy formában jelen van a Bibliában, szintén Mózes 4. könyve 11. rész 4. versében, így nevező gyülevész nép. Sajnos a gyülevész nép sok bajt okozott a pusztai vándorlás alatt Izrael népe számára. Egy ilyen igehelyet olvassunk el, tehát Mózes 4. könyve 11.4, a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett. És Izrael fiai is újra síránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ád nékünk húst ennünk? Ki indította el ezt a nagy kérdést, ezt a kívánságot, hogy kicsoda ád nékünk húst ennünk a pusztában? A gyülevész nép. És a gyülevész nép mind hangosabb lett, hogy itt éhen pusztulunk el, és ezt a ritmust, ezt a hangnemet kiveszi át az egész Izrael népe a pusztai vándorlással. És végül felzajlik, felbojdul az egész nép, ugye több mint 2 millió ember volt a pusztában Izrael népe. A Biblia nem beszél arról, hogy ez az elegy nép, vagy a gyülevész nép mennyi volt, de lehet, hogy pár tízezer volt közöttük, és mégis a rossz ezekről az emberekről átragadt a többiekre, és a többiek is ugyanazt ismételték, zúgolódtak, kicsoda ád nékünk húst. 12 tanítvány között is volt egy Júdás. Ha figyelmesen olvassuk Júdás történetét, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva ő volt a bajkeverő. Én ma este nem Júdásról akarok beszélni, csak számos bibliai példát ragadok ki, hogy lássuk meg, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert, és Jézus Krisztus beleegyezett abba, sőt azt mondta, hogy jó, legyél te is a 12 tanítvány között, amikor Júdásról volt szó. Figyeljük meg, ahogy említettem, Júdás volt a bajkeverő. Lukács evangélium a 9. rész 46. versében azt olvassuk, azután vita támadt közöttük, a tanítványok között arról, hogy közöttük ki a nagyobb. Ki volt ennek a vitának az elindítója? Júdás. Sok-sok vitának, ami volt a 12 apostol között, Júdás volt az elindítója. Júdással azért el kell mondanunk, testvéreim, azt, hogy Júdás szerette Jézust. Júdás tisztelte Jézust. Azonban, ami Júdásnál rossz volt, az az, hogy ő akarta irányítani nem csak a 11 tanítványt, hanem még Jézus Krisztust is. Ő akart a mindenkinek a vezére lenni. Különösen kidomborodott ez, amikor Jézus Krisztust szombaton este Betániában, Simon házában Mária Magdolna megkente. Ő volt az, aki megint a zúgolódást elindította, hogy jobb lett volna eladni ezt a drága kenetet, amivel Mária Magdolna megkente Jézus Krisztust az ő halálára, és a pénzt a szegényeknek odaadni, mint hogyha ő nagyon sokat gondot viselt volna a szegényekről. Megint a bajkeverő. Ez csak egy példát hozok, egy-két példát hozok, hogy lássuk meg, hogy a bajkeverést végezte Júdás egész idő alatt. Amikor Jézus Krisztus védelmébe veszi Mária Magdolnát, és azt mondja, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, de ez az én halálomra kent meg engemet, akkor Júdás megsértődött, és még az este, tehát szombaton este, vasárnap vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe, és előző szombaton este elment a papokhoz, és azt mondta, mennyit adtok nekem azért, hogy Jézus Krisztust a kezetekbe adjam. Nem ő szabta meg a 30 ezüst pénzt. Egyszerűen árulóvá lett. Azonban Jézus Krisztus ezt mondja Júdásról, ami nagyon érdemes mélyen átgondolni, a főpapi imájában János evangélium a 17 rész 12. versében. Akiket nékem adtál, megőriztem. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Ha az evangéliumban megfigyeljük, hogy 3,5 éven keresztül Júdás mennyi bajt kevert Jézusnak egyik oldalról, a másik oldalról figyelemmel kísérjük azt, hogy Jézus Krisztus mennyit fáradozott Júdás megmentésért, akkor elcsodálkozunk. Én úgy gondolom, hogy senki emberfia nem lett volna képes annyi türelmet, annyi szeretetet, annyi jóságot tanúsítani Júdás iránt, mint amit Jézus Krisztus tett. És azt mondja Jézus Krisztus főpapi imájában, hogy a főpapi imáját Jézus Krisztus az utolsó vacsora után mondta el, ami azt jelenti, hogy Júdás már elhagyta őket, már elment a főpapokhoz, mert tudta, hogy Jézus Krisztus sok időt szeret tölteni Gecsemáné kertjébe, és ott majd átadja nekik Jézus Krisztust. És ez az imádság, a főpapi imádsága Jézus Krisztusnak az utolsó vacsora után volt, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy akiket nékem adtál, azokat megőriztem. Senki el nem veszett, de nem tudta mit kezdeni Júdással, hogyan nevezi veszedelem fiának. Ez egy nagyon elgondolkodtatott meghatározás, hogy veszedelemnek fia. Azonban nem csak ilyen példákat találunk. Én kész akarva ma este olyan személyeket említek meg, akiket az evangélium magával ragadott. Megszerették az evangéliumot, de nem engedték meg magukban azt, hogy Szentlélek elvégezze a változást. És kedves testvéreim, mivel Jézus Krisztus ebben a példázatban, a hálóról szóló példázatban ezt domborítja ki, nem elég külsőleg elfogadni az igazságot. Szívből kell elfogadni az igazságot. Két olyan embert említ a Biblia, többet is, és néhányat még szeretnék majd hozni, Hümináiasz és Alexandrosz. Ki volt ez a két ember, és mit ír a Biblia erről a két emberről, sőt még egy harmadikról is, Pál apostol Timóteushoz írt első levelében ír róla, először az első rész 19 és 20. versében. Ezt tanácsolja Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül valók Hümeneiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tudják meg, hogy nekáromolják az Istent. Kedves testvéreim, figyeljük meg először a tanácsot, amelyet Isten fiatal munkatársának adott Pál apostol által, de nem csak nekik, hanem mindannyiunknak, akik ma este is itt vagyunk. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet. Kedves testvéreim, az igazi hit és a jó lelki ismeret megtartása nélkül az evangélium üzenete halott fog maradni számunkra. Ez mit jelent? Ha mi nem fogadjuk be az Isten evangéliumának elveit, és azt nem gyakoroljuk a mindennap életünkben, akkor mi is ehhez a két emberhez hasonlóan ott leszünk, és hallgatjuk Isten igéjét, de nem engedjük meg, hogy bármilyen változást vigyen véghez. És itt azt mondja, hogy amelyeket egyesek elvetettek, mit vetettek el? A hitet is, és a jó lelki ismeretet is. És azért a hit dolgaiban hajótörést szenvedtek. Kedves testvéreim, én abban a reményben állok ma este előttetek, hogy senki közülünk nem azért jött el a mai Isten tiszteletre, hogy csak hallgassa az ígét, és hajótörést szenvedjen, hanem azért jöttünk el ma este, hogy lássuk meg, hogy Istennek az a célja, hogy mi elfogadjuk az evangélium igazságának elveit, éljük azt, és örök élet részesei lehessünk. Ezért jöttünk el? Figyeljük meg, hogy ezek a Hümeneiosz és Alexandrosz is, akikről Pál apostol itt ír, azt mondja, hogy akiket átadtam a sátánnak. Mit jelent Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy ezt a két férfit, lehet az nő is, de itt most két férfiről van szó, átadtam a sátánnak. Mire utal itt? Jézus Krisztus tanít bennünket Máté evangélium a 18. részében az egyházfegyelemre. És ezért abban az összefüggésben látjuk, hogy átadta a sátánnak, lemondott róluk, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, nem csak káromkodással lehet káromolni az Istent. Nem csak akkor káromoljuk, azzal káromoljuk az Istent, hogyha szídjuk másnak az apját, vagy az anyját, vagy magát az Istent, vagy a hét szentséget, vagy nem tudom én mit. Káromolhassuk az Istent úgy is, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, de mi másképp cselekszünk. Sajnos a sátán pont erre akar rábírni bennünket. Sátán nagyon jól tudja az ember felépítését. Nagyon jól tudja azt a sátán, hogy az emberből az Isten félelmet nem tudja kiirtani. Még a legnagyobb kommunisták, vagy a legnagyobb ateisták is, amikor bajba keveredtek, akkor Istenhez könyörögtek. És a sátán nem is próbálja azt megtenni egy embernél sem, hogy mi ne féljük az Istent, ne imádkozzunk, ne legyünk vallásosak, de arra nagyon ráfigyel, hogy ne éljünk mindenben összhangban az isteni elvekkel. Kedves testvéreim, hogyha Isten szent lelke eléri nálunk azt, hogy mi belássuk, hogy nekünk jellemváltozást kell véghez vinnünk. Jellemünket, életünket, hitünket, meggyőződésünket és szavainkat, életünket összhangba kell hozni az isteni elvekkel. Ha ezt nem hozzuk össze, akkor mi konkoly vagyunk a buza között. Nagyon figyelemre méltó, ami még tovább fel van jegyezve ezzel kapcsolatban, Timóteushoz írt második levél második részében, a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki. Kedves testvéreim, mit jelent az, hogy a szentségtörő és üres fecsegők elől pedig térj ki? Ezt népnyelvén úgy nevezik, hogy pletyka, rágalmazás. Rágalmazni az egyik embert a másik ember előtt, a másik embert pedig az egyik ember előtt. Azt mondja a Pál apostol Isten lelkétől ikletve, hogy kerüld ezeket az embereket. Ne legyünk azok, akik káromoljuk, akik másokról beszélünk az ő hátuk mögött. Mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe. Kik? Azok, akik szentségtörők és üres fecsegők. És szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Kedves testvéreim, elmondok egy konkrét történetet, ami lehet, hogy 80-90 évvel ezelőtt történt. Gulyás, tudjátok, hogy kit neveztek Gulyásnak régen? Mart Hacsorda pásztort. Vasárnap nagyon szeretett volna elmenni a vásárba. És azon törte a fejét, hogy hogy tudna elmenni, de vasárnap is a gulyát, a teheneket hajtani kellett a legelőre. Szombaton este, naplemen körül hajtsa haza a teheneket a faluba, és az első roskadozó ház előtt egy kis sámlin ül egy asszony. És azt kérdezi tőle, néni, maga már elég idős személy, tud ön titkot tartani? Fiam, hogy ne tudnák, az élet megtanított engemet arra, hogy titkoktartó legyek. Ha tud titkot tartani, akkor elárulok magának egy titkot. Melyik titkot? Azt, hogy holnap mindazok, akik kiengedik a tehenet a legelőre, azoknak jönnek a fésűsök, háború után lehet, hogy emlékeztek rá, tehén szarvából készítették a fésűsök a fésűt. Minden tehénnek a szarvát levágják. Másnap kürtöl a gulyás, másnap reggel egyetlen egy tehén sem ment a legelőre. Tanít ez valamire? Titoktartó volt az a személy? Nem. Hányan tudták meg a faluban reggelre? Én még egyszer olvasom, látom, hogy elmosolyodtatok. Megvan az ok, hogy elmosolyodjuk, de azért hozom az igét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki. Egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz, akit már az előbb említett az ige, és egy másik ismeretlen, Filetosz, aki az igazság kérdésében eltévejedtek. Ismerték ezek az emberek az igazságot? Igen. Mi történt velük? Eltévejedtek. Miben tévejedtek el? Amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Azt jelenti, hogy az első században voltak keresztény emberek, akik ezt hirdették. Azonban lépni szeretnék tovább. Még egy személlyel, egy újszövetségi szentírásban található személlyel találkozunk, ez Diotrefész. Ki is volt ez a Diotrefész? János harmadik levelében olvassuk a 9. és a 10. verset. Itt figyeljük meg, hogy 6 dolgot sorol fel, és erre figyeljük fel. Diotrefész, aki köztünk elsőbségre vágyik. Ki volt az, aki elsőbségre vágyott a mennyben? Sátán. Nem fogad el minket, ez a második. Ezért, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket. Figyeljük meg, kiket rágalmazott gonosz szavakkal? Az egyház vezetőit. De nem elégszik meg azzal, hogy rágalmaz bennünket, negyedik, hanem maga sem fogadja be a testvéreket. Ötödik, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben. Azokat, akik be akarták fogadni a testvéreket, azokat is ez a Diotrefész megakadályozza. És kiveti a gyülekezetből? Kiket vet ki? Az őszinte hívőket. Kedves testvéreim, ezt az igét azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy az első században is a háló, az evangélium hálaja mindenféle fajta embert összegyűjtött. Ezért Pál apostol már előre figyelmeztette még az ő életében az efézusi hívőket, amelyeket apostolok cselekedete 20. rész 29 és 30. versében találunk. Pál apostol azt mondja, mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok. Kiket nevez gonosz farkasoknak? Azokat az embereket, akik látszatra fogadják el az evangéliumot, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Kedves testvéreim, ezzel az igazsággal, amit Jézus Krisztus a háló példázatában elmond, tisztában kell lennünk a 21. században is. Amióta elindult a kereszténység, vagyis amióta Isten elhívta Izrael népét, mindig voltak, akik az ellenségnek szolgái voltak, úgy Izrael népe között, mint mindenhol. Jézus a példázatban azt mondja, hogy nem minden embert vezet Isten a gyülekezetbe. Ez egy nagyon elgondolkodható kijelentés, ezért vetik meg sokan az evangéliumot, mert nem látják az egyház minden tagjának életében megvalósulni az evangélium jellet. És kedves testvéreim, én arra tanácsolnák mindannyiunkat, magamat is, és benneteket is, ne a másikba keressük a hibát, hanem magunkban. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Itt falun ezt könnyen meg lehet érteni. Ismeritek ezt a mondást biztos, hogy mindenki a saját háza előtt söprögessen. Ismeritek ezt a mondást, közmondást? De láttatok-e itt a faluban reggelre sok hó esett, hogy a gazda kimegy, és elsöpri a szomszéd háza előtt a havat, a saját háza előtt pedig nem. Pedig mit könnyebb nekünk? Saját házunk előtt söprögetni, vagy másik háza előtt? Mit könnyebb másik életébe vájkálni, vagy a sajátunkat? Kedves testvéreim, Jézus Krisztus ebben a példázatban tanít bennünket arra, hogy először saját házunk előtt söprögessünk. Saját életünket nézzük meg, saját életünket hozzuk össze az isteni elvekkel. Miért? Mert nagy felelősség nyugszik azokon, akik ismerik az igazságot. Én úgy gondolom, hogy ismerjük az igazságot, mindannyiunkról elmondhatom, akik ma este itt vagyunk. Szeretnék hozni Jézus Krisztus ajkáról elhangzott szavakat Máté 18. rész 6.-7. versében. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül gyermekekre utal, akik énben nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Kinek jobb? Kinek jaj? Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások essenek, de jajjanak az embernek, aki által a botránkozás esik. Kedves testvéreim, csak mai napra utalok. Mai napon, vagy az elmúlt héten megbotránkoztattam-e az én magaviseletemmel, vagy szavaimmal másokat? Gondolkodjunk el, mert azt mondja, hogy aki pedig megbotránkoztat, annak jobb lenne, hogyha malomkövet tenne a nyakára, és menne a tengerbe. Jézus Krisztusnak ez a szava rettenetesen erős. Sokan azt gondolják, mivel bűnösök vannak a gyülekezetben, én nem megyek oda, vagy pedig Isten elnézi a bűnt. Sem az egyik, sem a másik döntés nem helyes. Kedves testvéreim, amikor én elindultam az igazság útján, akkor engemet Jézus érdekelt. Nem azok, akik a gyülekezetben vannak, hanem Jézus és az ő igazsága. És ha ki akarunk tartani mindvégig Krisztus mellett, akkor ezt tegyük. Nem a tekintély, a tisztség vagy a társadalmi rang teszi az embert emberré. Sőt, még itt hozzáteszek még egy szót. Nem a vagyon, a pénz teszi az embert emberré, hanem mi az, ami embert emberré tesz. A Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. Jellemnek van értéke, és jellemnek lesz értéke. Éppen ezért hozok Krisztus példázat című könyvből két idézetet. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Emlékeztek, hogy erről tanultam? Azonban most jön a mai példázattal kapcsolatos mondat, a rossz halakat a jókkal együtt húzzák ki a partra, hogy ott osztályozzák őket. Mikor lesznek rossz halak elválasztva a jó halaktól? Kik fogják ezt tenni? Az angyalok. Mikor? A világ végén. Utána még egy mondatot szeretnék az idézett könyvből, a 78. oldalról hozni. Ezek a példázatok azt is tanítják, hogy az ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Mit jelent ez a mondat, hogy az ítélet után nem lesz kegyelem idő? Először maga ez a fogalom, hogy kegyelem idő. Addig kaphatunk bűnbocsánatot, amíg Jézus Krisztus közben jár érettünk, fenn a mennyben, és amíg közben jár érettünk, addig tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus befejezi közbenjárási szolgálatát, és készül eljönni, megítélni minden embert a földön, akkor hiába könyörögünk, bocsánatért, hiába esdekelünk, hogy változtasd meg az életemet, jellememet, gondolkodásomat, örökre késő. És ahogy itt olvastuk, ezek a példázatok azt is tanítják, hogy ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Amikor az evangélium hirdetése befejeződik, a jókat és a gonoszokat külön választják, és akkor mindkét csoport sorsa örökre eldőlt. Kedves testvéreim, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy most, ebben az életben tegyünk meg mindent. De hogyan? Ezt a csodálatos tanácsot szeretném olvasni Timóteushoz írt első levél 5. rész 24. verséből. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók. Előttük mennek az ítéletre. Némelyeket pedig hátulról követnek. Mit jelent ez? Először az igét szeretném érthetővé tenni, és utána feltenni a kérdést, hogy melyiket szeretnénk mi megélni. Vannak emberek, akik beismerik a bűnüket. Nehéz ez? Nehéz kimondani, hogy én vagyok a hibás? Próbáljuk végig gondolni az életet. Képesek voltak még férj és feleség is összeveszni, hogy nem én vagyok a hibás, hanem te, mert mindig a másik a hibás. De vannak emberek, akik beismerik bűneiket. És ha beismerjük bűneinket Istennek, és bűnbocsánatét könyörgünk Istenhez, akkor Isten megbocsátja a mi bűnünket, de némelyeket pedig hátulról követnek. Igazoljuk minden rossz dolgunkat. Még ha rossz is, akkor is azt mondjuk, hogy mi ezt jól tettük. Akkor ott van a hátunk mögött a bűn. Melyiket szeretnénk megvalósítani az életünkben? Megvallani hibáinkat és bűneinket, vagy igazolni a hibáinkat és bűneinket? Az elsőt, vagy a másodikat? Másodikat, elsőt. Ne igazoljuk magunkat. Valljuk meg bűneinket Istennek, és Isten segítségével szabaduljon meg tőlük. Isten mindenkit szeretne megmenteni. Meg tud-e menteni? A Bibliában azt olvassuk Timóteushoz írt első levél második rész harmadik, negyedik versében, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Kedves testvéreim, mit akar Isten? Hogy hány ember üdvözüljön? Minden? Azt írja a Biblia? Igen. És minden ember üdvözülni fog? És miért nem fog minden ember üdvözülni? Azért, mert nem akarja azt, amit Isten. Azért, mert azt akarjuk sokan, mint Júdás, megváltoztatni Jézust. Elmondok egy nagyon szomorú tapasztalatomat. Szabadkán, Szabad Egyetemen sorozatot tartottam, nagyon sok ember eljárt, nem tudom, harmadik, negyedik este oda jön hozzám egy jól öltözött hölgy, és azt mondja nekem, faragó lelkész, nekem vannak írásaim, ha holnap elhozom, megígéri nekem azt, hogy elolvassam. Kérdeztem, hogy mennyi? Körülbelül 40 oldal A4-es formátumban. Mondom, elolvasom. Következő este elhozta, átvettem, és azt ígértem neki, hogy a holnapi esti istentiszteletre elolvasom, és leülünk együtt beszélgetni. Nem is szeretnék egy mondatot sem idézni. Tele volt énnel. Ezzel mindent elmondtam. És oda jön hozzám az előadás után, mikor elköszöntem a jelenlevőktől, leültünk, és kérdezi, elolvasta? Mondom, igen. Mi a véleménye? Azért imádkoztam, hogy Istenem adj értelme bölcsességet, hogy helyes irányba tudjam vezetni ezt a szemét. Azt kérdeztem tőle, szokta ön olvasni a Bibliát? Azt mondja, nem. Kérdezem, miért nem? Azt mondja, azért, mert én bennem Isten lakozik. És amit én mondok, az Isten szava. És amit én leírtam ezek papírra, ez fontosabb, mint a Szentírás. El lehet-e jutni így az igazság ismeretére? Ha az én véleményemet magasabbnak, nagyobbnak tartom, fontosabbnak tartom, mint amit Isten a Szentírásban mond. Kedves testvéreim, nagyon sok Bibliát ismerő ember ezért fog elveszni. Mert tudja az igazságot, tudja, hogy mit kellene tenni, de ő fontosabbnak tartja a saját véleményét. Ezért mondja Jézus Krisztus Pál apostol által, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De nem fog mindenki üdvözülni. Ebben az életben dől el mindannyiunknak a sorsa. Ezékiel próféta könyvében azt találjuk a 33. rész 11. versében. Mondjad nékik, élek én ezt, mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és érjen. Térjetek meg gonosz utaitakról, miért halnátok meg, ó Izrael háza? A megtérés az az életben történik, a halott emberek már nem tudnak megtérni. A megtérés szó a gondolatok megváltoztatását jelenti. Gondolatváltozás pedig csak az élő ember tud, és az élő ember tudja megvalósítani. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. A hálóról szóló példázat ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmünket. Hadd olvassam Isten kérlelését Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. verset. Rendhagyó ez a kérlelés. Először elolvasom a szöveget, és utána testvéreim szeretnék néhány szóra felhívni figyelmeteket. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, választ azért az életet, hogy élhess, mint a te magod, vagyis a gyermeked. Kedves testvérem, figyeljük meg, hogy vezeti be ezt a roppant komoly felhívást. Mit hív bizonyságul Isten ellenünk? A mennyet és a földet. Áll a menny és a föld? áll. Akkor ez a felhívás mai napig is érvényes? Igen. És azt mondja, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Melyik életet adta Isten mindannyiunk elé, és melyik halált adott Isten mindannyiunk elé? Az örök életet és az örök halált. Nem a földi életről, és nem az ideiglenes halálról beszél, hanem az örök életet tette elévünk, és az örök halált. Az áldást és az átkot. És Isten tanácsol bennünket, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, vagyis mind a te gyermeked. Kedves testvéreim, ma este mit fogunk választani? Az örök életet, vagy az örök halált? Az Isten áldását, vagy az Isten átkát? Kedves testvéreim, a mennyek országába nem lehet úgy eljutni, hogy egyik lábunkkal a széles úton járunk, a bűn útját járjuk, másik lábunkkal pedig az igazság útját. Miért? Mert az életbe és a halálba vezető út nem két sínpár, nem párhuzamos, hanem ellentétben van. Honnan tudjuk ezt? Azért, mert mindannyian a bűn útjára születtünk. Mindannyian halálra ítéltek vagyunk születésünktől fogva. És ezért Isten azt mondja, hogy térjetek meg. A megtérés pedig azt jelenti, hogy ha valaki megyünk egy irányba, és valakinek a ismerésnek a hangját halljuk, akkor először mit teszünk? Megfordulunk. Nem haladunk többé a bűn útján, haladunk a Krisztus útján. Tehát vagy az életre megyünk, vagy pedig a halálra megyünk. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. Csak azok pusztulnak el, akik elutasítják Isten kérlelő szavát. Készek vagyunk elfogadni Isten megtérésre hívó szavát. A hálóról szóló példázatban Jézus Krisztus erre hívja fel a figyelmet. Milyen halakat gyűjt össze az evangélium hálója? Jókat is, meg bűnöseket is. De Jézus Krisztus ebben a példázatban megtérésre hív bennünket. A bűn ideiglenes a világegyetemben. Miért? Azért, mert aminek van kezdete, annak vége is lesz. A lázadás Sátán szívében és Sátán részéről elkezdődött a mennybe. A lázító és a lázadók meg lesznek semmisítve, ezt mondja a Szentírás. Aki az engedetlenséget választja, az a halált választja. Aki pedig az engedelmességet választja, az az életet választ, és az igazságot. Melyiket akarjuk, testvéreim, választani? Az engedetlenséget és a halált, vagy az engedelmességet és az életet? Kitől függ, hogy örök életre jutunk, vagy örök kárhozatra? A szomszédomtól, a szüleimtől, a gyerekeimtől, vagy az én döntésemtől? A mi személyes döntésünktől. Jézus második eljövetelekor az Isten dicsőségétől némelyek elváltoznak, mások megsemmisülnek. Miért? Ez a nagy kérdés. Sokszor olvastam a Bibliában, és ezzel szeretném ma esti emlékedésünket befejezni. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus dicsőségben jön el, és attól a dicsőségtől némelyek romolhatatlanságra változnak, mások pedig megsemmisülnek, akkor miért történik ez? Miért történik az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek megdicsőülésben részesülnek, mások pedig örök kárhozatban? Egyetlen egy válasza van a Bibliának erre. Azok az emberek, akik megszabadultak a bűntől, azok elváltoznak, megdicsőült testet kapnak, ezt mondja a Szentírás. Azok az emberek, akik benn megmaradt a bűn megsemmisítésével megsemmisül az ember is. Mit szeretnénk? Engedelmességet, örök életet, engedetlenséget vagy örök halált? Ezt mindannyian mi döntjük el. Ahogy olvastuk, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te gyermeked. Ebben segítse meg mindannyiunkat az ő kegyelméből. A mindenható örök Isten. Amen.
0: 87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Láthatár, ahol életünk mélyebb kérdéseire keressük a válaszokat. Hitről, hivatásról, családi életről, Isten vezetéséről beszélgetünk.

0: Mai adásunk címe: Hogyan vezet Isten egy misszionáriust? Egy különleges életútról lesz szó, arról, hogyan formálódik valakiben az elhívás, hogyan válik a hitből szolgálat, és hogyan vezet Isten konkrét helyzeteken, kultúrákon és kihívásokon keresztül. Betekintünk a misszió világába. Ezen keresztül pedig megpróbáljuk megérteni, mit jelent ma Isten vezetésére figyelni. Akár itt, Európában, akár a világ másik felén. Mai vendégem dr. Szabó László, missziológus tanár, aki személyes tapasztalataink keresztül osztja meg velünk, mit jelent megélni ezt a hivatást. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is örömmel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
0: Kezdésként hadd kérdezzem a következőt. Mi vezetett téged az életben erre a hivatásra, amit a jelenben megélsz? Mikor érezted legelőször azt, hogy a teológia, azaz elmélet, és a missziós szolgálat, az a gyakorlat, a te utad az életedben itt a Földön?
1: Talán visszamennék egy picit az időben, hogy hol is indult ez el. Én soha nem terveztem, hogy teológiát tanulok. Én nagyon érdeklődtem a technika, a technológia iránt, úgyhogy én a Műszaki Egyetemre terveztem menni. Nagyon érdekelt a számítástechnika, akkor a fejlesztés, úgyhogy járműtervező üzemmérnök akartam lenni. Azonban előtte be kellett vonulnom katonának, és ott nagyon sok minden megérintett. Akkor úgy átéltem azt, hogy milyen az, amikor Isten beavatkozik az ember életébe. És én nem azért kezdtem el teológiát tanulni, mert misszionáris akartam lenni, vagy lelkész, hanem mert kíváncsi voltam arra, hogy ki ez az Isten, aki így megjelenik az ember életében, aki békességet tud adni, amikor körülöttem teljesen zűrzavaros minden, meg egyáltalán, hogy kíváncsi voltam, hogy hiteles-e a Biblia, vagy nem, meg mi ennek az egésznek a háttere. Úgyhogy a gimnázium után bevonultam katonának, akkor ott másfélig ott voltam a hadseregben, és amikor leszereltem, akkor beiratkoztam a teológiára. De kíváncsiságból. Úgyhogy nem terveztem, hogy én lelkész leszek, bár nyitott voltam rá, nem ez volt az elsődleges célom. Később, amikor az egyetemet úgy végeztem, akkor egyre inkább érdekelt a misszió kérdésköre, és nem is annyira az a része, amit nagyon sokan így a misszióban látnak, hogy programokat szervezni, vagy ilyesmi, hanem Isten missziója, és az én részem az ő missziójában. Amikor ő cselekszik, amikor ő elindul és bevon engem az ő tevékenysége, az egy fantasztikus élmény tulajdonképpen. És így erre specializálódtam, majd amikor elvégeztem az egyetemet, akkor jött a hívás. Az első hívás, amit megkaptam, az rögtön Tanzániába szólt. Ugye misszió területre, és így kerültem végül is oda, és így maradtam benne ebben a szakmában, vagy irányban, a misszióban gyakorlatilag.
0: Mondod azt, hogy a kíváncsiság vezetett legelőször arra, hogy elkezd a tanulmányaidat ilyen téren, és mire voltál leginkább kíváncsi? Mik voltak a kérdéseid így a teológia terén, vagy Isten kapcsán?
1: Hát nagyon sok kérdésem volt. Ugye az erősségem régebben a matematika, fizika volt, úgyhogy próbáltam racionálisan közeledni a valláshoz is, és érdekelt először is az evolúció, a teremtés kérdéskör, hogy is van ez. Tehát nagyon sokat foglalkoztunk az iskolában az evolúció témakörével, és hogy a teremtés azt mi igazolja egyáltalán, vagy mi ennek a háttere. Akkor a Biblia hitelessége érdekelt, hogy hogyan és miképpen íródott a Biblia. Érdekelt az egyház történelem, hogy hogyan lettek az egyházak, hogyan keletkezett ilyen sok egyház, mi a különbség. Érdekeltek a világvallások, hogyha a kereszténység ezt vallja, mit mondanak a többiek gyakorlatilag, és hogyan viszonyul ez a kereszténység. Érdekelt maga a Isten lénye, hogy mit mond a Biblia Istenről, hogyha hiteles, akkor ez az egyetlen forrás, amin keresztül gyakorlatilag Istent alaposabban megismerhetjük. Úgyhogy nagyon érdekelt ez a témakör, hogy ki Isten, hogyan viszonyul az emberhez, ki vagyok én, hogyha ő teremtett engem. Tehát tudnám még sorolni a kérdésköröket, ugye. A teológiában nagyon sok ilyen témakörrel foglalkozunk, és ez engem érdekelt. És főképp ezért iratkoztam be az egyetemre akkor.
0: Volt olyan pillanat az egyetem ideje alatt, amikor valamit mélyebben kutattál, és az jobban egy erős bizonyítékot adott számodra az Isten kapcsán, az Isten létezésének kapcsán, így a rációt egy kicsit átbillentette?
1: Igen, volt, de az nem annyira az egyetemhez kötődik, hanem akkoriban gyakorlat volt az, hogy márciusban a hallgatókat kiküldték gyakorlatra, kikerültem egy lelkészhez, és hát nem ahhoz a lelkészhez kerültem, akihez szerettem volna. Úgyhogy egy nagyon elhagyatott kis városba kerültem gyakorlatra, és hát ott találkoztam egy nagyon érdekes lelkésszel. Úgyhogy ő nem egy teológus lelkész volt, hanem egy ilyen nagyon egyszerű gyakorlati lelkész, akiben volt valami olyan kisugárzás, tehát azt éltem át, hogy bekerült az iskolába, meghívták hittant tanítani, és amikor elkezdte tanítani a hittant, egy 2-3 hét múlva a gyerekek kedvence lett. Úgyhogy az ablakon kilógva várták a gyerekek, hogy mikor jön a lelkész. Ott voltam, amikor az igazgatóval az első beszélgetését folytatta, és az igazgatónő elmondta, hogy ő nem vallásos, és ő elnézést kér az adventistákról, pedig soha nem hallott semmit sem, hogy el tudná mondani, hogy kik az adventisták. És 3 percben úgy beszélt Jézusról, hogy a következő kérdés az igazgatónak az volt, azt mondja, hogy ilyet még soha életemben nem hallottam. Hát önöknél nyilvános az istentisztelet? Ha érdekel ez a téma, akkor engem úgy mélyebben akkor elmehetnénk önökhöz meglátogatni, hogy most mi is ennek a háttere. Tehát azt éreztem, hogy van benne valami, amit úgy hiányoltam nagyon gyakran a gyülekezetekben, és elkezdtem vele beszélgetni, éjszakákon át beszélgettünk, és hát ő elmondta azt, hogy ő azt látja, hogy a keresztények jelentős része úgy nagyon sokat foglalkozik hiteldi kérdésekkel. De amikor Jézus személyére kerül a sor, akkor megoldjuk azt, ami tantétellel vagy egyszerű tanítással. De ő rádöbbent arra, hogy Jézus sokkal többet jelent ennél. Úgyhogy őt helyezte a szolgálat a középpontjába, ő nagyon szereti őt, őről a beszélni, és azt mondja, ez őt élteti. És rájöttem arra, hogy én tanulom a hébert, tanulom a görögöt, tanulom a teológiát, meg minden, de ez a személyes sík, ez valahol nálam még nem működik. És amikor visszakerültem az egyetemre, akkor félretettem a könyveket, a tankönyveket, és 2-3-4 héten keresztül elkezdtem egyszerűen a személyes kapcsolatot keresni. Előtte is én hittem Istenben, meg volt valamilyen kapcsolatom vele, de Jézus személye számomra egy picit olyan kérdőjeles volt. A megfoghatatlan, megváltó, meg hogy ki ő. És amikor láttam egy emberben azt, hogy ez mit is jelenthet gyakorlatilag, akkor az igencsak átalakította az életemet, és rádöbbentem arra, hogy a teológia az nem egy tudományág csupán, hanem egy kapcsolati tényező. Egy olyan tényező, ami az embernek a hétköznapi életébe is beleszól, átalakítja, és konkrétan hatással van a mindennapjaimra. Ez egy olyan nagyon erős élmény volt, ami utána a következő 3 évet meghatározta, amikor még tanultam, és később a szolgálatomat is gyakorlatilag.
0: Milyen értelemben határozta meg? Mire vezetett rá?
1: Hát arra, hogy a teológiának és a szolgálatnak a lényege nem az, hogy hitelveket tanítsunk az embereknek. Nagyon sok egyház elköveti azt a hibát, hogy a kész terméket akarja elfogadtatni az emberekkel. Elmondjuk az embereknek azt, hogy mit kell hinned ahhoz, hogy üdvözülj. Ha ortodox vagy, ha katolikus vagy, ha adventista, evangélikus. Így kell élned, ezt kell megtartanod, hogy üdvözülj. De igazából ez túl kevés, mert hogyha nem segítek az embereknek abban, hogy amellett, hogy megértsék, hogy mit tanít a Biblia, tehát nem azt akarom úgy kicsinyíteni, hanem hogy kifejlesztenek egy élő kapcsolatot Istennel, és azáltal ismerjék fel a Biblia tanításainak a fontosságát, jelentőségét az életek, ez egy teljesen más világ gyakorlatilag. Úgyhogy azt tettem így a szolgálatom középpontjába én is, hogy szeretnék másoknak abban segíteni, hogy megismerjék Jézus Krisztust, hogy ez egy élő kapcsolat legyen. És azt érzem, hogy amikor ez sikerül, akkor látom az emberek szemén, az arcán, hogy ez működik ma is. És gyakorlatilag ez a misszió lényege. Úgyhogy ez nem is kell missziológusnak, meg misszionárusnak lenni, hogy ez működő képes legyen, hanem sokkal inkább csak hitelesnek. Ebben is persze kell hozzá tudás is, meg tanulás is, de azért ez az alap, szerintem.
0: És mi következett ezután az életedben?
1: Ezután az élmény után, vagy pedig az egyetem után?
0: Az egyetem után, meg inkább, hogy az egyetem után.
1: Uh-huh. Amikor végeztünk az egyetemmel, előtte megnősültem, és hát Szilvi egy nagyon jó társam volt mindenben, amire szükség is volt, mert még be sem fejeztem az egyetemet, jött egy hívás Tanzániába, hogy egy új főiskolát akarnak építeni, és keresnek tanárt a főiskolához. És akkor az egyetemet megkeresték, hogy tudnának-e valaki delegálni oda, és egy egyetem megkérdezett engem, hogy vállalnám-e, és hát akkor vállaltuk a feleségem, és kiköltöztünk akkor Arusa mellé, ugye a Meruhegy tövébe, egy új kampuszra, amiről tudni kell azt, hogy hát ez a kampusz, ez nem egy városi egyetemi kampusz volt, hanem a Nemzeti Parktól 500 méterre megvettek egy telket, és akkor még a buffalók, ahogy a vízibavolyok szaladgáltak, az elefántok szaladgáltak ott, tehát kígyók mindenhol hemzsegtek, meg vadállatok is, tehát ott a környéken zebrák, zsiráfok mászkáltak, és mi ott elkezdtünk egy főiskolát építeni, ami ma már egyébként a University of Arusha, az Arusha Egyetem nevet viseli, és egy elég nagy egyetem, 1500-tól 2500 diák jár oda. De akkor még ez olyan nagyon kezdeti stádiumban volt, nem volt áram, nem volt víz gyakorlatilag, úgyhogy elég sok kihívással néztünk szem, és ott dolgoztunk, ott kezdtük a szolgálatot.
0: Maga ez a meghívás motivált, hogy ilyen messzire menj el az otthonodtól, vagy úgy látod, hogy ez Isten vezetése, ide vezeti Isten az utadat?
1: Az igazság az, hogy volt egy nagyon különös élményünk a feleségemmel. Én önfenntartó diák voltam, tehát nem volt szponzorom. Németországban végeztem az egyetemet, és elég drága volt az egyetem. Úgyhogy én tanulás mellett rengeteget dolgoztam. Akkor fenn kellett tartani nem csak magamat, hanem az autót, könyveket kellett vásárolni, fogkefe, fogkrém, cipő, stb. Minden. Úgyhogy elég drága volt, és hát csodaszámba ment szinte, amikor a végéhez közeledtünk a tanulásnak, hogy úgy tűnt, hogy adósság nélkül befejezzük az egyetemet mind a ketten. A feleségem Magyarországon végezte, én Németországban végeztem, ő hazajárt vizsgázni igazából, és akkor egyszer azt mondtuk, amikor közeledtünk az egyetem vége felé, hogy mi annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt így adósságmentesen le tudjuk zárni, és hogy időben be tudom fejezni az egyetemet, tehát én 5 év alatt befejeztem az egyetemet, sokan ráhúznak, ugye szemesztereket, de én nem engedhettem meg magamnak, mert nem tudtam volna kifizetni a következő fél évet. És akkor azt mondtuk Istennek, hogy ha valahol szüksége van ránk, akkor mi szívesen vállaljuk, hogy elmegyünk. Úgyhogy ez így megfogalmazott bennünk, úgy hálából. És hát meglepődtünk, hogy az első hívás 2 héten belül jött Tanzániába, hogy soha nem gondoltunk előtte se Afrikára, sehova. Én fontolgattam azt, hogy Kínába kimennék. Akkor egy alapítvánnyal dolgoztam, gyermeksegélyszervezettel, és elég sokat foglalkoztunk gyermekekkel, sugárfertőzött csernobili gyermekekkel legfőképpen. És utána gondolkoztunk azon, hogy hát lehet, hogy kimennék Kínába az alapítvánnyal, az utca gyerekekhez, de ez csak ilyen ötlet szintjén mozgott, tehát nem tettem semmit érte. És akkor hát a hívás ezt átirányított Tanzánia felé, teljesen váratlan, úgyhogy így kerültünk ki Tanzániába. Meg is lepődtek, amikor hívtak, mert nem szokták meg azt, hogy valaki elég gyorsan igent mond. De mi ezt átgondoltunk előtte, és úgy döntöttünk, hogy vállaljuk. És amikor megkérdeztek, mi egy fél óra múlva azt mondtuk, hogy jó, akkor megyünk. És úgy el is csodálkoztak rajta, de aztán megértették, hogy ez már egy érett döntés volt akkor.
0: Nem volt semmilyen aggodalom, vagy tartózkodás, hogy egy teljesen új kultúrába kerüljetek, vagy egy más, nem tudom, addig volt tapasztalatod abban, amiben meghívtak, hogy szolgálj ott iskola alapítás?
1: Hát így nem volt, bár az egyetemen aktív voltam így, ami az egyetemi fejlesztést illeti, tehát a diákok képviselője voltam, és így benne voltam a kurikulum fejlesztésben, meg nagyon sok minden más ilyen tevékenységben, tehát volt rálátásom, hogy hogyan működik egy egyetem, és hogy hogyan lehet felépíteni, ebben nem voltam szakember, az egyértelmű. Nem is ez volt a feladatom, hogy én ezt felépítsem, hanem az, hogy voltak ott többen, akikkel együtt ezt végeztük, és mindenkinek meg volt a szerepe. Kimenni Afrikába nem volt egy egyszerű váltás gyakorlatilag, nem volt előtte semmilyen tapasztalatunk, de már az, hogy magyarként Németországba kimentünk tanulni, ott megálltuk a helyünket, az már egy félig egy olyan, mint az előszobája lett volna egy távolabbi utazásnak. Úgyhogy így nem nagyon gondolkodtunk rajta, hogy utólag csodálkozom is ezen, úgyhogy lehet, hogy milyenek vagyunk feleségemmel, és amikor elfogadtuk, akkor elkezdtünk készülni. Úgy éreztük, hogy ez feladat, erre fel kell készülni, úgyhogy nagyon komolyan vettük a felkészülést, volt ugye kulturális antropológiai felkészítésünk, etnológiai felkészítésünk, hogy mit jelent külföldön dolgozni, mit jelent a kultúrasok, mit jelent ugye a szolgálat egy idegen környezetben, hogyan lehet viszonyulni a kívásokhoz. Úgyhogy ennek örültünk, hogy volt ilyen lehetőségünk, hogy szakemberekkel tudtunk beszélgetni, és akkor hát így elindultunk ki.
0: Mik voltak az elvárásokhoz képest, vagy a képhez képest, amit így elképzeltetek, a valóság?
1: Ezt mindig el szoktuk mondani, hogy Afrikát nem lehet elmondani. csak akkor az ember átéli, tehát teljesen más. Tehát, akármit elképzel az ember, az biztos, hogy nem az, mint amilyen lesz. Tehát eleve megérkeztünk, és a lakásunk nem volt kész, ugye ez, ott máshogy zajlik az élet, az idővel is máshogy bánnak. Tehát időpontok betartása, a munkafolyamatok, minden más. Tehát nagyon rugalmasnak kell lenni. Ha valaki nem elég rugalmas, az nagyon könnyen kikészül ott, úgyhogy nem egyszerű megbirkózni a kívások, hogy nem volt lakásunk, úgyhogy egy hétig másoknál kellett laknunk, indiai házaspárnak, akik nagyon kedvesek voltak, befogadtak, de hát indiai ételt főztek, hát ők, az indiaiak meg nagyon csípősen főznek, hát mi is magyarok megesszük a csípőset, de ez teljesen más kategória volt, ugye, utána, amikor beköltöztünk a lakásba, hát volt hűtőgépünk, volt elektromos tűzhelyünk, ugye csak már jeleztem, hogy egy dolog hiányzott, az áram. Úgyhogy most így próbáljunk meg főzni valahogy, tehát nagyon sok ilyen kihívással kellett szembenézni a kultúrától, az étkezéstől, a vízbeszerzésig, a közlekedés, meg, tehát minden teljesen más világ volt, tehát másként nézett ki.
0: A közösség, amit ott megismertetek, az milyen volt? Befogadó volt, kedves volt, könnyen meg tudtad találni velük a beszélgetésben a közös pontokat, vagy hogy történt akár a kommunikáció?
1: Alapvetően azt kell tudni, hogy az afrikai közegben, a legtöbb afrikai országban az emberi kapcsolatok sokkal fontosabbak, mint nálunk. Tehát így leállni, beszélgetni, vagy egy köszönés, csak egy sima köszönés 10-15 percig eltarthat. Nálunk 20 másodperc, jó napot. Ha még valaki még valamit kérdez, akkor az már zavaró tényező lehet, nem? Ott az a zavaró, hogyha valaki nem kérdez még utána valami mást. Tehát, hogy jó reggelt, hogy van a házad, hogy van a család, hogy van a munka, tehát kérdezik az embertől, és akkor lehet így beszélgetni. Tehát így elég könnyen meg lehet találni a hangot az emberekkel, és elég befogadó közösség. Volt egy barátunk rögtön, egy maszáj, érdekes, ez szinte a sorsnak az irányítása volt, hogy az első jó barátunk az egy maszáj volt. Egy fiatal maszáj lelkész, Pastor Lizer, aki hallotta, hogy oda költöztünk, és elkezdett bennünket látogatni. Nagyon jól összebarátkoztunk, egy fantasztikus ember volt, és nagyon jó volt vele dolgozni. Úgyhogy így kerültünk a maszájokkal is kapcsolatba rajta keresztül.
0: Mi volt a legeslegnagyobb kulturális különbség, amivel szembesültetek? Így elmondtál néhányat azok közül, de mi hiányzott a legjobban otthonról?
1: Mi hiányzott? Talán a kiszámíthatóság. Hogy van valami, ami működik. Amiről tudom, hogy ez strukturált. Hogy vannak tájékozódási pontok. Ott nem nagyon voltak. Tehát ha eldöntöttünk valamit, lehet, hogy másnap megváltozott a döntés, és nehéz volt így állandóan igazodni valamihez. Állandóan kívásokkal néztünk szembe. Helyieknek ez természetes, mert másképpen struktúrálják az életüket. Mi próbáltunk valamit felépíteni, ugye építettünk ott egy nagy imaházat, egy ilyen 450-500 féves imaházat, meg előadói termet is. Akkor az egyetemi fejlesztésen, ahogy dolgoztunk, meg sok minden más, hogy nagyon nehéz kihívást jelent ott előre haladni valamivel. Úgyhogy mi megszoktuk azt, hogy megtervezzük valamit, elindítjuk, struktúráljuk a munkát, és haladunk. És van egy vége, amit kiszámítunk, hogy ez 3 hónapon, 2 hónapon kész van. És amikor elérkezünk oda, hogy eltelt a 3 hónap, és még csak elkezdtük éppen, mert valamin elakadtunk, az azért frusztráló. Ha egy projekttel jelentkezik, akkor még elmegy, de mindenhol, az élet minden területén, tehát elkezdtünk vízvezetéket építeni. Csak mondok egy példát, hogy nem volt áram, és mivel az egyetemen bevezettük a titkárnőképzést is, én javasoltam azt, hogy jó lenne, hogyha számítógépeket is vennénk, és elkezdenénk a számítógépek oktatását. Mindenki támogatta, mert ez tényleg a munkaerőpiacon jelentősen megnövelte a nőknek az esélyét, ha tudnak bánni a számítógéppel. És én mondtam, hogy vállam is az oktatást, az nem gond, csak ugye nem volt generátor, nem volt semmi, úgyhogy számítógépet tudtunk szerezni, így kapcsolatokon keresztül Amerikából érkezett egy pár számítógép, és kaptunk ajándékba egy generátort, egy nagy dízel generátort, egy nagyon értékes készülék egy ilyen környezetben, és volt ott egy helyi fundi, az egy ilyen szakember, egy szerelő, aki mondta, hogy ő karban tartja, bezsírozza a csapágyokat, rendezheti a generátort, és hát Meg is tette, szétszette, összerakta, és nem működött a generátor. És kitalálta azt, hogy az átkötje a lámpára, mert vezeték az volt, meg időnként volt áram is éjszaka egy-két órára, de egyébként nem. És amikor rákötött a lámpára a generátort, és indítgatta, próbálgatta, nem ment, és akkor elment aludni, este ott hagyta a generátort, és rá volt kötve a lámpára. Éjszaka jött az áram egy óra hosszára, és hát mit csinál a generátor, hogyha rá van kötve a hálózatra, és áramot kap, akkor be akarna indulni, hogy a generátor motorrá változik, nem tudott beindulni, hogy leégett a generátor, tönkrement. Most akkor indítsd el az oktatást. Nem tudom, át tudod érezni azt a frusztrációt, amikor másnap reggel lemegyek, és kérdezem, hogy hogy áll a generátor, és mondja, hogy hát tönkrement. Így, ennyi. És nem volt. Nem volt a generátor. És akkor el kellett napolni az oktatást azért, mert tönkrement.
0: Mennyi időt, mennyi türelmet, Istentől jövő bölcsességet kérte ez, hogy ezt a kulturális különbséget megszokjátok, bele tudjatok szokni igazából?
1: Az igazság az, hogy nekem két Bibliám volt ott. Az egyik a rendes Biblia, a másik pedig egy könyv Paul Hebert-től, Culture Insights for Missionaries, a kulturális alapvető fontosságú tanulságok misszionosok számára. És abban van egy nagyon hosszú fejezet, ami a kultúra sokkal foglalkozik. Én azt nem tudom, hányszor olvastam el. Ugye, hogy részletezi az, hogy néz ki a kultúra sok, hogy kell kezelni, hogy lehet túlélni a kultúra sokot, úgyhogy erre tudatosan fel kell készülni. Mert egyébként ez olyan stresszet okoz, amit nehéz kezelni. Úgyhogy ismerek olyan misszionárisokat, akik nem is tudták feldolgozni ezt a stresszet, és haza kellett menni nekik, mert nem tudtak együtt élni vele, tehát megszakították a szolgálatot. Úgyhogy nem egyszerű, de az biztos, hogy tudatos tervezés szükséges hozzá, ismerd meg önmagad, hogy hogyan hat rád, ismerd meg a stressznek a jeleit, amikor elér az bizonyos szintet, az a stressz, amikor már szinte nullára csökken a teljesítő képességed, amikor már nem tudsz dolgozni, mert minden zavar, akkor jó, hogyha megállsz, és egy hétre elmész szabadságra valahol, és akkor visszajössz, akkor ismét lesz kedved dolgozni.
0: Ez az első út Tanzániába, vagy ez az első szolgálati lehetőség mennyi ideig tartott, mennyi idő után kerültetek vissza és haza, és mi volt az, ami a legjobban hiányzott belőle?
1: Ott vagy itthon?
0: Itthon.
1: Itthon. Tehát egy évig voltunk kint, úgy indultunk, hogy egy évig kipróbáljuk, és hogyha lehet, akkor maradunk, akkor nyitottak voltunk rá, azonban egy év múlva kaptam egy meghívást a Magyar Uniótól, hogy hívnak haza, és kérik, hogy azonnal jöjjek haza. És akkor így hazajöttünk. Hát én azt gondolom, hogy a második kultúra sokkal rosszabb volt, mint az első. Egyébként szoktuk ezt tanítani is, amikor hazatér az ember. Ott valós problémákkal küzdöttünk. Itt meg az volt az érzésem, hogy hát magunknak gyártjuk a problémákat. Tehát ott azon túl, hogy igazodni kellett a helyi szükségletekhez, meg a struktúrákhoz, de ott valós problémák voltak. Éhség, nyomor, tehát szegénység, egy fantasztikus kultúra, ami ki van téve az éghajlati viszonyok szeszélyeinek, gyakorlatilag betegség, halál, tehát olyan környéken dolgoztunk, ahol az orvos azt mondta, hogy a lakosság 30-40%-a éhces, gyakorlatilag, és azt tudod, hogy mit jelent gyakorlatilag, tehát a gyermekeknél is előfordult, fiataloknál, és az elhalálozás az nagyon magas volt. És így, amikor hazatértünk, akkor azt éreztük, hogy mintha valamit elveszítettünk volna. Valamit, mert ott az volt az érzésünk, hogy ott azért akármilyen nehéz is, ott mozdítunk valamit előre. Ott valamit teszünk az emberekért. Ott tényleg az emberek átélik annak a fontosságát. A gyülekezet alapításon dolgoztunk ott is, ugye a munka mellett az egyetemen, és nagyon jó volt látni azt, hogy az evangélium milyen örömet vált ki, közösségek jönnek létre, azok egymásra találnak, énekelnek, mosolyognak. És amikor hazajöttünk, akkor nekem hiányzott ez a vidámság itthon egy picit. Minden olyan komoly volt, a nehéz szívvel kezeltünk. Nekem komolytalan problémákat, és őszintén. Tehát én csodálkoztam, amikor beültem bizottságokba, és néztem a napirendet, hogy ezért megért eljönni. Mert más a világ teljesen. Tehát mások a problémáink, mások a szükségleteink. És időnként nem is vesszük észre azt, hogy talán nem is kellene olyan komolyan venni egy-egy problémát.
0: Mennyi idő telt el addig, ameddig újból visszatértél, vagy visszatértetek Tanzániába, vagy egy újabb hasonló missziós útra?
1: Hát egy jó pár év eltelt, 13 évig dolgoztam Magyarországon, akkor csak Magyarországra koncentráltam, és hát meghívtak utána a Németország Egyetemre, ahol tanultam. Visszahívtak a tanárnak, akkor kimentünk, és 2010-ben volt, hogy volt egy maszáj diákom, aki Tanzániából jött Németországba, és ott tanult az egyetemen nálunk, és ő hallott sokat arról, hogy mit dolgoztunk előtt ott kint. És akkor mindig bejárt az irodámba Lemareka, és mondta azt, hogy Pásztor Szabó, a maszájoknak szüksége van rá, gyere vissza. És mondom, én nem érek rá. Tehát van annyi munkám, ki se látok a munkából, nem. És akkor bejárt az irodámba, mindig mondta, hogy Pásztor Szabó, gyere vissza. És nézzünk meg, csak egyszer gyere ki. És akkor végül megegyeztünk, hogy akkor jó, akkor mondom, hogy keres egy területet, valami olyan területet, ahol nincsenek gyülekezetek, ahol kihívások vannak, és megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Ez volt 2010-ben, hogy kimentünk, és akkor Longido területét választottuk ki. Longido az egy kisváros, nem messze Namangától, Arusától egy 80 kilométerre van, így Nairobi felé, és akkor ott kezdtünk el dolgozni a falvakban, és hát ott indult újra ismét ez a munka maszájak között. Ez 22 évvel később volt.
0: És ez mit jelentett ez a munka? Hogy tudtad megosztani a felelősségeket, amiket az egyetemen Németországban vállaltál, illetve így a szolgálatot, amit a maszáj közösségekben szerettél volna elérni?
1: Az igazság, hogy mivel az egyetemen kulturális antropológiát is tanítok, és interkulturális tanulmányokat, meg teológiát, ezért felvetettem az egyetemen, hogy ez a javaslat itt a maszáj diáktól akár egy érdekesebb projektnek a kezdete is lehetne, hogy javasoltam, hogy építsünk fel egy ilyen interkulturális projektet, ami lehetőséget ad a diákoknak, hogy kimenjenek oda, és ne csak az osztályteremben foglalkozzanak kulturális kérdésekkel, hanem konkrétan a helyszínen. Ezt el is fogadta az egyetem, úgyhogy azóta ez az egyetemnek egy hivatalos projektje, úgyhogy a munkámnak is egy részévé vált ezzel gyakorlatilag. Úgyhogy így gyakorlatilag a diákok is támogatást kapnak, akik jönnek. Egyszerűbb nekik csatlakozni, meg nekem is egyszerűbb ott kint dolgozni. Ez azt jelenti, hogy nem kell szabadságot kivennem, hanem hivatalosan ott kint dolgozunk ugye Tanzániában.
0: Mi az, amit a maszáj közösségekről és közösségektől tanultál meg az évek során, amikor ott voltál?
1: Nagyon hosszú adást akarsz készíteni. Nagyon sokat lehet tanulni. Ugye nemrég tartottam egy előadást. Itt Budapesten volt egy ilyen vezetéstudományi konferencia, és arra kértek fel, hogy beszéljek arról, hogy hogyan néz ki a vezetés a maszájoknál, hogy hogyan jönnek létre az új vezetők. És akkor egy nagyobb kutatási projektet csináltam, elő is adtam, most meg is jelent egy publikációban, egy könyvben, egy fejezet erről, csak a vezetéstudomány terén. Csak annyit mondanék, hogy ugye nálunk hogyan lesz valakiből vezető. Úgyhogy az egyetemi évek alatt lehet, hogy meglátják benne a vezetői talentumot, lehet, hogy később olyan helyzetbe kerül, hogy pozícióban emelik föl, vagy olyan közösségbe kerül, ami felemeli őt, vagy valahogy így spontán, vagy egyéni akarat, ambíció útján lesz valaki vezető. Most a maszájoknál a vezetővé nevelés 4 éves korban kezdődik. És egy nagyon kiforrott rendszerük van erre nézve. Tehát nem bízzák a véletlenre az állítólagos primitív népek, ugye ezt azért teszem idézőjelben, mert sokan így gondolják. 4 éves kortól kezdve a felnőttek figyelik a gyermekeket, és tiszteletre nevelik őket, hogy a vezetés úgy kezdődik, hogy a másikat tisztelem. Amelyik gyerek nem tudja tisztelni a felnőtteket, abból nem lesz vezető. Ezt úgy fejezik ki, például a köszönéskor a gyermekek fejet hajtanak a felnőttek előtt, és a felnőtt ráteszi a kezét a gyermek fejére. Ez a köszönés. Ki kell fejezni neki a tiszteletet, és hogyha ezt megtanulták, jön a következő lecke. Úgyhogy egész életükön át gyakorlatilag be vannak építve olyan állomások, az élet, a férfiak életében, amikor meg kell felelniük valaminek, valamilyen vizsgát le kell tenniük, valamilyen visszajelzést kapnak a közösségtől, arra nézve, hogy jó úton vannak-e, vagy nem. Úgyhogy a maszáj gyermekből lesz először a 13-14 éves korban a morán, a fiatal, amikor a körülmetélésen átesik, ugye akkor lesz a fiatal morán, azoknak ki kellett költözni annó a faluból, és egy új közösséget kellett létrehozni egy csomó fiatal férfinek, hogy ne az anyukájuk szoknyáján üljenek, hanem találják fel magukat. Ugye érdekes jelenség, mert riválisak egyben, ezek a fiatal harcosok, meg egymásra vannak utalva. Tehát egy érdekesség, hogy bár mindig rivalizálnak, hogy ki az erősebb, ki tud magasabbra ugrani, de egyedül nem ehetnek meg egy ételt. Csak együtt fogyaszthatják az ételt. Tehát egy ilyen fiatal harcos nem ület le, és azt mondja, most megeszek egy kecskecombot egyedül, mert éhes vagyok. Ha nincs mellette más, akivel együtt eszik, akkor nem eheti meg. És így nevelik hagyomány által közösség építésre, ugye a morálnokra. Egyrészt virtuóz harcosoknak kell lenni nekik, tehát bemutatják, hogy milyen erősek, másrészt pedig be kell tudniuk illeszkedni egy közösségbe. És ez egész életükön végigvonul, amíg nem lesznek vének a közösségben, akik a békességet és a tisztességet, meg a tiszteletet jelenítik meg a közösségen belül. Egy nagyon átgondolt életút van minden egyes férfi mögött, aki eléri ezt a kort, hogy ő a falu vénye lehet, teszem fel. És amikor ezt így látom, akkor úgy elcsodálkozok rajta, hogy ez milyen mély bölcsesség van egy ilyen népcsoport életében, nem? Hogy odafigyelnek már a kiskorban a gyermekek nevelésére, mert tudják azt, hogy ezektől a gyermekektől függ, ami népünknek, ami falunknak a jövője. És oda kell figyelni már kicsi gyermekkorban. Úgyhogy, de meg nagyon sok mást is lehet tanulni. Például egy más dolgot mondanék, ami nagyon megragadott, az, hogy az embernek a tisztelete az nagyon fontos a számukra. Hogy nem csak az, hogy meghallgatlak téged, vagy mondhatsz valamit, hanem fejezd ki, hogy tiszteled a másikat. Elmondok egy történetet, amikor egy alkalommal kint voltam, éhínség volt, és hát javasoltam a falunak, hogy látom, hogy gyermekek éhesek, szerzünk élelmiszert, és meghívunk minden gyermeket egy közös étkezésre. Úgyhogy meg is vettük az élelmiszert, rizst, meg babot, meg ami kellett hozzá, olaj, meg hagyma, és akkor ilyenkor összejövünk, és együtt főzünk. Úgyhogy az asszonyok főznek ilyen nagy kondérban, és a férfiak ott ülnek oldalt, de két faluban volt ilyen rendezvényünk. És a másik faluban hamarabb kész lett az étel, és felhívtak telefonon, hogy menjek át, mert szeretnék, hogyha együtt kezdenék meg az étkezést. Akkor itt felálltam, elköszöntem, mindenkinek mondtam, hogy átmegyek a másik faluba, sietek, már ott már ennének, és hát mindenkinek itt jó étvágyat kívánok, amikor kész az étel. És átmentem a másik faluba. Még át sem értem, csörög a telefon, hogy jöjjek vissza. Kérdezem, miért? Mert jöjjek vissza, baj van. Hát mondom, most nem érek rá. Fél óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. Egy óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. Másfél óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. Két óra múlva ismét, csak rádöbbentem, hogy valami baj van. De nem tudtam, hogy mi. Beültem az autóba, visszamentem, és láttam, hogy végeztem az étkezéssel, hazament minden nő, minden gyermek, de az összes férfi ott ül együtt körben. És akkor tudtam, hogy valami baj van, csak nem tudtam, hogy mi. És kérdeztem, hogy mi a baj. És azt mondták, hogy elmentél úgy, hogy nem köszöntél el rendesen. Nem fogtál velünk kezet. Hogy szeretnék kérdezni, hogy ők engem megbántottak-e. És mondtam, hogy nem. Akkor most ők szeretnének informálni, hogy mivel én ők engem nem bántottak meg és elmentem, most én bántottam meg őket. Hogy most ezzel mit kezdünk? De elnézést kértem, kérdeztem, hogy most mi is ez, mert azért nem először vagyok ott, és nem éreztem, hogy ennyire érzékenyek lennének, de nekik ez nagyon rosszul esett. Jó barátságban vagyunk, és ők féltek attól, hogy esetleg a kapcsolat egy picit megszakad, vagy romlik, és akkor megvártak, és egy jó órán, másfél órán keresztül beszélgettünk, és a végén megszavazták, hogy megbocsátanak-e nekem. Kézfelnyújtásra mindenki megszavazta, és akkor elmondta, hogy a véna, a vezető, hogy akkor ő most kijelent, hogy rendezzen a probléma, nincsen köztünk semmi harag, úgyhogy ismét barátok vagyunk, mehetünk haza. Érdekes, nem? Tehát
2: mindenképp.
1: Teljesen más, hogy állnak a kapcsolat. A kapcsolat fontosabb, mint az étel, mint a pénz, vagy bármi más. Mert a kapcsolat az biztonságot teremt. Ha jóba vagy mindenkivel, akkor rendezve van az életed. Ha bajban vagy, tudod, segítenek. De a legrosszabb dolog, ami történt, az, hogyha magadra maradsz. És ha összehasonlítjuk a mi társadalmunkkal, a magány az egyik legnagyobb probléma, nem?
2: Igen.
1: Úgyhogy lenne mit tanulnunk tőlük.
2: Most, hogy ezt így mondod, mi az, amit szívesen áthoznál az európai kultúrába, amit gondolom meg is lehet valósítani itt?
1: Egyszerűen mosolyt.
2: Mosolyt.
1: A mosolyt. Tehát elég sok ember volt velem kint Tanzániában, többek között erről a környékről is, és a legtöbben azt mondják, hogy ami megragadja őket, az a békesség és a mosoly. Hogy az embereknek szinte semmiük sincs, de mosolyban gazdagok. Oda jönnek a gyermekek, ruha szinte nincs rajta, de mosolyog rád, és a barátoddá válik, ha egy jó szót szólsz neki. És ez azért ez élmény. Ez azért más kategória, mint amit itt átélünk időnként. Ugye elmegyek meglátogatni a bómákat, ezeket a házakat, ahol a maszájok laknak, leülünk beszélgetni, ott mosoly áradat van. Tehát ott mosolyognak is, örülnek. Ha megérkezek oda, akkor van, hogy 30-40 kilométerről oda jönnek vezetők vének, és az oda jönnek, és mosolyogva azt mondják, csak azért jöttünk, hogy köszönjük. 30 kilométerről, motorral. Béreli a motorot. És úgy felül egy motorra valaki mögé, és eljön azért, hogy köszönjön. És kinnál, mivel fáradt vagyok, nem veszem észre, hogy ott van, kinnál a kap előtt, 2 óra hosszát, 3 óra hosszát, és amikor kijönök a kapun, akkor odalép is köszön, és azt mondja, csak azért jöttem, hogy tudja köszönni. És most nem, tehát azért más nem. Tehát én azt érzem, hogy rá vannak egymásra utalva, és rájöttek arra, hogy az ember az értékes. És arra is, a tudás az értékes. A legértékesebb ember a legidősebb. Nálunk az idős ember teher. Ott az idős ember érték. Tehát ha összejövünk egy gyűlésen, falugyűlés, azt tárgyaljuk, hogy indítsunk iskolát, vagy ne, vagy hogyan dolgozzunk együtt, ott van minden értelmes vezető, belép a legidősebb ember a faluban, aki félig demens. Tehát nem tud már szinte beszélni sem rendesen. Elcsendesednek, és megkérik, hogy mondjon valamit. Mond valamit, amit vagy értünk, vagy nem, mindenki megtapsolja, leül, és megy tovább az ülés. Az ember a haláláig értékesnek érezheti magát. Itt, amikor nyugdíjba léptél, akkor attól félsz, hogy mi lesz, nem? Most őszintén. Betesznek majd egy öreg otthonba, hogyan fogom megélni az öregkort? Ott méltósággal élik meg. Tehát fiatalnak jobb itt lenni, öregnek jobb ott lenni.
2: Neked személyesen volt valamilyen tapasztalatod Istennel ezeken az utakon, ami jobban kovácsolta a hitedet, vagy a kapcsolatodat Istennel?
1: Van folyamatosan. Tehát mi azt éljük, hogy azt éljük át, hogy ez nem a mi projektünk. Tehát mi elkezdtük, de Isten támogatása, jelenléte nélkül ez nem működne. Tehát mi nem választottuk őket. Tehát jött a hívás Tanzániába, az első barát, akivel megismerkedtünk, az egy maszáj, lelkész volt, ők hívtak vissza oda, ez nem egy ilyen önkéntes, turista, lelkesítő valami, hanem azt érezzük, hogy a Jóistenek terve van a maszájokkal. Tudni kell azt, hogy a maszájokat nagyon elhanyagolja az a társadalom. Nem is egy egyszerű népség. Tehát ezt elmondod. Tehát nem telepedtek le teljesen, tehát régebben sokat vándoroltak, most a rendszer rákényszerít őket, hogy telepedjenek le. Ennek megvannak a súlyos következményei az ő életükre nézve, ugye, mert ottan letelepednek, állattartók, az állatok lelegelik a füvet, és utána nincs tovább hova menni. Ugye korábban vonulhattak tovább, és most nem tudnak tovább vonulni. És ezáltal ez az egész népcsoport egy egyre növekvő krízist él át. És én úgy érzem, hogy bennünket a Jóisten elhívott arra, hogy abban a térségben, ahol vagyunk, ott segítsük az embereket. Tehát iskolákat építünk, és ebben naponta tapasztaljuk szinte Istennek a jelenlétét. Tehát ahogyan kirendeli a rávalót, ahogyan gyermekeket tudunk támogatni, ahogyan vigyáz az egészségünkre, ahogyan megóv bennünket balesetektől. Tehát vannak konkrét események, amikor átéreztük azt, hogy tényleg a Jóisten közbe lépett és megtartott bennünket.
2: Hogyha valaki nézi ezt a műsort, és arra gondol, hogy ő is szívesen részt venne egy ilyen szolgálatban, ilyen missziós szolgálatban, akkor mit üzennél neki? Hogyan készülhet fel rá? Mi az, amit így az életében elő kell készítsen ahhoz, hogy részt vegyen egy ilyen programban?
1: Egy nagyon jó kérdés. Tehát ha készülést érez valaki erre, akkor én azt mondom, hogy érdemes vele foglalkozni mindenképpen. Mert Isten ma is elhív embereket arra, hogy szolgáljon másoknak. És erre van lehetőség, ma könnyebb utazni, úgyhogy Ha van erre készítés, akkor érdemes mindenképpen, mert mi egy gazdag társadalomban élünk, és adhatunk valamit abból, amink van, azoknak, akiknek nincs. Igazából is mi is sokat tanulunk majd tőlük. Tehát mi is kapunk. Tehát ez nem csak egy egyirányú utca, hogy mi fentről le igazából egy új kolóniát hozunk létre, vagy gyarmatot, hanem sokkal inkább egy kölcsönös egymásnak segítés. Érdemes ezt átgondolni, hogy tényleg nyitott hozzáállással érkezzen oda, hogy ne csak valamilyen alamizsnát akarjon adni, hanem tényleg partnerségbe törekedjen a helyiekkel, hogy ereszkedjen le, ismerkedjen meg velük. Ebben segítünk egyébként, ha valaki velünk jön ki. Elindítottunk egy ilyen projektet, amit úgy is nevezhetnénk, hogy humanitárius turizmus, hogyha valaki szeretne segíteni, akkor segítünk megtalálni erre a lehetőséget. Vannak nagyon jó helyek odakint, vagy egy vendégház van, amit kaptunk mi is, és oda is lehet jönni. És fel kell térképezni, mielőtt valaki kimegy, hogy milyen szolgálatot tud végezni. Tehát nagyon nagy szükség van orvosokra, ápolókra például, akik ott helyben segítenek, tanítókra, tanárokra, akik az iskola fejlesztésén tud dolgozni, általános iskola fejlesztésén, mezőgazdasági szakemberekre, mert szeretnénk kertészetet elindítani, építészetre, aki tud építeni, bármit hozzátenni, akár ácsként vagy könyvesként azokra is. Tehát, és érdemes, mert amíg adunk, mi is kapunk. És igazából, ha valaki megfelelő hozzáállással érkezik ki, akkor biztos, hogy úgy fog hazatérni, hogy az egy életre szóló emlék lesz az ő számára. De érdemes mindenképpen valakivel úgy kimenni, aki ismeri a helyszínt. Ez nem hagyományos turizmus, hogy beülök az autóba és átmegyek Marosvásárhelyre. Nem, ez teljesen más kategória, tehát nem szabad egyedül felkészülés nélkül belevágni, mert azért rosszul is végződhet.
2: Ezeken kívül mi az, amit vihet magával például egy fiatal? Hogyha mondjuk még nem szakembere valaminek azok közül, amiket felsoroltál, egy fiatal mit tud nyújtani egy ilyen közösségnek?
1: Nagyon sok fiatal jön ki velünk, tehát vannak gimnáziumok, amik szerződésben állnak velünk most, és hozzák ki a fiatalokat, 15-17 éves fiatal gimnazisták jönnek ki velünk. Aki egy átlagos eredménnyel tanul a gimnáziumban, az nagyon sokat tud segíteni helyben a gyermekek fejlődésében az általános iskolában, akár angol gyakorlás tanulás például. Azoknak a gyerekeknek ott nincs játszóterük, nincs semmi, gyakorlatilag otthon nincs víz, áram, a házban nincsenek játékok, nincsenek képességet fejlesztő tevékenységek gyakorlatilag, és ha valaki jön és jó tud rajzolni, üljön le és rajzoljon a gyermekekkel. Ugye az fejleszti a kéznek az ügyességét, az agyban is nagyon fontos tanulási folyamatok zajlanak le. Úgyhogy eleve csak az, hogy leül és elkezd rajzolni a gyermekek, és megmutatja, hogy kell egy elefántot rajzolni, vagy kiszínezni. Tehát ez egy hatalmas élmény nekik, tehát a gyerekeknek ott kin is. Ez pedagógiai szempontból is nagyon fontos fejlesztésnek tartom, az ilyenfajta tevékenységet, akár a sporttevékenység, ami fejleszti a gyermekeknek a testi, tudom, erejét is, meg fejlődését, mert ugye ezek a maszáj gyermekek régebben kint szaladgáltak, és volt egy egészséges mozgáskultúrájuk, most beülnek az iskolapadba, és ott ülnek egész nap. És ez nem tesz jót nekik. Úgyhogy az iskolában vezetjük a sportot, sokan sportolnak a gyermekekkel délután, lehet ez akár foci, vagy bármi, minden csak legyen mozgás, ami átmozgatja őket úgy rendesen. Akkor lehet fát ültetni, kertészkedni, nagyon sok tevékenység van, ahová be lehet kapcsolódni.
2: Említetted azt még a beszélgetésünk elején, hogy amikor az első meghívást kaptad Tanzániába, akkor nem gondolkodtatok sokat a feleségeddel ezen, hanem elvállaltátok könnyen, és előkészültetek is. Azonban, hogyha lenne valami, amit a mostani gondolkodásoddal tanácsolnál a fiatalabb énednek, aki akkor ment ki legelőször Tanzániába, akkor mit mondanál, mit tanácsolnál?
1: Hát, beiratnám egy kurzusra. Egyrészt kulturai kérdésekkel foglalkoznék, másrészt arra világítanék rá, hogy mennyire relatív az, amilyen kultúrában mi élünk, hogy a mi gondolkodunk, hogy nem szabad kényszeresnek lenni, túl sokat elvárni, hanem türelmesen együtt dolgozva a helyekkel, az ő tempójukba kell haladni, tehát le kell lassítani. És akkor minden sokkal jobban néz ki. Akkor ugye mi azt éreztük, hogy kevés az idő, vannak célok, teljesíteni kell. Nem annyira a teljesítmény számított. Ugye mondják is a kintiek, hogy az európai embernek van órája, nekünk pedig van időnk. Úgyhogy, és ez sokat elmond, ugye. De meg nagyon sok minden más ilyen, tehát jó leülni az emberekkel, barátkozni, időt szánni rájuk. Úgyhogy most, hogyha kint vagyok, akkor rendszeresen meglátogatom őket, leülünk az ő házuknál, beszélgetünk, elmegyek az idősekhez, és felteszem a kérdést, hogy milyen volt itt a környék a gyermekkorodban. És egy új világ tárul fel előttem teljesen. Elkezdenek mesélni, hogy ők hogyan nőttek fel, hogyan éltek, és bepillantást nyerünk az ő világukba. Egy fantasztikus világ, tehát hogy hogyan élték túl a nehézségeket, ugye. És ezek az embereknél 80-85 évesek, 90 évesek, ha visszapillantanak, akkor szinte egy évszázad jelenik meg előttünk, és bepillantást nyerünk egy évszázad történelmébe, amit senki más nem ismer itt gyakorlatilag.
2: Köszönjük szépen, hogy segítettél rajtunk is, hogy egy bepillantást nyerjünk abba, hogy milyen lehet egy missziós út Afrikába. És köszönjük azt is, hogy megismerhettük az élettapasztalatodat, illetve azt, hogy hogyan jutottál te a kapcsolatodban Istennel erre a hivatásra, arra, hogy ezt az életutat válaszd, és hogy a kíváncsiság, ami vezetett téged az eleinte, nagyon szépen bemutatta azt, ahogyan Isten vezette aztán tovább az életedet, és köszönjük, hogy erről beszámoltál nekünk, megismerhettünk téged közelebbről.
1: Örömmel is köszönöm a meghívást.
2: Ez az első része a beszélgetésünknek, még lesz egy második rész, úgyhogy most elbúcsúzok, de legközelebb szeretettel visszavárlak a stúdióba.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Dr. Szabó László missziológus tanár volt itt a stúdióban, és vele együtt arról beszélgettünk, hogy hogyan vezeti Isten egy misszionáriusnak az életét. Ez volt az első beszélgetésünk, legközelebb folytatódni fog ez a témánk, úgyhogy meghívom önöket, hogy kapcsolódjanak be, mert legközelebb is nagyon érdekes kérdéseket fogok feltenni, és annál inkább érdekesebb válaszokat fogok kapni. Mindaddig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. Na viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
3: 72. Zsoltár, Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak az Isten.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Egy újabb alkalom számunkra, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia alaptantételét, az alapigazságokat, azokat az isteni elveket, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott minden ember számára, hogy megtalálja a mennybe vezető utat. Hála Istennek, hogy élünk, mozgunk, vagyunk, és van lehetőségünk arra, hogy mind közelebb és közelebb kerüljünk azokhoz az igazságokhoz, amelyeket Isten meghagyott,

Szentírásban mind jobban megértsük az Isten akaratát, és hogy örömmel szolgálhassunk neki, követve őt és cselekedve az ő szent akaratát. A mai témakörünk egy nagyon egyszerűnek tűnik, azonban szeretném előre bocsátani, hogyha ezt, amit ma tanulunk a Szentírásból, megértsük, akkor óriási dolgot fogunk megérteni. Egyszerű elindulás, egyszerű kezdet, de minél inkább elmélyedünk azokban, abban, amit ma tanulunk, annál inkább látni fogjuk majd, hogy mennyire értékes és mennyire fontos ez. A mai témakörünket egy mondatban így tudnám összefoglalni, hogy üdvösség az új szövetség által. Általában az emberek ezt a dolgot, amit ma tanulunk, ezt egy helyre, egy szatyorba próbálják tenni, és nem tesznek különbséget aközött, amit ma nagyon szeretnénk megérteni a Szentírásból, és megkülönböztetni egyiket a másikától. Vajon miről van szó? Tudom, hogy minden ember látott már Szentírást, hiszem, hogy önöknek is talán odahaza van Szentírásuk, és az első dolog, amit az ember a Szentírásból megfigyel, az, hogy a Szentírás két fő részre oszlik. Az első része, a vastagabb része, az ószövetségi Szentírás, a második része pedig az újszövetségi Szentírás. Az ószövetségi Szentírás a világ teremtésével kezdődik, az újszövetségi Szentírás pedig Jézus Krisztus születésével. Én most fogom a kezembe a Szentírást. Felnyitottam pontosan ott, ahol befejeződik az ószövetségi Szentírás, és kezdődik az újszövetségi Szentírás. Most önöknek szeretném mutatni is, hogy minél inkább megkülönböztessünk egy dolgot. Önök felé fordítom a Szentírást, és a jobb kezemmel fogom az ószövetségi Szentírás részt. Bal kezemmel az újszövetségi Szentírás részt. Csak az ószövetségre kérdezek rá, tessenek nagyon jól figyelni, mert tapasztalatom az, hogy amikor felteszem ezt a kérdést, akkor általában nem különböztetik meg a kérdésnek a két részét. Ez, amit itt a jobb kezemmel fogok, ez az ószövetségi Szentírás. A kérdés így hangzik, van-e különbség az ószövetség és az ószövetségi Szentírás között? Nagy általánosságban az emberek erre a két különböző kérdésre igennel válaszolnak. Nincs semmi különbség, az ószövetség és az ószövetségi Szentírás az egy és ugyanaz, mondják sokan. Azonban ezt szeretném ma tisztázni, hogy világosan lássuk meg azt, hogy az ószövetségi Szentírás az, amit az ószövetségi Szentírásnak nevezünk, tehát a 39 könyv, amelyet Isten lelkétől ihletett emberek írtak, ugyanúgy, mint az újszövetségi Szentírást, de az ószövetség az egy egész más. Teljesen valami másról van szó, és mi ma nem az ószövetségi Szentírást és az újszövetségi Szentírás közötti különbséget fogjuk tárgyalni, taglalni, hanem az ószövetséget és az újszövetséget. Hogy még könnyebben érthető legyek, hogy ne legyen ott ugyanaz, hogy az ószövetségi Szentírás és az ószövetség, hanem az ószövetségi Szentírás, az a 39 könyv, amelyet az ószövetségi Szentírásban találunk, és továbbá nem azt fogom mondani, hogy az ószövetség, hanem az ószerződés. Szerződés. A szerződés két ember között jön létre. Ez az igazság. Az ószövetségi Szentírásban az ószerződés mindössze 4-5 verset foglal el. Mielőtt
olvasnám ezt az ószerződést az ószövetségi szentírásból, hadd mondjam el, hogy amint szerződésről van szó, van adásvételi szerződés, a házasságkötés is bizonyos értelemben szerződés, hűség ígérettétel két ember között, vagyis egymásnak teszik az ígéretet. Ugyanígy látjuk azt, hogy az ószövetséget, vagyis az ószerződést Isten egy néppel, a zsidó néppel kötötte meg, miután kivezette őket az egyiptomi fogságból, mintegy 2500 évvel a teremtés után. Tehát ez a szerződés, amiről mi szeretnénk ma tanulni, az ószerződés az egyik, a másik pedig az új szerződés. Szeretnénk különbséget tenni az ószerződés és az új szerződés között. És utána megérteni a Szentírásból azt, hogy melyik szerződés alapján juthatunk mi emberek el az üdvösségre, az örök életre. Mikor láttuk azt, hogy Isten a zsidó néppel kötötte meg az ószerződést, mintegy 2500 évvel a teremtés után, akkor most induljunk el olvasni a Szentírásból legelőször a szerződést, hogy megismerkedjünk azzal, hogy a szerződés mi mindent foglal magába. Mózes második könyvének 24. részében a 3-tól a 8-ig terjedő versekben találjuk az ószerződéssel kapcsolatos kijelentést. Elméne azért Mózes, és elbeszéli a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését. Az egész nép pedig egyező szóval felele mondván, mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük. Mózes pedig felírá az Úrnak minden beszédét, és felkel a reggel, és oltárt építe a hegy alatt, és 12 oszlopot az Izrael 12 nemzetsége szerint. Azután elküldi az Izrael fiainak fiait, és áldoztak égő áldozatokat és hála áldozatokat, tulkokat öltek az Úrnak. Mózes pedig vette a vérnek felét, és tölti a medencébe, a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté. Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép hallatára, azok pedig mondták, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Mózes pedig vevi a vért, és ráhinti a népre, és mondta, íme a szövetség vére, amelyet az Úr kötött ti veletek mind a ma beszédek szerint. Tessenek csak figyelni, mit mondott Mózes, miután ráhintette a népre az állatnak a vérét? Íme a szövetség vére, amelyet az Úr, tehát az Isten kötött ti veletek, minden a beszédek szerint, amelyeket mondtatok. Amint látjuk, az ószövetséget, az ószerződést Isten egy néppel kötötte meg, ez a zsidó nép volt. Az ószerződésnek 5 alappillérét szeretném felsorolni, hogy minél egyszerűbben, konkrétabban, világosabban értsük meg az ószerződésnek alappillérét, és miután ezt megemlítjük, utána párhuzamba tesszük az új szerződést, és látjuk, hogy mi a különbség az ószerződés és az új szerződés között. Ahogy tetszenek figyelni, és bizonyára észrevették, nem azt mondom, hogy az ószövetségi szentírás és az új szövetségi szentírás között mi a különbség, hanem azt kérdezem, mi a különbség majd az ószerződés és az új szerződés között. De induljunk el, és figyeljük meg az ószerződésnek
öt alappillérét. A szerződés megkötő egyik oldalról mind a két esetben Isten. Tehát Isten az ószerződést megkötötte egy néppel, ez a zsidó nép volt. Ahogy olvastuk, állati vérrel lett hitelesítve az ószerződés, állati vérrel, majd kétszer is a szövegben, a felolvasott ige szakaszban láttuk is azt, hogy az emberek adták az ígéretet. Kétszer is le van írva a népnek a válasza, amely így hangzik, olvasom a hetedik versnek a második részét, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Tehát az emberek adták az ígéretet az ószerződés megkötésénél. A negyedik dolog, az ószerződés megkötésénél ember volt a közben járó, majd erre külön ki fogunk még térni, csak először ismerkedünk ezekkel az elvekkel, ember volt a közben járó, és az ötödik, a tíz parancsolat két kőtáblára volt írva. Most egymás után, mint egy mondatba próbálom összefoglalni, hogy egymás mellett lássuk meg, és tegyük szívünkbe, véssük szívünkbe az ószerződésnek öt alappillérét. Első, egy néppel kötötte meg Isten az ószerződést, a zsidó néppel. Állati vérrel lett hitelesítve, ez a második. A harmadik, ember adta az ígéretet. A negyedik, ember volt a közben járó. És az ötödik, Isten tíz parancsolata két kőtáblára volt írva. Ezzel párhuzamosan, vagy ezzel szemben ott találjuk az új szerződést. Először csak így megbeszéljük, tehát közösen együtt megtárgyaljuk, és utána indulunk el a Szentírásba kutatni ezeket a dolgokat. Az új szerződést Isten minden néppel megkötötte, Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve, ez a második pont. A harmadik pont, Isten adta az ígéretet. A negyedik pont, Jézus Krisztus a közben járó. És az ötödik pont, Isten tíz parancsolata az ember szívébe van írva. Most még egyszer elmondom ugyanezt az ószerződésre és az új szerződésre vonatkozóan, mert én tudom azt, hogy ma egy nagyon ismeretlen terepen mozgunk, és minél többet ismételünk, annál inkább úgy megmarad bennünk. Az ószerződés öt pontja. Izrael népe, tehát egy néppel kötötte meg Isten a szerződést. Második, állati vérrel lett hitelesítve. Harmadik, ember adta az ígéretet. Negyedik, ember volt a közben járó. És ötödik, a tíz parancsolat a két kőtáblára volt vésve. Új szerződés. Isten minden néppel megkötötte az új szerződést. Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve. Isten adta az ígéretet. Jézus Krisztus a közben járó. És a tíz parancsolat az ember szívébe van írva. Mivel az első háromat láttuk már, láttuk azt, hogy egy néppel kötötte meg, akkor ember adta az ígéretet is, állati vérre lett hitelesítve. Most szeretném Mózes harmadik könyvéből fellapozni a negyedik tételét az ószerződésnek. Itt arról beszél, hogy ember volt a közben járó. A szöveget olvassuk Mózes harmadik könyvének negyedik részében, a 4-től a 6-ig terjedő versekben. És vive a túlkot, a gyülekezet sátorának nyílásához az Úr elé, és tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulokot ölje meg az Úr előtt, és vegyen a felkent pap a tulok véréből, és vigye be azt a gyülekezet sátorába. És mássa be a pap az ujját a vérbe, és hintsen a vérből hétszer az Úr előtt a szent hajléknak függönyére. Ki volt az, aki közvetített? Ember.
Tehát mit kellett egy zsidónak tenni, ha vétkezett? Bárányt kellett áldozni. Hogyan? Nem áldozhatta fel akárhol, hanem csak egy helyen volt szabad áldozatot bemutatni, ez pedig a jeruzsálemi templom volt. Amikor Aszuánban, Egyiptomban voltam tanulmányúton, Aszuánban van egy sziget, amelyet Elefánt szigetnek neveznek. Elmentünk oda, mert ott találtunk zsidó templomnak a mását, másának a romjait. Tudnélik, sok zsidó élt valamikor azon a vidéken, és a jeruzsálemi egyházi vezetőségtől engedélyt kértek, hogy ne kelljen nekik minden évben legalább egyszer megtenni azt a 2000 kilométert, majd 2000 kilométert gyalog, hogy áldozatot mutassanak be a templomba, Jeruzsálemben, hanem engedjék meg, hogy ott az Elefánt szigeten, Níluson van ez a sziget, hasonló a Margit szigethez, csak sokkal kisebb, és ott építsenek egy templomot, és ott mutathassanak be áldozatot. Visszakapták a választ, hogy nem engedélyezik. Annak ellenére a zsidók ott felépítettek egy kis templomot, és ott mutattak be áldozatot. Ismétlen, sehol nem volt szabad, csak jeruzsálemi templomban bemutatni az áldozatot. Hogy miért? Ez igazán egy másik kérdés. Tehát egy zsidó, ha vétkezett, hozott egy bárányt, a pap jelenlétében rátette az áldozat fejére a kezét, rávallotta a bűnét, megölte a bárányt, a pap vette a vért, és a vérrel bement a szentélybe. Erről majd néhány alkalommal múlva a jövőben tanulmányozni fogunk. Bevitte a szentélybe, és a szentélyben ott volt egy oltár, és azon az oltáron parázs volt, ráhintett a vérből, és így jelképesen az emberről a bárányra szállt át a vétek, azért kellett a báránynak meghalni, és a báránynak vérét pedig a pap, és a bárány vérével az ember bűnét is bevitte a zsidó templomba. Azért említettem, hogy ember volt a közben járó. Ugyanakkor említettük azt is, hogy két kőtáblára volt felírva a 10 parancsolat. Erről számos helyen találunk kimutatást az Ószövetségi Szentírásban. Most egyet lapozok fel Mózes 5. könyvének a 4. részében, a 12. és a 13. versben így találjuk feljegyezve. És szól az Úr néktek a tűz közepéből, a szavak hangját ti is halljátok vala, de csak a hangot, alakot azonban nem láttok. És kijelenti néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a 10 ige teljesítésére, és felírta azt két kőtáblára. Itt látjuk, Isten azt mondja, hogy két kőtáblára volt írva a 10 parancsolat. Azonban az ószerződést saját erejéből az ember képtelen megtartani, képtelen volt megtartani, de ugyanúgy az új szerződést is képtelen megtartani. Tehát úgy az ó, vagy az új szerződést csak Isten segítségével lehet megvalósítani. Miután láttuk ezt, most veszek egy papírt, hogy úgy érzékeltessem is az idő meghatározását. A teremtéstől kezdve az ószerződést Isten a zsidó néppel a Sínai hegynél kötötte meg 2000 évvel, 2500 évvel a teremtés után. Ami azt jelenti, hogy a teremtéstől Jézus Krisztusig mintegy 4000 év telt el, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus születése előtt körülbelül 1500 évvel kötötte meg Isten az ószerződést a zsidó néppel a Sínai hegynél. Most két kérdést szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban. Az első. Meddig volt érvényes ez az ószerződés, amelyet Isten a Sínai hegynél
a zsidó néppel kötött meg. Meddig volt érvényes? Egy évig, két évig, 500 évig, vagy 1500 évig, vagy mi most körülbelül 3500 évvel később élünk, vajon ma is érvényes-e az az ószerződés, amelyet Isten a zsidó néppel kötött meg a Sínai hegynél 2500 évvel a teremtés után? Érdemes ezen elgondolkodni. Sajnos azt kell mondanom, hogy ezt az ószerződést a zsidó nép nagyon gyorsan letaposta. Mert emlékezzünk csak, ki volt az, aki ígéretet tett, hűségígéretet tett Istennek? Az ember. Ugye olvastuk a Szentírásból, mindazt megcselekesszük, amit az Úr parancsolt nekünk. Tehát a zsidó nép hűségígéretet tett Istennek. Meddig tartotta be ezt a hűségígéretet? Sajnos azt olvassuk a Szentírásból, hogy bezzeg nagyon-nagyon rövid ideig tartotta be. Mózes a szövetségkötés után felment a hegyre, hogy átvegye Istentől a két kőtáblát, és amíg Mózes fent volt, mint egy 40 napig, Isten egyszer azt mondja Mózesnek, Mózes, menj alá, mert a nép elpártolt tőlem. Letaposta a szövetséget. Ő azt ígérte, hogy hűl marad hozzám, és én leszek az ő Istenük, és csak én előttem borulnak le, és senki más előtt. És képzeld el, Mózes, mi történt, még ti itt vagy fönn nálam a hegy súcson, mi történt lent a völgyben. Azt olvassuk a Szentírásból, Mózes második könyvéből, a 32. részből először az első verset. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűlel a nép Áron ellen, és mondá néki, kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi történt dolga a ma férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földéből kihozott. Áron Mózes testvére volt, és ő is Izrael népének egyik vezetője volt. Mózes felment a hegyre, kihez fordulhatott a nép máshoz, mint elment Áronhoz, és ezeket a szavakat mondták neki. Készíts nekünk Istent, hogy legyen, aki vezessen bennünket. És azt mondja, hozzatok aranyat. És a negyedik versben ezt olvassuk. És elvevé kezéből, s alakítá az vésővel, és csinálta abból öntött borjút, és szóltak, ezek az isteneid, Izrael, aki kihoztak téged Egyiptom földéről. Mennyire szokatlan. Milyen gyorsan megfeledkezett az ember az Istenről. Milyen gyorsan elfelejtették a zsidók, hogy hatalmas kézzel vezette ki őket az egyiptomi rabságból, és őrizte ezen az úton, míg eljutottak a Sínai hegyig. Azonban mindenről gyorsan elfeledkeztek. És itt olvasom azt, amit az előbb fejből mondtam el a 7. és 8. versben. Szóla pedig az Úr Mózesnek, eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik. Borjú képet öntöttek maguknak, s azt tisztelik, és annak áldoznak, és azt mondják, ezek a te isteneid, Izrael, aki téged kihoztak Egyiptom földéből. Azt mondja Isten Mózesnek, menj alá! Elpártolt a nép tőlem. Letaposta a szövetséget, amit kötöttem vele. Mózes, menj alá, és tegyél rendet, mert letaposták a szövetséget. És itt, mikor Mózes jön a hegyről, magával hozza a két kőtáblát, így olvassuk a 19. versben, és mikor közeledett volna a táborhoz, látja a borjút és a táncolást, és felgered Mózes haragja, és elveti kezéből a táblákat, és összetöri azokat a hegy alatt. Igaz, sokan itt azt mondják, hogy igen, Mózes összetörte, és többé nem is tudjuk, hogy mi is volt az igazi 10 parancsolatban. Utána hallottam már ilyet is, emberek elmondanak, hogy igen, Mózes írt újabb kőtáblát, és azon egészen más valami van feljegyezve.
azonban, hogy kétség ne essék. Lapozzuk fel Mózes második könyvének a 34. versét, és itt az első 34. részét és az első versben minden tisztázódik. És mondta az Úr Mózesnek, vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél. Két fontos tudnivalót közöl ez az ige. Egyik, hogy Isten azt mondja, hogy te vésd ki a kősziklából a kőtáblákat, tehát Mózesnek kellett elkészíteni a kőtáblákat, de aztán azt mondja, hogy írjam fel, kicsoda, Isten, írjam fel azokat a szavakat, amelyek az előbbi kőtáblán voltak. Tehát itt azt látjuk, hogy Mózes készítette el a kőtáblákat, azonban Isten írta fel azokat a szavakat, amely az előbbi kőtáblán voltak. Tehát ebből látjuk, hogy sajnos a zsidó nép nagyon rövid ideig, alig 40 napig tartotta, vagy addig sem tartotta be az ígéretet, amelyet tett Istennek. Ezért, ha mikor olvassuk az Ószövetségi Szentírást, figyeljük meg, hogy Isten állandóan megmegújítja a zsidó néppel a Sínai hegynél kötött ószerződést. Sajnos azt olvassuk a Szentírásból, hogy a zsidó nép hol az egyik pogány Istent imádta, hol a másik pogány Istent. Itt például az egyiptomiak Istenét, a bikát imádták, az aranybórjút imádták. Utána később a Baalt, vagy pedig az Astarótot, vagy a Tamuszt. Mindig valamilyen pogány isteneket kerestek. Majdnem azt kell elmondanunk, hogy többet imádtak más isteneket, mint magát az élő Istent. Azonban Isten újból prófétákat küldött hozzájuk, bírákat küldött el, tanácsolta őket, figyelmeztette őket, hogy térjenek vissza hozzá, szolgáljanak neki, hogy neki engedelmeskedjenek. Azonban sajnos a zsidó nép, ami az Isten szolgálatot illeti, bezzeg két kulacsos volt. Vagy kétlaki emberként élték az életüket. Nem új ez a nap alatt. Kedveseim, nagyon sok vallásos ember ma is kétlaki ember. Egyik lábával megpróbálja, hogy kövesse Istent, a másik lábával pedig a saját választotta vallásos életet éli. Ez jelen volt a múltban, ez jelen van a mostani időben is, és ez meg lesz, ez a kettősség, mindaddig, amíg Jézus Krisztus eljön. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, akkor is két csoport lesz. Ugyanúgy, mint ahogy minden időn keresztül ez volt Éden kapujától, amikor két áldozatot mutatott be, Kain és Ábel, és a két áldozat között nagy volt a különbség. Azonban, most eddig megbeszéltük azt, hogy sajnos ez az ígéret, amelyet a zsidó nép tett a Sínai hegynél az ószerződés megkötésekor, nem sokáig volt érvényes. Isten ezentúl felújítja számtalanszor a zsidó néppel az ószerződést, amelyet a Sínai hegynél kötött. Azonban, most egy nem mindennapi kérdést szeretnék feltenni. Lehet, hogy szokatlan is lesz, de ezen is érdemes elgondolkodni. Valahányszor hivatkoztam már ma arra, hogy az ószerződést Isten a zsidó néppel a Sínai hegynél 2500 évvel a teremtés után kötötte meg. Mostan nagyon tessenek figyelni, vajon ezen 2500 éven keresztül érvényes volt-e az ószerződés, amelyet Isten a zsidó néppel a Sínai hegynél kötött meg? Igen vagy nem? Ismétlem a kérdést. Tessenek gondolkodni. Tehát a 2500 éven keresztül a teremtéstől a Sínai hegyig érvényes volt-e az a szövetség, amelyet Isten a Sínai hegynél kötött meg? Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy igen, lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy nem. Azonban próbáljunk tovább fűzni a gondolatmenetét, és együtt gondolkodni a Szentírásban, és látni fogjuk azt, hogy milyen csodálatos módon van
ez elég tárva. De most én saját szavaimmal először elmondom. Nem létezett a Sínai hegy. Előtt az ószerződés. Veszek egy példát. Ma este elmegyek önökhöz, mert önök árulják a házukat. Megegyezünk az árban, és ma este megírjuk az ideiglenes szerződést. Belefoglaljuk azt, amit megbeszéltünk, és mind a két részről aláírjuk. Ez az ideiglenes szerződés, amelyet mi ma este megkötöttünk, vagyis megírtunk, létezett-e tegnap? Vagy két héttel ezelőtt? Vagy egy évvel ezelőtt? Természetesen, hogy nem. Tehát a szerződés a megkötés dátumától kezdve érvényes. Ugyanígy van az ószerződéssel kapcsolatban is. Az ószerződés a megkötés dátumától volt érvényes. De akkor felmerülem egy másik nagyon különös kérdés, az pedig így hangzik. A teremtéstől a Sínai hegyig, 2500 éven keresztül, melyik szövetség alapján igazultak meg az emberek? Melyik szerződés alapján igazultak meg az emberek? Hisz az ószerződés csak a Sínai hegytől volt érvényes, mert akkor lett megkötve. Ugye, erre nem gondoltak, ez nem mindennapi kérdés. De itt kezdjük majd megérteni a mai témakörünknek a szebbik részét. De a kettő közötti különbségtételt meg kell értenünk. Mert hogyha ezt az egy igazságot, ezt, amit ma tanulunk, megértünk, akkor a Szentírásba, amit olvasunk, egészen másképpen fogjuk gondolni, másképpen fogjuk érteni, pontosabban, pontosabban fogjuk érteni. Világosabb lesz számunkra nagyon sok minden, ami a Szentírásban van. Ezért, tehát ott volt a kérdés, akkor a teremtéstől a Sínai hegyig melyik szövetség alapján igazultak meg az emberek? És most itt jön egy nagyon rendhagyó dolog. Mielőtt válaszolnák erre a kérdésre, még egy mellékkérdést is felteszek. Mikor ígérte meg az új szövetség közbeni járóját, az új szövetség áldozatát, akinek a vérével az új szerződés hitelesítetett? Mikor ígérte meg Isten, és kinek? Azt, hogy Jézus Krisztus eljön, meghal a érettünk bűnös emberekért, legyőzi a sátánt, és lehetővé teszi számunkra az örök életet. Mikor ígérte meg Isten azt, hogy elküldi az ő fiát, aki legyőzi a sátánt, a mi lelkünk ellenségét? Még Édenkertjében. És azt olvassuk Mózes első könyve 3. részének a 15. versében. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Isten első alkalommal Édenben ígérte meg azt, hogy asszony magvaként, ugye asszonytól fog születni a világ megváltója Jézus Krisztus, és az neked fejedre tapos, mondja Isten. Kinek a fejére? A sátánnak a fejére. Tehát Édenben megígérte Isten Ádámnak és Évának, hogy ő elküldi az ő fiát, mégpedig úgy, hogy ugyanúgy asszonytól fog születni, mint minden gyermek, a Szentlélektől fogantatva, de emberi testet ölt magára Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus lesz az, aki legyőzi a sátánt. Tessenek megfigyelni, nem azt mondja, hogy a kígyó farkára fog taposni. Ez a héber szöveg, amit használva van, azt mondja, hogy a te fejedet fogja szétpréselni, szétmorzsálni, szétnyomni. Tehát azt jelenti, hogy te meg leszel ott végérvényesen pecsételve, és Jézus Krisztus egy tökéletes győzelmet fog aratni feletted, sátán, akkor, amikor a Golgotai kereszten meghal. Igaz, a sátán próbálkozik még utána is, mert azt mondja, hogy te pedig annak sarkát mardosod, és mai napig is sátán arra törekszik,
hogy Jézus Krisztus golgotai áldozatát becsmérelje. Ha ezt nem tudja elírni velünk, hogy mi becsméreljük Jézus Krisztus golgotai áldozatát, akkor arra törekszik, hogy valahol ami gondolkodásunk és ami hitéletünk perifériájára szorítsa ki, és minden más emberi szokással tömje meg a mi agyunkat, ami a vallásos életet illeti. Tessenek megfigyelni, említettük az új szövetséget, vagyis az új szerződést, és azt mondtuk az első pontban, hogy az új szerződést Isten minden néppel megkötötte. János evangélium a 3. részének a 16. versben találjuk ezt, hogy az új szerződés minden néppel meg lett kötve. Így hangzik. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kit szeretett Isten annyira, hogy kész volt feláldozni Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát? Érte? Nem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a zsidókat. Ez az ószerződés. Az ószerződést a zsidókkal kötötte meg. Hanem úgy szerette Isten a világot. Tehát az új szerződést minden néppel megkötötte. És Jézus Krisztusnak a vére az, ami lemossa rólunk a mi bűneinket. De erről majd később teszünk említést. Említettük úgy szintén azt, hogy Isten adta az ígéretet. Isten megígérte már ott Éden kertjébe. Én elküldöm Jézust, és Jézus Krisztus meg fog halni ti érettetek. Például még egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni zsidókhoz írt levél 8. részének a 12. versében. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Isten egy ígéretet tett. Én, amit megígértem, azt én be is fogom tartani. Ezért majd később, amikor azt olvassuk a Szentírásból, hogy az új szerződés jobb ígéretek alapján kötetett, akkor itt erről beszél az apostol, hogy igen, Isten adja az ígéretet, és amit Isten megígér, az örökké megáll, és az amen. Majd utána hivatkoztunk már arra, hogy Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve az új szerződés. Olvassunk erről is zsidókhoz írt levélnek 9. részéből a 14. versben. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Hála Istennek ezért az ígéretért. És nem csak ígéret, hanem amit Isten megígért, azt be is töltötte, megvalósította. Mit mond itt? Krisztusnak a vére az, ami megtisztítja a mi lelkiismereteinket, a holt cselekedetektől, a bűnös életmódtól, hogy szolgálhassunk az Istennek. Jézus Krisztus vére az, ami megtisztít bennünket minden bűntől. Erre is majd még később vissza fogunk hivatkozni. Itt csak lássuk magát, a tényeket és a tényezőket. És Jézus Krisztus a közben járó. Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el az Atyához. Mert hisz azt olvassuk Timóteushoz írt levélben, az első levélben, a 2. rész 5. versében. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Említettük, amikor párhuzamba állítottuk az ószerződést és az új szerződést, akkor említettük azt, hogy az ószerződésben ember volt a közben járó, az új szerződésben pedig Jézus Krisztus a közben járó. Rajta kívül nincs más. Ő az egyetlen. Hisz azt olvassuk, ha visszatérünk zsidókhoz írt levél 9. részében, a 11. és a 12. versben, Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja,
a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem a világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. Kinek a vérével ment be Jézus Krisztus a mennybe? Az ő tulajdon vérével. És mit tud ő szerezni az ő tulajdon vérével? Milyen különös ez a kijelentés, örök váltságot szerzett. Igen, ezért Jézus Krisztus az egyetlen közben járó. Próbáljunk egy pillanatra még ezt felett elgondolkodni, elelmékedni. Miért nem lehet senki más, bármelyik szent, vagy bárki, miért nem lehet Jézus Krisztuson kívül az égvilágon senki más közben járó, csak egyedül ő? Azért, mert Jézus Krisztus az egyetlen lény, aki élt ezen a földön, akiről azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő nem vétkezett. Ő benne nem volt bűn. Minden más ember, akikről elmondják emberek, hogy közben járók, azok bűnös emberek voltak. Bármilyen jó jellemű, jó erkölcsű, jóra törekvő emberek, ami tiszteletet érdemel, de nem lehetnek közben járók, mert bűnösök. Honnan tudjuk, hogy bűnösök? Abból a tényből, hogy meghaltak. Mert a Biblia azt mondja, hogy a bűn következménye a halál. Ez az első halál. A bűnbüntetés a második halál. És mivel az első halált elszenvedték, azt jelenti, hogy bűnösök voltak. Jézus Krisztus meghalt, de nem önmagáért, hanem a mi bűneinkért. Mert nem volt benne bűn. A másik, semmi más nem létezik ezen a földön, ami letisztítja rólunk bűnflekkeinket, a mi jellemruhánkról, Jézus Krisztus vérén kívül. Ezért is mondja itt, a tulajdon vérevel ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szeretvén. És még egy. Az ötödik pont, mert eddig említettük, hogy minden néppel megkötötte az új szerződést, vagy az új szerződés, amely az, nem az új szövetség, nem az új szövetségi szentírást, hanem az új szerződést, mert említettük emlékedésünk elején, hogy tegyünk különbséget az ószövetségi szentírás és az ószerződés között. Úgyhogy különbséget kell tennünk az új szövetségi szentírás és az új szerződés között. Tehát az új szerződés Isten minden néppel megkötötte, maga Isten adta az ígéretet, Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve, és láttuk a negyediket is, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, és mint ötödik pontban említettük azt, hogy az ószerződésnél a 10 parancsolat 2 kőtáblára lett megírva, azonban hova lett helyezve a 10 parancsolat? Az új szerződés megkötésénél. Zsidókhoz írt levél 8. részéből a 10. verset olvasom. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával, am a napok múltán, mondta az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenik, és ők lesznek nekem népem. Kedveseim, nagyon fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni. Múlt alkalommal is említettem, sok ember azon a véleményen van, és úgy gondolja, hogy Jézus Krisztus valamilyen változást vitt véghez a 10 parancsolaton az ő golgotai halálával, majd feltámadásával. Vagy pedig vannak olyan emberek is, akik azt mondják, hogy Isten el is törölte a 10 parancsolatot. Mi ma nem törvény alatt élünk, mi kegyelem alatt élünk, mi mindent tehetünk, mi nem, Istenben őket nem fog felelősségre vonni. Hogy olvastuk itt az új szerződéssel kapcsolatban? Először is azt mondja, hogy ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával és a Júda házával. Melyik szövetség? Az új. Mert az út ott kötötte meg Isten a Sínai hegynél, e kijelentés előtt, mint egy 1500 évvel.
És mit fog tenni az új szerződés megkötése alkalmával Isten minden emberrel, aki kész megkötni vele ezt a szövetséget? Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azt. Isten azt óhajtja, hogy a 10 parancsolat elvei, ami lényünk részévé váljanak. Ezt jelent élni az új szövetség szerint. Tehát az új szövetség szerint az az ember él, aki mind a 10 parancsolatot Isten segítségével betartja. Mert már az elébb hivatkoztunk arra, hogy ezt a szerződést csak az az ember tudja megtartani és megvalósítani, aki naponta kész kérni Istentől segítséget ahhoz, hogy hű maradjon hozzá. Ha fellapozzuk Filippi beliekhez írott levelet, akkor itt találunk egy gyönyörű tanácsot az első rész 6. versében. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Mit tesz? Elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Kedveseim, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az be is fejezi. De csak akkor, hogyha mi együtt működünk a mindenható Istennel. Ezért erre kell nagyon odafigyelnünk. Ezt kell megvalósítanunk. Erre kell külön figyelmet fordítanunk. Most kedveseim, az, amit nagyon fontos, hogy megértsünk, hogy az ószerződés, az, amitről ma tanulunk, az megtalálható a Szentírásban, de alig egy 5 verset foglal az ószövetségi Szentírásban. Tehát az új szövetség megkötésével Isten nem az ószövetségi Szentírást tette óvá, hanem az ószerződést. És az új szövetség az egy szövetségkötés közöttünk és Isten között, de nem az új szövetségi Szentírás. Ebből értsük meg, hogy az ószövetségi Szentírás is Isten szava és örök érvényű, ugyanúgy, mint az új szövetségi Szentírás. Tehát Jézus Krisztus golgotai halálával az ószerződést tette érvénytelenné, mert hitelesítette az új szerződést. És ezért Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el a mennybe. Kedveseim, most szeretnék, miután láttuk azt, hogy csak Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el az örök életre, szeretnék egy nagyon-nagyon egyszerű példával magunk elé tárni azt, hogy mi magunk megállapíthassuk magunkról, hogy mi az ó szerződés szerint élünk, vagy az új szerződés szerint. Az ó szerződésnél azt olvastuk, hogy amikor egy zsidó vétkezett, akkor elvitt egy bárányt, és a pap jelenlétében meggyónta a bűnét. Rávallotta a báránynak a fejére, vette a kést, megölte, és a pap vitte a bárány vérével az ő bűnét. Tehát a pap volt az, aki közvetített az Isten és az ember között. De ez ószerződés. Ez a zsidóság. Ez a úgymond zsidó vallás szerint való élet. Ez az ószerződés szerinti élet. És ahogy említettük, Jézus Krisztus golgotai halálával az ószerződést érvénytelenítette. Ha mi embernek, lelkésznek gyónjuk meg a bűnünket, és ha mi azt valljuk, hogy ember a közben járó Isten és ember között, akkor mi melyik szövetség alapján élünk? Az ószövetség alapján, vagy az új szövetség alapján? Úgy gondolom, hogy egyértelmű. Sajnos, akkor az ószövetség alapján élünk. De az ószövetség alapján nincs üdvösség, mert az ószövetség érvénytelen. Jézus Krisztus érvénytelenítette a golgotai kereszten. Nekünk egy út van az atyához. Ez Jézus. Ő mondta János evangélium a 14 rész 6 versében. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha valaki emberen keresztül próbálja
meggyónni bűnét és rendezni bűneit Istennel, az soha nem lesz meg. Egy lehetetlent próbál meg, így senki bűnbocsánatot nem kaphat. Jézus azt mondja, én vagyok az út. Rajtam keresztül, ha nekem valljátok meg bűneiteket, ha nekem engedelmeskedtek, ha az én igazságomat szívlelitek meg és gyakoroljátok. Mert Jézus Krisztus nem csak azt mondta, hogy én vagyok az út, hanem azt is mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, és én vagyok az élet. Kedveseim, ez az út az örök életre vezet. Melyik úton szeretnénk elindulni? Menni a bűnrendezésnek emberi tanítása, emberi formája alapján, amely lehetetlen, ahol nincs bűnbocsánat, vagy pedig Jézus Krisztuson keresztül, ezt nekünk kell eldönteni. Ez ránk tartozik. Ezért annyira olyan nagyon fontos Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, mert János apostol jegyzett fel a János evangélium a harmadik részének a 5-től a 7-ig terjedő versében. Felele Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami pedig testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükséges néktek újonnan születnetek. Mi mindannyian testtől született emberek vagyunk. Testi szüleink vannak, testben születtünk. De Jézus Krisztus itt beszél egy új születésről, a víztől való születéstől, ez a keresség. Majd egyik alkalommal, amikor a kerességről tanulunk, akkor megértjük jobban azt, hogy mit jelent az, hogy víztől születni, és a második Szentlélektől születni. Szentlélek vértezi fel azt az embert, hogy Isten erejével éljen és gyakorolja az Isten 10 parancsolatát életében, ha újjászületett víztől, és naponta kéri a Szentlélek vezetését. Óhajtjuk ezt megtenni. Ha igen, akkor az új szövetség szerint élünk, indulunk el, és kezdünk gyakorolni. Kezdjük gyakorolni, és élünk az új szövetség szerint, és célba is érünk. Kedveseim, kettő között mindenkinek választani kell. Vagy az Ószövetség szerint gyakorolja a hitét, meggyőződését, bűnbocsánatot keres, de nem talál, vagy pedig az új szövetség szerint Jézus Krisztuson keresztül, aki az egyetlen közben járó Isten és ember között. Kit fogunk elismerni közben járónak, egyetlen közben járónak? Jézust, vagy pedig a papot, akinek meggyónjuk az mi bűneinket, hogy ő rendezze el a mi bűneinket Istennel. E kettő között döntenünk kell. Azonban mit tesz Isten értünk, ha teljesen átadjuk magunkat neki? Zsidókhoz írt levél 13. részéből a 20 és a 21. verset olvasom. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagypásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust. Tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedvesül előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Kedveseim, Isten segítsen meg, hogy az új szövetség, az örök szövetség vére által Jézus Krisztus munkálja bennünk az üdvösséget az örök életre, az ő kegyelméből. Amen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Történelem utolsó eseményei mégpedig sorrendben. Szokott módon hadd tartsak egy rövid kis bevezetőt. 1912, Titanic. 1500-nál több áldozat. Ugye ismerik a történetet, hiszen megfilmesítették, könyvet írtak belőle. New York City terrortámadás a World Trade Center ellen. 2001. szeptember 11. 11 ezer halott. Ismerős a történet. Cunami. Szinte itt van, még most történt 2004. december 26. 200 ezer halott. Folytassam. Áradások a Tiszán és a Dunán minden évben, tetemes vagyoni károk, növekvő félelem évről évre szinte megismétlődik. Folytassam. Úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb, hanem Jézus megoldása, és ezért nem a katasztrófákról szeretnék beszélni, hiszen munkatársam Hegyes Géza arról beszélt, amit Jézus elmondott, hogy az ő eljövetelét mi fogja megelőzni. Igen, de mi lesz utána? Hogyan lehetne folytatni ezt a témát? Jézus egy nagyon érdekes dolgot mondott akkor ott Jeruzsálemben, amikor a Máté 24-ben elmondott proféciájában a felsorolt dolgokat említette, amelyekre Géza hivatkozott. Mikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti válságtok. Elkezdődik tehát valami, és nem befejeződik azzal, hogy a világtörténelem eseményei ebbe az irányba haladnak. A világtörténelem sora Jézus kezében van. Egyetértünk ezzel az állítással? Ha igen, akkor szeretném innen folytatni. Mi történik azután, amelyet Jézus mondott, hogy emeljétek fel a fejeteket, és meglátjátok, hogy a ti válságotok elközelgetett? Ez tehát a nagy kérdés. Máté evangéliumában így folytatja Jézus ezt a proféciát. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Lesznek tehát égi jelek, és hadd ne részletezzem ezeket, hogy konkrétan mik is. Lesz nagyon sok könny, nagyon sok nyomorúság. Lehet, hogy nem is így kellene mondani, hogy lesz, hanem jelen időben van, igaz? Ezek mind arra utalnak, hogy valaminek most már mindenképpen történnie kellene. Majd jön egy alkalom, amit Jézus így mond, így fogalmaz meg, hogy feltetszik az ember fiának jele az égen. Valami történik, amire minden ember garantáltan felkapja a fejét. Erről a Biblia röviden annyit mond, hogy ezt a jelet érzékelnünk kell. Tegyünk fel tehát néhány kérdést. Hogyan történik ez a jel, vagyis Jézus eljövetele? Fogom-e tudni, hogy ez megtörtént? Vagy esetleg lehet-e azt állítani, hogy ez egy kisebb vallásos, vagy akár lobby csoportra tartozik, hogy majd ők látják Jézus jelét, a nagy átlag pedig, aki nem foglalkozik vallásos kérdésekkel, nem beavatott, az nem látja, nem.

A Biblia más könyveiben, ami nem az evangéliumokhoz tartozik, hanem már a jelenések könyve, olvasunk erről. Íme eljő a felhőkkel, minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Kik látják vajon? Tehát Jézus eljövetelét? Egy kis beavatott csoport? Nem. Mindenki, még azok is, akik átszegezték őt. Nincs kivétel, hogy mindenki meg ne látná. Erősíti ezt korábban Pál apostol egy levelében, és erre az igére emlékezhetnek, hiszen egy más összefüggés, de már erre hivatkoztam. Itt most csak ennyit szeretnék belőle röviden kiemelni, hogy Jézus nevére mindent ért meghajoljon. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Ha mennyben, a földön és a föld alatt, vagyis a ókori tudományos világkép szerint a föld alatt élő holt lelkekre gondolnak, ők is fejet hajtanak, akkor mindenkinek érzékelnie kell ezt a dolgot. Fontos tehát, hogy összefoglaljuk ezeket eddig, Jézus eljövetele minden ember számára látható lesz. Továbbá a válasz az élet nagy kérdéseire. De amiről úgy szeretnék beszélni, hogy reménységeim szerint ezzel mennek majd ma lefeküdni, az ez a bizonyos válasz. Milyen kérdésekre ad Jézus eljövetele választ? Ja, miután Jézus visszajött, ezek a kérdések lesznek megválaszolva. Az első nagy kérdés a halál kérdése. Hogy lehetne ezt a kérdést megfogalmazni? Az emberiség örök vágya az örök élet. Ott a kérdés, miért kell az embereknek meghalni? Mi lesz a halál után? Viszont látom egyszer valahol a szeretteimet. Gondolom hasonló kérdésekkel foglalkoztunk már, igaz? Valahol mindenki fölteszi ezeket a kérdéseket egyszer. A Szentírás válaszol rá, és azt mondja, hogy és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő viszont választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Majd a Tesszalonikai levélből egy másik ehhez hasonló tartalmú igét idézve, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, s feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Arra a kétféle kategóriára, amit említ a Tesszalonikai levélben Pál apostol, még egy rövid utalás erejéig szeretnék visszahivatkozni. Tulajdonképp, ami történik, az a következő lesz. Isten megismétli mindazt, amit egyszer már a teremtéskor megtett. A feltámadás egy újjáteremtés. Újbóli kiformálása az embernek a földből. Pontosan ugyanaz történik nagy vonalakban, amit a teremtés könyvében olvasunk. Megformál bennünket a földből újra Isten, hiszen egyszer már tette Ádámmal és Évával, majd az élet lehelletét adja, hiszen ez az, ami az isteni titka a életnek. És ezzel a két kérdéssel egyszer s mindenkor megválaszolja a halál problémáját, vagy a halál kérdését. Egyetlen egy dolog van, hogy hogyan oldódik meg nekem, aki élek, és hogyan oldódik meg annak az embernek, aki már meghalt, a halál problémája egyszerre. Mint ahogy megfigyeltük a Tesszalonikai levélből idézett rövid szakaszt, kétféle dologról beszél ott Pál apostol. Először is föltámadnak, akik meghaltak a Krisztusban, és a második pedig azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Először föltámadnak egyesek, ugye most ne határozzuk meg még egyszer, másodszor pedig mi, ha éppen egy olyan szerencsés helyzetben lennénk, hogy ma eljönne Jézus, akkor el kellene változnunk, és ezekkel együtt menni a mennybe. Nagyon sok keresztény tanítás nem ezt tanítja. Azt mondja, hogy van pokol, van purgatórium, vagy azt tanítja, hogy a halál után a lélek nem is hal meg, a test hal meg csupán. Fontos azonban tudni, hogy ez a tanítás elsősorban a görög filozófiából, a görög gondolkodásból jön, hogy a test tisztátalan, a lélek tiszta,
a test bűn börtönéből a tiszta lelket szabadjára kell engedni. Nagyrészt a platóni filozófiából ered ez a felfogás. Amit a lélek halhatatlanságáról és az összes ehhez kapcsolódó tanításról tudni kell, az három nagyon fontos dolog. Először is a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás, ez nem megoldás a halál problémájára. Nem bibliai tanítás, és nem ad választ a feltámadás kérdésére sem. Azért nem válasz a halál kérdésére, mert tulajdonképpen, ha van lélek, ami örökké él, akkor nincsen halál. Ha viszont azt mondom, hogy kereszténység tanítja, hogy van feltámadás, akkor teljesen disszonáns arról beszélni, hogyha meghaltam, a lelkem él még mindig, és majd amikor feltámadok, akkor tovább fog élni, vagy újra fog élni. Temetőre az van írva, hogy feltámadunk. Feltámadunk, nem feltámadunk, nem mindegy. Reinkarnáció vagy lélek halhatatlansága helyett, tehát a Biblia ajánlata a regeneráció, újra teremtés. A második nagy kérdés, amire pozitív és egyértelmű választ fog adni Jézus visszajövetele, az igazság és a bűn kérdése. Hogy néz ki ez? Feltették-e már valaha is azt a kérdést, amit Tokics Imre tanárom tett fel önöknek, hogy tulajdonképpen mi is az igazság? Nem olyan érdekes dolog, hogy hol van az abszolút értelembe vett igazság? Kinek van abszolút értelemben véve igaza? Ki a gonosz? Mi lesz a gonosz emberek örök sorsa? Hogy lehet egyáltalán ezt az egész kérdést eldönteni? Ismét nézzük a Bibliát, mégpedig a Jelenések könyvét. Láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Egy titkos könyv van a mennyben, és ez a 7 pecsét nagyon véd valamit. Ugye ma már a személyi számunkat titkosíthatjuk, a lakcímünket titkosíthatjuk, a telefonszámunkat titkosíthatjuk. Mit szólnának egy olyan könyvhöz, ahol a gondolataink lennének leírva? És én kinyitnám a könyvet, és elkezdeném olvasni, hogy most mire gondolnak. Nagyon izgalmas lenne, de nem mindenki teheti meg azt, hogy ezt kinyissa. Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz egy idő majd, amikor lesz egy mennyei bíróság. Ki lesznek nyitva ezek a könyvek? El lesznek olvasva akár a gondolataink is, és felelni kell ezekért. És ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Jézus lesz a védőügyvédem. Sátán lesz a vádoló, és a mennyei atya pedig ő az, aki előtt tisztára kell a ügyemet mosni. Nem tudom, mit szólnának ügyvéd nélkül. Ugye az már egy kicsit merev, azért célszerű Jézussal jó barátságban lenni ahhoz, hogy ezt ilyen módon dönthessük el. Na de nézzük ennek a kérdésnek a második felét, hogy tulajdonképpen kik a gonoszok és mi lesz a sorsuk, hiszen az igazság bűn kérdésében ennek is ott van a helye valahol. Jelenések könyve beszél arról, ami még eddig nem volt benne például a tesszalonikai levélben sem. Többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Mire gondolunk akkor, ha arról van szó, hogy első feltámadás? Ha arról van szó, hogy első feltámadás, akkor kell lennie másodiknak is, mert különben teljesen logikátlan lenne az első kifejezés. Az első feltámadás az élet feltámadása, hiszen föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Erről olvastuk. Továbbá elváltoznak azok, akik megérték Krisztus eljövetelét, ez egy kategória, ezért jelöltem A és B ponttal, és a második feltámadás pedig egy későbbi szakaszban, a Jelenések könyvében, ki részletezve van, így van jellemezve, hogy a halál feltámadása. Nagyon ellentmondásos, de mindjárt meglátjuk, hogy miért. Így részletezi a Jelenések könyve ezt. A pokol, a halál, vettetének a tűz tavába. Ez a második halál. A tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Tulajdonképpen most, ha szójátékot szeretnénk játszani, akkor azt kellene mondani, hogy a halál hal meg. Ismerik ezt a szinonímát, hogy halálnak halálával halni.
A halál fog meghalni, és természetesen sajnos azok ezzel együtt, akik nem lesznek jobb sorsúak. Mindjárt ebből a második nagy kérdésből nő ki a harmadik. Az örök élet, vagyis az élet értelme. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mit mondjunk erre? Van-e élet a halál után? Miért nem él az ember örökké? Miért van az, hogy egyesek hosszú ideig élnek, másoknak fiatalon kell meghalni? Miért van az, hogy jobb esetben, vagy szerencsétlenebb esetben olyanok halnak meg, akik emberi számítás szerint még élhetnének, mert olyan tisztességes emberek, és ehelyett, aki véleményünk szerint gazember, az pedig sokáig él. Hogy van ez az egész? Nem lehetne valahogy rendet teremteni e körül? Harmóniát? Egy biztos, hogy a földünket kellőképp tönkretettük a környezet szennyezéssel. Tehát valami változásról, valamiféle dologról már mindenki beszél. Beszélnek pusztulásról, globális felmelegedésről, egyéb dolgokról, de senki nem beszél a megoldásról. Nem tudom, hallottak-e már a médiában olyan kifejezést, hogy én felelős vagyok. Általában azt szokták mondani, hogy ő felelős, ők felelősök, önök felelősök, de hogy én felelős vagyok, ilyet nem. Ki felel mindezekért a dolgokért? Ki tette tönkre a világunkat? Péter apostol levele egy nagyon érdekes feljegyzést ír erről. Az 1800-as években azt mondták, hogy amit Péter apostol ír, az fizikailag képtelenség. Az Úr napja úgy jön el, majd, mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Gondoljanak arra, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy az elemek atomjaiban fognak felbomlani, az atomok fognak felbomlani, maghasadás. Hát, hogy erről van szó az eredeti görög kifejezés szerint. Ezért mondták az 1800-as években, hogy ez lehetetlen, ma már tudjuk, hogy lehetséges. Olyan tűznek kell lenni, ami mindent megtisztít, ami mindent helyrehoz. Igen, de aztán mindjárt Péter apostol ugyanott folytatja is, hogy új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És azt gondolom, hogy nem a tüzet várjuk, hanem az igazságot. Nem a pusztulást, a totális pusztulást várjuk, hanem azt, hogy mi lesz ehelyett, hol leszünk majd akkor, és mi lesz a sorsunk. Ezt nagyon egyszerűen láthatjuk, hogyha a Biblia első lapjaira lapozunk. Ott van egy csodálatos környezet, Isten eredeti terve szerinti világ, az Éden, ide helyezi az első emberpárt. Jön a kísértés következménye, Mózes első könyve ír erről, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, de ennek ellenére az ember mégiscsak eszik róla. És Isten arra ítéli az embert, emiatt az engedetlenség miatt, hogy meg kell halnia. Ki is részletezi, hogy mi is ez a halál, és ezért beszél egy másik fáról, ugyanitt a Mózes első könyves. Ez az élet fája. Mi történik az élet fájával? Elzárja az élet fájához vezető utat Isten. Miért? Azért, hogy a bűnös ember ne élhessen örökké. Van tehát két fa, a jó és rossz tudásának a fája, és van az életnek a fája. Az élet fáját Isten elzárja, ezért nem vagyunk örök életűek. Elővesszük a Biblia utolsó könyvét, ugye figyeltek az előbb, hogy az első könyv majdnem első lapján van az élet fája. A Biblia utolsó könyvének az utolsó oldalán még egyszer van az élet fája. Az ő utcájának közepén, ahogyan írja, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét és levelei pogányok gyógyítására valók. Van tehát egy lehetőség arra, hogy bejussunk a mennybe, az igazság kérdésére választ kapjunk, és ismét visszajussunk ugyanahhoz a fához, ahol valaha elrontottuk. Gondolom, ha a világ történelem sorsát végignézzük, senki nem gondolja azt komolyan, hogy még egyszer engedetlenek lennénk, ha Isten azt mondaná, hogy arról a fáról ne egyél. De azt a fát, az életfáját, amit viszont azért állít, hogy együnk róla, és örök életűek legyünk, és megnyitja a számunkra, gondolom, hogy mindnyájan szívesen látogatnánk. Jó hír, vagy rossz hír Jézus visszajövetele?
jó hír vagy rossz hír az, hogy egyszer a világ történelmnek vége lesz. Az eddig felsorakoztatott érvek alapján elég jónak tűnik. A Biblia tudnélik mindenféle találgatások ellenére, amelyek valóban találgatások szoktak lenni, nem a világ végéről beszél, hanem a tökéletes megoldásról. Nem arról beszél, hogy egyszer mindent, amit szeretünk, ebbe a világba el kell hagynunk, és le kell zárni a történelmet, hanem arról beszél, hogy azért kell lezárni, mert Isten most jelen pillanatban nem tud ennél jobbat adni, de szeretne, és hadd engedjük meg neki, hogy ez megtörténjen. És ezt így foglalja össze a Jelenések könyve, majdnem utolsó szakasza, hogy íme újjá teremtek mindent. Mi az, ami nincs benne a mindenbe? Az minden, ugye? Az emberi kapcsolatok, az ember fizikai egészsége, lelki egészsége, a föld állapota, minden. Nem tudom, hogyha futurológusokat hallanak a televízióba, vagy különböző szakembereket, akik beszélnek a jövőről. Hallottak-e olyat, hogy jobb lesz? Mondta-e valaki azt, hogy azért kell mindennek elpusztulni, hogy ennél jobb legyen? Erről nem beszélnek ezek az emberek. Nem beszélnek a hollywoodi filmek sem, csak a kétséget és a félelmet plántálják belénk. Kihívás, hogy elgondolkozzunk ezen az utolsó mondaton. Íme, újjá teremtek mindent. Jézusban hinni, egyenlő az igazságban hinni. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ami ma rossz, annak egyszer vége kell, hogy szakadjon. Azért, mert Isten egy sokkal jobbat szeretne mindnyájunk számára adni. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Ige morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozhatjuk Isten éltetadó igéit, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. Ahogy már többször is említettük azt, hogy Jézus Krisztus a példázatokban olyan igazságokkal foglalkozik, amelyet sehol máshol a Bibliában nem tudunk megtalálni. A mai példázata Jézus Krisztusnak mindössze egy szóból áll, a háló. Máté Evangélium a 13. részében találjuk a hálóról szóló példázatát elmondva, leírva a Bibliában, és először ezt a példázatot átolvassuk, és ezt szeretném, hogyha mélyen átgondolnánk ma este ezen az Isten tiszteleten. Így hangzik tehát Máté Evangélium a 13. rész 47-től az 50. terjedő versekben. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halfajtát összefogott, amikor megtelt a partra vonták a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatát is úgy kezdi, hogy hasonlatos a mennyeknek országa, a tengerbe vetett régi szó szerint gyalomhoz, ma ezt már nem használjuk, és azért a mai magyarság szerint háló. Még mai napig is a tengereken, sőt a tavakon is, nagy tavakon hálóval halásznak a halászok. És itt azt mondja, hogy a hal, amikor a halászok halásznak, akkor a háló mindenféle fajta halat összefog. Amikor bekerítik a hálóval a halakat, azt húzzák a partra, és azt olvassuk az ígében, a példázatban, hogy leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Ez egy gyakorlat, ez egy valós történet, amelyet a halászok tesznek, de Jézus Krisztus mindjárt hozzáteszi, és azt mondja, így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Először is alapszintén figyeljünk meg néhány dolgot a példázatból. A háló az evangéliumot jelképezi. Az evangéliumot az egész világon hirdetik, és az evangélium mindenféle fajta embert megszólít, megszólítja a királyt, a nemest, az egyszerű embert, megszólítja a koldust, megszólítja a gyűlölködőt, az irigyet, a rágalmazót, mindenkit megszólít, még a betörő embert is, meg a gyilkos embert is megszólít, tehát minden embert összegyűjt. A halak az embereket jelképezi. Utána másik nagyon fontos elvet látunk ebben a példázatban, hogy a halál pillanatában senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést. Mert azt mondja, hogy a szétválogatás az a világ végén lesz, mert maguk az angyalok végzik majd az embereknek a csoportosítását. Ezért jegyeztem fel, hogy senki nem kap sem jutalmat, sem büntetést a halál pillanatában. Minden a világ végén dől majd el,

vagyis lesznek elkülönítve az emberek, akik tiszta szívvel szolgáltak Istennek, és az emberek, akik csak formaiasan szolgáltak Istennek. Az emberek szétválasztása Jézus Krisztus második eljövetelekor történik meg. Az ötödik dolog, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Testvéreim, nem ránk tartozunk ez a kérdés. Sokszor engemet, mint lelkész kérdeznek, mit gondolok én, hogy ki fog üdvözülni? Ez az ember üdvözül, vagy a másik ember elvesz? Ez nem ránk tartozik. Az, hogy ki fog üdvözülni, és ki nem fog üdvözülni, ezt majd Isten dönti el, és az angyalok véghez is viszik majd pontosan azt az ítéletet, amelyet Isten a mennyekben meghoz minden emberről. Ezért most próbáljuk elemezni magát a példázatot. Külsőleg megtért emberek azért fogadják el az evangélium üzenetét, hogy rossz hírbe hozzák az Isten igazságát. Mit jelent ez gyakorlatilag? Látjuk azt a Biblia tanítása szerint, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert. Az őszintén megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, a félig megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, és csak látszatra megtért emberek is elfogadják az evangélium üzenetét, sőt, csatlakoznak is Isten egyházához. Ezért látjuk azt, hogy milyen céllal küldi el Isten népe közé a félig megtért embereket. Jézus Krisztus beszél erről, hogy mindenféle fajta embert összegyűjt az evangélium üzenete, de Sátán azért küld embereket az Isten egyházába, hogy azok rossz hírt hozzanak az Isten igazságára, más szóval még azt is, hogy szégyent. Nézzük néhány példát a Bibliából is, kedves testvéreim, mivel az evangélium üzenete minden embert összegyűjt, én ma Isten segítségével arra szeretnék rátérni, hogy a bibliai történetek hátterén lássuk meg azt, hogy félig megtért, vagy egyáltalán nem megtért embereket is elvezet és összegyűjt az evangélium. Először is az Ószövetségi Szentírásból szeretnék hozni egy történetszakaszt. Mózes második könyvének a 12. rész 38. versében azt találjuk, hogy amikor Izrael népe vonult ki az egyiptomi fogságból, akkor látták az egyiptomiak, hogy Isten az ő népével, Izrael népével együtt van, megőrizte őket a csapásoktól, és semmit nem kellett tenni az első 9 csapás ideje alatt, és mégis Isten oltalmát érezték és tapasztalták, és a Biblia az idézett igehelyről ezt mondja, sok elegy nép is ment fel velük. Ezek az emberek nem voltak istenfélő emberek. Ezek pogány emberek voltak, és pogány emberek maradtak egész életükben. De látták, hogy Izrael népével velük van az Isten, és ők úgy gondolták, hogy ha Isten népe között, Izrael népe között lesznek, akkor ők is Isten áldásában részesülnek. Kedves testvéreim, ez nem csak 3500 évvel ezelőtt gondolkodtak így az emberek. Hadd mondjak el egy tapasztalatot. 1963-ban hadsereget szolgálva Szkópjéban megtörtént a szkópjai földrengés, és reggel 5 óra 17 perckor történt, és utána, mire rendeződtek a dolgok, 7 óra táján levittek bennünket, hogy segítsünk Szkópjé lakosainak, levittek a városba kamionokon, és egész nap ott voltunk. És egy katonatársam, egy bajtársam, akivel sokat beszélgettem a Bibliából, ő is bibliaolvasó ember volt, csak sok mindent nem értett, és nem is volt világos előtte, de képzeljétek el, megfogta a karomat, és azt mondta, hogy Faragó, én veled leszek, mert téged megőriz az Isten, és engemet is veled együtt meg fog őrizni. Azért mondom, hogy ez a gondolkodás nem a megtérés,
hanem az a gondolkodás, hogy látom, hogy valakivel vele van az Isten, akkor én is húzódok oda hozzá, vagy tudom, hogy Isten egyháza teljes igazságot hirdeti, én is szeretek oda tartozni, és én is velük akarok lenni, de csak azért, hogy Isten oltalmát érezzem, és tapasztaljam, és Isten áldásában részesüljek. Ez az el egy nép még egy formában jelen van a Bibliában, szintén Mózes 4. könyve 11. rész 4. versében, így nevező gyülevész nép. Sajnos a gyülevész nép sok bajt okozott a pusztai vándorlás alatt Izrael népe számára. Egy ilyen igehelyet olvassunk el, tehát Mózes 4. könyve 11.4. A gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett. És Izrael fiai is újra síránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ád nékünk húst ennünk. Ki indította el ezt a nagy kérdést, ezt a kívánságot, hogy kicsoda ád nékünk húst ennünk a pusztában? A gyülevész nép. És a gyülevész nép mind hangosabb lett, hogy itt éhen pusztulunk el, és ezt a ritmust, ezt a hangnemet kiveszi át az egész Izrael népe a pusztai vándorlással. És végül felzajlik, felbojdul az egész nép, ugye több mint 2 millió ember volt a pusztában Izrael népe. A Biblia nem beszél arról, hogy ez az elegy nép, vagy a gyülevész nép mennyi volt, de lehet, hogy pár tízezer volt közöttük, és mégis a rossz ezekről az emberekről átragadt a többiekre, és a többiek is ugyanazt ismételték, zúgolódtak, kicsoda ád nékünk húst. 12 tanítvány között is volt egy Júdás. Ha figyelmesen olvassuk Júdás történetét, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva ő volt a bajkeverő. Én ma este nem Júdásról akarok beszélni, csak számos bibliai példát ragadok ki, hogy lássuk meg, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert, és Jézus Krisztus beleegyezett abba, sőt azt mondta, hogy jó, legyél te is a 12 tanítvány között, amikor Júdásról volt szó. Figyeljük meg, ahogy említettem, Júdás volt a bajkeverő. Lukács evangélium a 9. rész 46. versében azt olvassuk, azután vita támadt közöttük, a tanítványok között arról, hogy közöttük ki a nagyobb. Ki volt ennek a vitának az elindítója? Júdás. Sok-sok vitának, ami volt a 12 apostol között, Júdás volt az elindítója. Júdással azért el kell mondanunk, testvéreim, azt, hogy Júdás szerette Jézust. Júdás tisztelte Jézust. Azonban, ami Júdásnál rossz volt, az az, hogy ő akarta irányítani nem csak a 11 tanítványt, hanem még Jézus Krisztust is. Ő akart a mindenkinek a vezére lenni. Különösen kidomborodott ez, amikor Jézus Krisztust szombaton este Betániában, Simon házában Mária Magdolna megkente. Ő volt az, aki megint a zúgolódást elindította, hogy jobb lett volna eladni ezt a drága kenetet, amivel Mária Magdolna megkente Jézus Krisztust az ő halálára, és a pénzt a szegényeknek odaadni, mint hogyha ő nagyon sokat gondot viselt volna a szegényekről. Megint a bajkeverő. Ez csak egy példát hozok, egy-két példát hozok, hogy lássuk meg, hogy a bajkeverést végezte Júdás egész idő alatt. Amikor Jézus Krisztus védelmébe veszi Mária Magdolnát, és azt mondja, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, de ez az én halálomra kent meg engemet, akkor Júdás megsértődött, és még az este, tehát szombaton este, vasárnap vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe, és előző szombaton este elment a papokhoz, és azt mondta, mennyit adtok nekem azért, hogy Jézus Krisztust a kezetekbe adjam. Nem ő szabta meg a 30 ezüst pénzt. Egyszerűen árulóvá lett. Azonban Jézus Krisztus ezt mondja Júdásról,
ami nagyon érdemes mélyen átgondolni, a főpapi imájában János Evangélium 17 rész 12. versében. Akiket nékem adtál, megőriztem. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Ha az evangéliumban megfigyeljük, hogy 3,5 éven keresztül Júdás mennyi bajt kevert Jézusnak egyik oldalról, a másik oldalról figyelemmel kísérjük azt, hogy Jézus Krisztus mennyit fáradozott Júdás megmentéséért, akkor elcsodálkozunk. Én úgy gondolom, hogy senki emberfia nem lett volna képes annyi türelmet, annyi szeretetet, annyi jóságot tanúsítani Júdás iránt, mint amit Jézus Krisztus tett. És azt mondja Jézus Krisztus főpapi imájában, hogy a főpapi imáját Jézus Krisztus az utolsó vacsora után mondta el, ami azt jelenti, hogy Júdás már elhagyta őket, már elment a főpapokhoz, mert tudta, hogy Jézus Krisztus sok időt szeret tölteni Gecsemáné kertjébe, és ott majd átadja nekik Jézus Krisztust. És ez az imádság, a főpapi imádsága Jézus Krisztusnak az utolsó vacsora után volt, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy akiket nékem adtál, azokat megőriztem. Senki el nem veszett, de nem tudta mit kezdeni Júdással, hogyan nevezi? Veszedelem fiának. Ez egy nagyon elgondolkodtatott meghatározás, hogy veszedelemnek fia. Azonban nem csak ilyen példákat találunk. Én kész akarva ma este olyan személyeket említek meg, akiket az evangélium magával ragadott. Megszerették az evangéliumot, de nem engedték meg magukban azt, hogy Szentlélek elvégezze a változást. És kedves testvéreim, mivel Jézus Krisztus ebben a példázatban, a hálóról szóló példázatban ezt domborítja ki, nem elég külsőleg elfogadni az igazságot. Szívből kell elfogadni az igazságot. Két olyan embert említ a Biblia, többet is, és néhányat még szeretnék majd hozni, Hüminaiasz és Alexandrosz. Ki volt ez a két ember, és mit ír a Biblia erről a két emberről, sőt még egy harmadikról is, Pál apostol Timótoshoz írt első levelében ír róla, először az első rész 19 és 20. versében. Ezt tanácsolja Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörés szenvedtek. Ezek közül valók Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, figyeljük meg először a tanácsot, amelyet Isten fiatal munkatársának adott Pál apostol által, de nem csak nekik, hanem mindannyiunknak, akik ma este is itt vagyunk. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet. Kedves testvéreim, az igazi hit és a jó lelki ismeret megtartása nélkül az evangélium üzenete halott fog maradni számunkra. Ez mit jelent? Ha mi nem fogadjuk be az Isten evangéliumának elveit, és azt nem gyakoroljuk a mindennap életünkben, akkor mi is ehhez a két emberhez hasonlóan ott leszünk, és hallgatjuk Isten igéjét, de nem engedjük meg, hogy bármilyen változást vigyen véghez. És itt azt mondja, hogy amelyeket egyesek elvetettek, mit vetettek el? A hitet is, és a jó lelki ismeretet is. És azért a hit dolgaiban hajótörés szenvedtek. Kedves testvéreim, én abban a reményben állok ma este előttetek, hogy senki közülünk nem azért jött el a mai Isten tiszteletre, hogy csak hallgassa az igét, és hajótörés szenvedjen, hanem azért jöttünk el ma este, hogy lássuk meg, hogy Istennek az a célja,
hogy mi elfogadjuk az evangélium igazságának elveit, éljük azt, és örök élet részesei lehessünk. Ezért jöttünk el. Figyeljük meg, hogy ezek a Hümenaiosz és Alexandrosz is, akikről Pál apostol itt ír, azt mondja, hogy akiket átadtam a sátánnak. Mit jelent Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy ezt a két férfit, lehet az nő is, de itt most két férfiről van szó, átadtam a sátánnak. Mire utal itt? Jézus Krisztus tanít bennünket Máté evangélium a 18. részében az egyházfegyelemre. És ezért abban az összefüggésben látjuk, hogy átadta a sátánnak, lemondott róluk, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, nem csak káromkodással lehet káromolni az Istent. Nem csak akkor káromoljuk, azzal káromoljuk az Istent, hogyha szídjuk másnak az apját, vagy az anyját, vagy magát, az Istent, vagy a hét szentséget, vagy nem tudom én mit. Káromolhassuk az Istent úgy is, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, de mi másképp cselekszünk. Sajnos a sátán pont erre akar rábírni bennünket. Sátán nagyon jól tudja az ember felépítését. Nagyon jól tudja azt a sátán, hogy az emberből az Isten félelmet nem tudja kiirtani. Még a legnagyobb kommunisták, vagy a legnagyobb ateisták is, amikor bajba keveredtek, akkor Istenhez könyörögtek. És a sátán nem is próbálja azt megtenni egy embernél sem, hogy mi ne féljük az Istent. Ne imádkozzunk, ne legyünk vallásosak, de arra nagyon ráfigyel, hogy ne éljünk mindenben összhangban az isteni elvekkel. Kedves testvéreim, hogyha Isten szent lelke eléri nálunk azt, hogy mi belássuk, hogy nekünk jellemváltozást kell véghez vinnünk. Jellemünket, életünket, hitünket, meggyőződésünket és szavainkat, életünket összhangba kell hozni az isteni elvekkel. Ha ezt nem hozzuk össze, akkor mi konkoly vagyunk a buza között. Nagyon figyelemre méltó, ami még tovább fel van jegyezve ezzel kapcsolatban, Timotoshoz itt második levél második részében, a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki. Kedves testvéreim, mit jelent az, hogy a szentségtörő és üres fecsegők elől pedig tér ki? Ezt népnyelvén úgy nevezik, hogy pletyka, rágalmazás. Rágalmazni az egyik embert a másik ember előtt, a másik ember pedig az egyik ember előtt. Azt mondja a Pál apostol, Isten lelkétől ikletve, hogy kerüld ezeket az embereket. Ne legyünk azok, akik káromoljuk, akik másokról beszélünk az ő hátuk mögött. Mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe. Kik? Azok, akik szentségtörők és üres fecsegők. És szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Kedves testvéreim, elmondok egy konkrét történetet, ami lehet, hogy 80-90 évvel ezelőtt történt. Gulyás, tudjátok, hogy kit neveztek Gulyásnak régen? Mart Hacsorda pásztort. Vasárnap nagyon szeretett volna elmenni a vásárba. És azon törte a fejét, hogy hogy tudna elmenni, de vasárnap is a gulyát, a teheneket hajtani kellett a legelőre. Szombaton este, naplemen körül hajtsa haza a teheneket a faluba, és az első roskadozó ház előtt egy kis sámlin ül egy asszony. És azt kérdezi tőle, néni, maga már elég idős személy, tud ön titkot tartani? Fiam, hogy ne tudnák, az élet megtanított engemet arra, hogy titkot tartó legyek. Ha tud titkot tartani, akkor elárulok magának egy titkot. Melyik titkot? Azt, hogy holnap mindazok, akik kiengedik a tehenet a legelőre, azoknak jönnek a fésűsök,
háború után, lehet, hogy emlékeztek rá, tehén szarvából készítették a fésűsök a fésűt. Minden tehénnek a szarvát levágják. Másnap kürtöl a gulyás, másnap reggel egyetlen egy tehén sem ment a legelőre. Tanít ez valamire? Titoktartó volt az a személy? Nem. Hányan tudták meg a faluban reggelre? Én még egyszer olvasom, látom, hogy elmosolyodtatok. Megvan az ok, hogy elmosolyodj, de azért hozom az igét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki. Egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz, akit már az előbb említett az ige, és egy másik ismeretlen, Filetosz, aki az igazság kérdésében eltévejedtek. Ismerték ezek az emberek az igazságot? Igen. Mi történt velük? Eltévejedtek. Miben tévejedtek el? Amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Azt jelenti, hogy az első században voltak keresztény emberek, akik ezt hirdették. Azonban lépni szeretnék tovább. Még egy személlyel, egy új szövetségi szentírásban található személlyel találkozunk, ez Diotrefész. Ki is volt ez a Diotrefész? János harmadik levelében olvassuk a 9 és a 10. verset. Itt figyeljük meg, hogy 6 dolgot sorol fel, és erre figyeljük fel. Diotrefész, aki köztünk elsőbségre vágyik. Ki volt az, aki elsőbségre vágyott a mennyben? Sátán. Nem fogad el minket, ez a második. Ezért, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket. Figyeljük meg, kiket rágalmazott gonosz szavakkal? Az egyház vezetőit. De nem elégszik meg azzal, hogy rágalmaz bennünket, negyedik, hanem maga sem fogadja be a testvéreket. Ötödik, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben. Azokat, akik be akarták fogadni a testvéreket, azokat is ez a Diotrefész megakadályozza. És kiveti a gyülekezetből? Kiket vet ki? Az őszinte hívőket. Kedves testvéreim, ezt az igét azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy az első században is a háló, az evangélium hálaja mindenféle fajta embert összegyűjtött. Ezért Pál apostol már előre figyelmeztette még az ő életében az efézusi hívőket, amelyeket apostolok cselekedete 20. rész 29 és 30. versében találunk. Pál apostol azt mondja, mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok. Kiket nevez gonosz farkasoknak? Azokat az embereket, akik látszatra fogadják el az evangéliumot, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Kedves testvéreim, ezzel az igazsággal, amit Jézus Krisztus a háló példázatában elmond, tisztában kell lennünk a 21. században is. Amióta elindult a kereszténység, vagyis amióta Isten elhívta Izrael népét, mindig voltak, akik az ellenségnek szolgái voltak, úgy Izrael népe között, mint mindenhol. Jézus a példázatban azt mondja, hogy nem minden embert vezet Isten a gyülekezetbe. Ez egy nagyon elgondolkodható kijelentés, ezért vetik meg sokan az evangéliumot, mert nem látják az egyház minden tagjának életében megvalósulni az evangélium jelvet. És kedves testvéreim, én arra tanácsolnák mindannyiunkat, magamat is és benneteket is, ne a másikba keressük a hibát, hanem magunkban. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Itt falun ezt könnyen meg lehet érteni. Ismeritek ezt a mondást biztos, hogy mindenki a saját háza előtt söprögessen. Ismeritek ezt a mondást, közmondást? De láttatok-e itt a faluban reggelre sok hó esett, hogy a gazda kimegy, és
elsöpri a szomszéd háza előtt a havat, a saját háza előtt pedig nem. Pedig mit könnyebb nekünk? Saját házunk előtt söprögetni, vagy másik háza előtt? Mit könnyebb másik életébe vájkálni, vagy a sajátunkat? Kedves testvéreim, Jézus Krisztus ebben a példázatban tanít bennünket arra, hogy először saját házunk előtt söprögessünk. Saját életünket nézzük meg, saját életünket hozzuk össze az isteni elvekkel. Miért? Mert nagy felelősség nyugszik azokon, akik ismerik az igazságot. Én úgy gondolom, hogy ismerjük az igazságot, mindannyiunkról elmondhatom, akik ma este itt vagyunk. Szeretnék hozni Jézus Krisztus ajkáról elhangzott szavakat Máté 18. rész 6.-7. versében. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül gyermekekre utal, akik énben nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Kinek jobb? Kinek jaj? Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások essenek, de jajjanak az embernek, aki által a botránkozás esik. Kedves testvéreim, csak mai napra utalok. Mai napon, vagy az elmúlt héten megbotránkoztattam-e az én magaviseletemmel, vagy szavaimmal másokat? Gondolkodjunk el, mert azt mondja, hogy aki pedig megbotránkoztat, annak jobb lenne, hogyha malomkövet tenne a nyakára, és menne a tengerbe. Jézus Krisztusnek ez a szava rettenetesen erős. Sokan azt gondolják, mivel bűnösök vannak a gyülekezetben, én nem megyek oda, vagy pedig Isten elnézi a bűnt. Sem az egyik, sem a másik döntés nem helyes. Kedves testvéreim, amikor én elindultam az igazság útján, akkor engemet Jézus érdekelt. Nem azok, akik a gyülekezetben vannak, hanem Jézus és az ő igazsága. És ha ki akarunk tartani mindvégig Krisztus mellett, akkor ezt tegyük. Nem a tekintély, a tisztség vagy a társadalmi rang teszi az embert emberré. Sőt, még itt hozzáteszek még egy szót. Nem a vagyon, a pénz teszi az embert emberré, hanem mi az, ami embert emberré tesz. A Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. Jellemnek van értéke, és jellemnek lesz értéke. Éppen ezért hozok Krisztus példázat című könyvből két idézetet. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Emlékeztek, hogy erről tanultam? Azonban most jön a mai példázattal kapcsolatos mondat, a rossz halakat a jókkal együtt húzzák ki a partra, hogy ott osztályozzák őket. Mikor lesznek rossz halak elválasztva a jó halaktól? Kik fogják ezt tenni? Az angyalok. Mikor? A világ végén. Utána még egy mondatot szeretnék az idézett könyvből, a 78. oldalról hozni. Ezek a példázatok azt is tanítják, hogy az ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Mit jelent ez a mondat, hogy az ítélet után nem lesz kegyelem idő? Először maga ez a fogalom, hogy kegyelem idő. Addig kaphatunk bűnbocsánatot, amíg Jézus Krisztus közben jár érettünk, fenn a mennyben, és amíg közben jár érettünk, addig tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus befejezi közbenjárási szolgálatát, és készül eljönni, megítélni minden embert a földön, akkor hiába könyörögünk, bocsánatért, hiába esdekelünk, hogy változtasd meg az életemet, jellememet, gondolkodásomat, örökre késő. És ahogy itt olvastuk, ezek a példázatok azt is tanítják, hogy ítélet után már nem lesz kegyelem idő, amikor az evangélium hirdetése befejeződik, a jókat és a gonoszokat külön választják, és akkor mindkét csoport sorsa örökre eldőlt. Kedves testvéreim, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy most, ebben az életben tegyünk meg mindent. De hogyan? Ezt a csodálatos tanácsot szeretném olvasni Timóteushoz írt első levél 5. rész 24. verséből. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók. Előttük mennek az ítéletre. Némelyeket pedig hátulról követnek. Mit jelent ez? Először az igét szeretném érthetővé tenni, és utána
feltenni a kérdést, hogy melyiket szeretnénk mi megélni. Vannak emberek, akik beismerik a bűnüket. Nehéz ez? Nehéz kimondani, hogy én vagyok a hibás? Próbáljuk végig gondolni az életet. Képesek voltak még férj és feleség is összeveszni, hogy nem én vagyok a hibás, hanem te, mert mindig a másik a hibás. De vannak emberek, akik beismerik bűneiket. És ha beismerjük bűneinket Istennek, és bűnbocsánatét könyörgünk Istenhez, akkor Isten megbocsátja a mi bűnünket. De némelyeket pedig hátulról követnek. Igazoljuk minden rossz dolgunkat. Még ha rossz is, akkor is azt mondjuk, hogy mi ezt jól tettük. Akkor ott van a hátunk mögött a bűn. Melyiket szeretnénk megvalósítani az életünkben? Megvallani hibáinkat és bűneinket, vagy igazolni a hibáinkat és bűneinket? Az elsőt, vagy a másodikat? Másodikat, elsőt. Ne igazoljuk magunkat. Valljuk meg bűneinket Istennek, és Isten segítségével szabaduljon meg tőlük. Isten mindenkit szeretne megmenteni. Meg tud-e menteni? A Bibliában azt olvassuk Timóteushoz írt első levél, második rész, harmadik, negyedik versében, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Kedves testvéreim, mit akar Isten? Hogy hány ember üdvözüljön? Minden? Azt írja a Biblia? Igen. És minden ember üdvözülni fog? És miért nem fog minden ember üdvözülni? Azért, mert nem akarja azt, amit Isten. Azért, mert azt akarjuk sokan, mint Júdás, megváltoztatni Jézust. Elmondok egy nagyon szomorú tapasztalatomat. Szabadkán, Szabad Egyetemen sorozatot tartottam, nagyon sok ember eljárt, nem tudom, harmadik, negyedik este odajön hozzám egy jól öltözött hölgy, és azt mondja nekem, faragó lelkész, nekem vannak írásaim, ha holnap elhozom, megígéri nekem azt, hogy elolvassam. Kérdeztem, hogy mennyi? Körülbelül 40 oldal A4-es formátumban. Mondom, elolvasom. Következő este elhozta, átvettem, és azt ígértem neki, hogy a holnapi esti istentiszteletre elolvasom, és leülünk együtt beszélgetni. Nem is szeretnék egy mondatot sem idézni. Tele volt énnel. Ezzel mindent elmondtam. És odajön hozzám az előadás után, mikor elköszöntem a jelenlevőktől, leültünk, és kérdezi, elolvasta? Mondom, igen. Mi a véleménye? Azért imádkoztam, hogy Istenem adj értelmet, bölcsességet, hogy helyes irányba tudjam vezetni ezt a szemét. Azt kérdeztem tőle, szokta ön olvasni a Bibliát? Azt mondja, nem. Kérdezem, miért nem? Azt mondja, azért, mert én bennem Isten lakozik, és amit én mondok, az Isten szava. És amit én leírtam ezek papírra, ez fontosabb, mint a Szentírás. El lehet-e jutni így az igazság ismeretére? Ha az én véleményemet magasabbnak, nagyobbnak tartom, fontosabbnak tartom, mint amit Isten a Szentírásban mond. Kedves testvérem, nagyon sok Bibliát ismerő ember ezért fog elveszni. Mert tudja az igazságot, tudja, hogy mit kellene tenni, de ő fontosabbnak tartja a saját véleményét. Ezért mondja Jézus Krisztus Pál apostol által, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De nem fog mindenki üdvözülni. Ebben az életben dől el mindannyiunknak a sorsa. Ezékiel próféta könyvében azt találjuk a 33. rész 11. versében. Mondjad nékik, élek én ezt, mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és érjen. Térjetek meg gonosz utaitakról, miért halnátok meg, ó Izrael háza? A megtérés az az életben történik, a halott emberek már nem tudnak megtérni. A megtérés szó a gondolatok megváltoztatását jelenti. Gondolatváltozás pedig csak az élő ember tud, és az élő ember tudja megvalósítani. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. A hálóról szóló példázat ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmünket.
Hadd olvassam Isten kérlelését Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. verset. Rendhagyó ez a kérlelés. Először elolvasom a szöveget, és utána, testvéreim, szeretnék néhány szóra felhívni figyelmeteket. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te magod, vagyis a gyermeked. Kedves testvéreim, figyeljük meg, hogy vezeti be ezt a roppant komoly felhívást. Mit hív bizonyságul Isten ellenünk? A mennyet és a földet. Áll a menny és a föld? Áll. Akkor ez a felhívás mai napig is érvényes? Igen. És azt mondja, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Melyik életet adta Isten mindannyiunk elé, és melyik halált adott Isten mindannyiunk elé? Az örök életet és az örök halált. Nem a földi életről, és nem az ideiglenes halálról beszél, hanem az örök életet tette elévünk, és az örök halált. Az áldást és az átkot. És Isten tanácsol bennünket, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, vagyis mind a te gyermeked. Kedves testvéreim, ma este mit fogunk választani? Az örök életet, vagy az örök halált? Az Isten áldását, vagy az Isten átkát? Kedves testvéreim, a mennyek országába nem lehet úgy eljutni, hogy egyik lábunkkal a széles úton járunk, a bűn útját járjuk, másik lábunkkal pedig az igazság útját. Miért? Mert az életbe és a halálba vezető út nem két sínpár, nem párhuzamos, hanem ellentétben van. Honnan tudjuk ezt? Azért, mert mindannyian a bűn útjára születtünk. Mindannyian halálra ítéltek vagyunk születésünktől fogva. És ezért Isten azt mondja, hogy térjetek meg. A megtérés pedig azt jelenti, hogy ha valaki megyünk egy irányba, és valakinek a ismerésnek a hangját halljuk, akkor először mit teszünk? Megfordulunk. Nem haladunk többé a bűn útján, haladunk a Krisztus útján. Tehát vagy az életre megyünk, vagy pedig a halálra megyünk. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. Csak azok pusztulnak el, akik elutasítják Isten kérlelő szavát. Készek vagyunk elfogadni Isten megtérésre hívó szavát. A hálóról szóló példázatban Jézus Krisztus erre hívja fel a figyelmet. Milyen halakat gyűjt össze az evangélium hálója? Jókat is, meg bűnöseket is. De Jézus Krisztus ebben a példázatban megtérésre hív bennünket. A bűn ideiglenes a világegyetemben. Miért? Azért, mert aminek van kezdete, annak vége is lesz. A lázadás Sátán szívében és Sátán részéről elkezdődött a mennybe. A lázító és a lázadók meg lesznek semmisítve, ezt mondja a Szentírás. Aki az engedetlenséget választja, az a halált választja. Aki pedig az engedelmességet választja, az az életet választ, és az igazságot. Melyiket akarjuk, testvéreim, választani? Az engedetlenséget és a halált, vagy az engedelmességet és az életet? Kitől függ, hogy örök életre jutunk, vagy örök kárhozatra? A szomszédomtól, a szüleimtől, a gyerekeimtől, vagy az én döntésemtől? A mi személyes döntésünktől. Jézus második eljövetelekor az Isten dicsőségétől némelyek elváltoznak, mások megsemmisülnek. Miért? Ez a nagy kérdés. Sokszor olvastam a Bibliában, és ezzel szeretném ma esti emlékedésünket befejezni. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus dicsőségben jön el, és attól a dicsőségtől némelyek romolhatatlanságra változnak, mások pedig megsemmisülnek, akkor miért történik ez? Miért történik az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek megdicsőülésben részesülnek,
mások pedig örök kárhozatban. Egyetlen egy válasza van a Bibliának erre. Azok az emberek, akik megszabadultak a bűntől, azok elváltoznak, megdicsőült testet kapnak, ezt mondja a Szentírás. Azok az emberek, akik benn megmaradt a bűn megsemmisítésével megsemmisül az ember is. Mit szeretnénk? Engedelmességet, örök életet, engedetlenséget vagy örök halált? Ezt mindannyian mi döntjük el. Ahogy olvastuk, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked. Ebben segítse meg mindannyiunkat az ő kegyelméből. A mindenható örök Isten. Amen.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A család szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Láthatár, ahol életünk mélyebb kérdéseire keressük a válaszokat. Hitről, hivatásról, családi életről, Isten vezetéséről beszélgetünk. Mai adásunk címe: Hogyan vezet Isten egy misszionáriust? Egy különleges életútról lesz szó, arról, hogyan formálódik valakiben

0: adást. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is örömmel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
0: Kezdésként hadd kérdezzem a következőt. Mi vezetett téged az életben erre a hivatásra, amit a jelenben megélsz? Mikor érezted legelőször azt, hogy a teológia, azaz elmélet, és a missziós szolgálat, az a gyakorlat, a te utad az életedben itt a Földön?
1: Talán visszamennék egy picit az időben, hogy hol is indult ez el. Én soha nem terveztem, hogy teológiát tanulok. Én nagyon érdeklődtem a technika, a technológia iránt, úgyhogy én a Műszaki Egyetemre terveztem menni. Nagyon érdekelt a számítástechnika, akkor a fejlesztés, úgyhogy járműtervező üzemmérnök akartam lenni. Azonban előtte be kellett vonulnom katonának, és ott nagyon sok minden megérintett. Akkor úgy átéltem azt, hogy milyen az, amikor Isten beavatkozik az ember életébe. És én nem azért kezdtem el teológiát tanulni, mert misszionális akartam lenni, vagy lelkész, hanem mert kíváncsi voltam arra, hogy ki ez az Isten, aki így megjelenik az ember életében, aki békességet tud adni, amikor körülöttem teljesen zűrzavaros minden, meg egyáltalán, hogy kíváncsi voltam, hogy hiteles-e a Biblia, vagy nem, meg mi ennek az egésznek a háttere. Úgyhogy a gimnázium után bevonultam katonának, akkor ott másfélig ott voltam a hadseregben, és amikor leszereltem, akkor beiratkoztam a teológiára. De kíváncsiságból. Úgyhogy nem terveztem, hogy én lelkész leszek, bár nyitott voltam rá, nem ez volt az elsődleges célom. Később, amikor az egyetemet úgy végeztem, akkor egyre inkább érdekelt a misszió kérdésköre, és nem is annyira az a része, amit nagyon sokan így a misszióban látnak, hogy programokat szervezni, vagy ilyesmi, hanem Isten missziója, és az én részem az ő missziójában. Amikor ő cselekszik, amikor ő elindul, és bevon engem az ő tevékenysége, az egy fantasztikus élmény tulajdonképpen. És így erre specializálódtam, majd amikor elvégeztem az egyetemet, akkor jött a hívás. Az első hívás, amit megkaptam, az rögtön Tanzániába szólt. Ugye misszió területre, és így kerültem végül is oda, és így maradtam benne ebben a szakmában, vagy irányban, a misszióban gyakorlatilag.
0: Mondod azt, hogy a kíváncsiság vezetett legelőször arra, hogy elkezd a tanulmányaidat ilyen téren, és mire voltál leginkább kíváncsi? Mik voltak a kérdéseid így a teológia terén, vagy Isten kapcsán?
1: Hát nagyon sok kérdésem volt. Ugye az erősségem régebben a matematika, fizika volt, úgyhogy próbáltam racionálisan közeledni a valláshoz is, és érdekelt először is az evolúció, a teremtés kérdéskör, hogy is van ez. Tehát nagyon sokat foglalkoztunk az iskolában az evolúció témakörével, és hogy a teremtés azt mi igazolja egyáltalán, vagy mi ennek a háttere. Akkor a Biblia hitelessége érdekelt, hogy hogyan és miképpen íródott a Biblia. Érdekelt az egyház történelem, hogy hogyan lettek az egyházak, hogyan keletkezett ilyen sok egyház, mi a különbség. Érdekeltek a világvallások, hogyha a kereszténység ezt vallja, mit mondanak a többiek gyakorlatilag, és hogyan viszonyul ez a kereszténység. Érdekelt maga a Isten lénye, hogy mit mond a Biblia Istenről, hogyha hiteles, akkor ez az egyetlen forrás, amin keresztül gyakorlatilag Istent alaposabban megismerhetjük. Úgyhogy nagyon érdekelt ez a témakör, hogy ki Isten, hogyan viszonyul az emberhez, ki vagyok én, hogyha ő teremtett engem. Tehát tudnám még sorolni a kérdésköröket, ugye. A teológiában nagyon sok ilyen témakörrel foglalkozunk, és ez engem érdekelt. És főképp ezért iratkoztam be az egyetemre akkor.
0: Volt olyan pillanat az egyetem ideje alatt, amikor valamit mélyebben kutattál, és az jobban egy erős bizonyítékot adott számodra az Isten kapcsán, az Isten létezésének kapcsán, így a rációt egy kicsit átbillentette?
1: Igen, volt, de az nem annyira az egyetemhez kötődik, hanem akkoriban gyakorlat volt az, hogy márciusban a hallgatókat kiküldték gyakorlatra. Kikerültem egy lelkészhez, és hát nem ahhoz a lelkészhez kerültem, akihez szerettem volna. Úgyhogy egy nagyon elhagyatott kis városba kerültem gyakorlatra, és hát ott találkoztam egy nagyon érdekes lelkésszel. Úgyhogy ő nem egy teológus lelkész volt, hanem egy ilyen nagyon egyszerű gyakorlati lelkész, akiben volt valami olyan kisugárzás. Tehát azt éltem át, hogy bekerült az iskolába, meghívták hittant tanítani, és amikor elkezdte tanítani a hittant, egy 2-3 hét múlva a gyerekek kedvence lett. Úgyhogy az ablakon kilógva várták a gyerekek, hogy mikor jön a lelkész. Ott voltam, amikor az igazgatóval az első beszélgetését folytatta, és az igazgatónő elmondta, hogy ő nem vallásos, és

0: és elnézést kér az adventistákról, pedig soha nem hallott semmit sem, hogy el tudná mondani, hogy kik az adventisták. És 3 percben úgy beszélt Jézusról, hogy a következő kérdés az igazgatónak az volt, azt mondja, hogy ilyet még soha életemben nem hallottam. Hát önöknél nyilvános az istentisztelet? Ha érdekel ez a téma, akkor engem úgy mélyebben akkor elmehetnénk önökhöz meglátogatni, hogy most mi is ennek a háttere. Tehát azt éreztem, hogy van benne valami, amit úgy hiányoltam nagyon gyakran a gyülekezetekben, és elkezdtem vele beszélgetni, éjszakákon át beszélgettünk, és hát ő elmondta azt, hogy ő azt látja, hogy a keresztények jelentős része úgy nagyon sokat foglalkozik hitelvi kérdésekkel. De amikor Jézus személyére kerül a sor, akkor megoldjuk azt, ami tantétellel vagy egyszerű tanítással. De ő rádöbbent arra, hogy Jézus sokkal többet jelent ennél. Úgyhogy őt helyezte a szolgálat a középpontjába, ő nagyon szereti őt, őről a beszélni, és azt mondja, ez őt élteti. És rájöttem arra, hogy én tanulom a hébert, tanulom a görögöt, tanulom a teológiát, meg minden, de ez a személyes sík, ez valahol nálam még nem működik. És amikor visszakerültem az egyetemre, akkor félretettem a könyveket, a tankönyveket, és 2-3-4 héten keresztül elkezdtem egyszerűen a személyes kapcsolatot keresni. Előtte is én hittem Istenben, meg volt valamilyen kapcsolatom vele, de Jézus személye számomra egy picit olyan kérdőjeles volt. A megfoghatatlan, megváltó, meg hogy ki ő. És amikor láttam egy emberben azt, hogy ez mit is jelenthet gyakorlatilag, akkor az igencsak átalakította az életemet, és rádöbbentem arra, hogy a teológia az nem egy tudományág csupán, hanem egy kapcsolati tényező. Egy olyan tényező, ami az embernek a hétköznapi életébe is beleszól, átalakítja, és konkrétan hatással van a mindennapjaimra. Ez egy olyan nagyon erős élmény volt, ami utána a következő 3 évet meghatározta, amikor még tanultam, és később a szolgálatomat is gyakorlatilag.
1: Milyen értelemben határozta meg? Mire vezetett rá?
0: Hát arra, hogy a teológiának és a szolgálatnak a lényege nem az, hogy hitelveket tanítsunk az embereknek. Nagyon sok egyház elköveti azt a hibát, hogy a kész terméket akarja elfogadtatni az emberekkel. Elmondjuk az embereknek azt, hogy mit kell hinned ahhoz, hogy üdvözülj. Ha ortodox vagy, ha katolikus vagy, ha adventista vagy evangélikus. Így kell élned, ezt kell megtartanod, hogy üdvözülj. De igazából ez túl kevés, mert hogyha nem segítek az embereknek abban, hogy amellett, hogy megértsék, hogy mit tanít a Biblia, tehát nem azt akarom úgy kicsinyíteni, hanem hogy kifejlesztenek egy élő kapcsolatot Istennel, és azáltal ismerjék fel a Biblia tanításainak a fontosságát, jelentőségét az életek, ez egy teljesen más világ gyakorlatilag. Úgyhogy azt tettem így a szolgálatom középpontjába én is, hogy szeretnék másoknak abban segíteni, hogy megismerjék Jézus Krisztust, hogy ez egy élő kapcsolat legyen. És azt érzem, hogy amikor ez sikerül, akkor látom az emberek szemén, az arcán, hogy ez működik ma is. És gyakorlatilag ez a misszió lényege. Úgyhogy ez nem is kell missziológusnak, meg misszionárusnak lenni, hogy ez működő képes legyen, hanem sokkal inkább csak hitelesnek ebben. És persze kell hozzá tudás is, meg tanulás is, de azért ez az alap, szerintem.
1: És mi következett ezután az életedben?
0: Ezután az élmény után, vagy pedig az egyetem után?
1: Az egyetem után, meg inkább, hogy az egyetem után.
0: Uh-huh. Amikor végeztünk az egyetemmel, előtte megnősültem, és hát Szilvi egy nagyon jó társam volt mindenben, amire szükség is volt, mert még be sem fejeztem az egyetemet, jött egy hívás Tanzániába, hogy egy új főiskolát akarnak építeni, és keresnek tanárt a főiskolához. És akkor az egyetemet megkeresték, hogy tudnának-e valaki delegálni oda, és egy egyetem megkérdezett engem, hogy vállalnám-e, és hát akkor vállaltuk a feleségem, és kiköltöztünk akkor Arusa mellé, ugye a Meruhegy tövében, egy új kampuszra, amiről tudni kell azt, hogy hát ez a kampusz, ez nem egy városi egyetemi kampusz volt, hanem a Nemzeti Parktól 500 méterre megvettek egy telket, és akkor még a bafalók, ahogy a vízibavalyok szaladgáltak, az elefántok szaladgáltak ott, tehát kígyók mindenhol hemzsegtek, meg vadállatok is, tehát ott a környéken zebrák, zsiráfok mászkáltak, és mi ott elkezdtünk egy főiskolát építeni, ami ma már egyébként a University of Arusha, az Arusha Egyetem nevet viseli, és egy elég nagy egyetem, 1500-tól 2500 diák jár oda. De akkor még ez olyan nagyon kezdeti stádiumban volt, nem volt áram, nem volt víz gyakorlatilag, úgyhogy elég sok kihívással néztünk szem, és ott dolgoztunk, ott kezdtük a szolgálatot.
1: Maga ez a meghívás motivált, hogy ilyen messzire menjél el az otthonodtól, vagy úgy látod, hogy hogy ez Isten vezetése, így ide vezeti Isten az utadat.
0: Az igazság az, hogy volt egy nagyon különös élményünk a feleségemmel. Én önfenntartó diák voltam, tehát nem volt szponzorom. Németországban végeztem az egyetemet, és elég drága volt az egyetem. Úgyhogy én tanulás mellett rengeteget dolgoztam. Akkor fenn kellett tartani nem csak magamat, hanem az autót, könyveket kellett vásárolni, fogkefe, fogkrém, cipő, stb. Minden. Úgyhogy elég drága volt, és hát csodaszámba ment szinte, amikor a végéhez közeledtünk a tanulásnak, hogy úgy tűnt, hogy adósság nélkül befejezzük az egyetemet mind a ketten. A feleségem Magyarországon végezte, én Németországban végeztem, ő hazajárt vizsgázni igazából, és akkor egyszer azt mondtuk, amikor hogy közeledtünk az egyetem vége felé, hogy mi annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt így adósságmentesen le tudjuk zárni, és hogy időben be tudom fejezni az egyetemet, tehát én 5 év alatt befejeztem az egyetemet, sokan ráhúznak, ugye szemesztereket, de én nem engedhettem meg magamnak, mert nem tudtam volna kifizetni a következő fél évet. És akkor azt mondtuk Istennek, hogy ha valahol szüksége van ránk, akkor mi szívesen vállaljuk, hogy elmegyünk. Úgyhogy ez így megfogalmazódott bennünk, úgy hálából. És hát meglepődtünk, hogy az első hívás 2 héten belül jött Tanzániába, hogy soha nem gondoltunk előtte se Afrikára, sehova. Én fontolgattam azt, hogy Kínába kimennék. Akkor egy alapítványnal dolgoztam, gyermeksegélyszervezettel, és elég sokat foglalkoztunk gyermekekkel, sugárfertőzött csernobili gyermekekkel legfőképpen, és utána gondolkoztunk azon, hogy hát lehet, hogy kimennék Kínába az alapítványjal, az utca gyerekekhez, de ez csak ilyen ötlet szintjén mozgott, tehát nem tettem semmit érte, és akkor hát a hívás ezt átirányított Tanzánia felé, teljesen váratlan, úgyhogy így kerültünk ki Tanzániába. Meg is lepődtek, amikor hívtak, mert nem szokták meg azt, hogy valaki elég gyorsan igent mond. De mi ezt átgondoltunk előtte, és úgy döntöttük, hogy vállaljuk, és amikor megkérdeztek, mi egy fél óra múlva azt mondtuk, hogy jó, akkor megyünk. És úgy el is csodálkoztak rajta, de aztán megértették, hogy ez már egy életdöntés volt akkor.
1: Nem volt semmilyen aggodalom, vagy tartózkodás, hogy egy teljesen új kultúrába kerüljetek, vagy egy más, egy nem tudom, addig volt tapasztalatod abban, amiben meghívtak, hogy szolgálj ott, iskola alapítás?
0: Hát így nem volt, bár az egyetemen aktív voltam így, ami az egyetemi fejlesztést illeti, tehát a diákok képviselője voltam, és így benne voltam a kurikulum fejlesztésben, meg nagyon sok minden más ilyen tevékenységben, tehát volt rálátásom, hogy hogyan működik egy egyetem, és hogy hogyan lehet felépíteni, ebben nem voltam szakember, az egyértelmű. Nem is ez volt a feladatom, hogy én ezt felépítsem, hanem az, hogy voltak ott többen, akikkel együtt ezt végeztük, és mindenkinek meg volt a szerepe. Kimenni Afrikába nem volt egy egyszerű váltás gyakorlatilag, nem volt előtte semmilyen tapasztalatunk, de már az, hogy magyarként Németországba kimentünk tanulni, ott megálltuk a helyünket, az már egy félig egy olyan, mint az előszobája lett volna egy távolabbi utazásnak. Úgyhogy így nem nagyon gondolkodtunk rajta, úgy utólag csodálkozom is ezen, úgyhogy lehet, hogy milyenek vagyunk feleségemmel, és amikor elfogadtuk, akkor elkezdtünk készülni. Úgy éreztük, hogy ez feladat, erre fel kell készülni, úgyhogy nagyon komolyan vettük a felkészülést, volt ugye kulturális antropológiai felkészítésünk, etnológiai felkészítésünk, hogy mit jelent külföldön dolgozni, mit jelent a kultúra sok, mit jelent ugye a szolgálat egy idegen környezetben, hogyan lehet viszonyulni a kívásokhoz. Úgyhogy ennek örültünk, hogy volt ilyen lehetőségünk, hogy szakemberekkel tudtunk beszélgetni, és akkor hát így elindultunk ki.
1: Mik voltak az elvárásokhoz képest, vagy a képhez képest, amit így elképzeltetek, a valóság?
0: Ezt mindig el szoktuk mondani, hogy Afrikát nem lehet elmondani. Csak akkor az ember átéli, tehát teljesen más. Tehát, akármit elképzel az ember, az biztos, hogy nem az, mint amilyen lesz. Tehát eleve megérkeztünk, és a lakásunk nem volt kész, ugye ez, ott máshogy zajlik az élet, az idővel is máshogy bánnak. Tehát időpontok betartása, a munkafolyamatok, minden más. Tehát nagyon rugalmasnak kell lenni. Valaki nem elég rugalmas, az nagyon könnyen kikészül ott, úgyhogy nem egyszerű megbirkózni a kívásokkal, hogy nem volt lakásunk, úgyhogy egy hétig másoknál kellett laknunk, indiai házaspárnak, akik nagyon kedvesek voltak, befogadtak, de hát indiai ételt főztek, hát ők, az indiaiak meg nagyon csípősen főznek, hát mi is magyarok megesszük a csípőset, de ez teljesen más kategória volt, ugye, utána, amikor beköltöztünk a lakásba, hát volt hűtőgépünk, volt elektromos tűzhelyünk, ugye csak már jeleztem, hogy egy dolog hiányzott, az áram. Úgyhogy most így próbáljunk meg főzni valahogy, tehát nagyon sok ilyen kihívással kellett szembenézni a kultúrától, az étkezéstől, a vízbeszerzésig, a közlekedés, meg, tehát minden teljesen más világ volt, másként nézett ki.
1: A közösség, amit ott megismertetek, az milyen volt? Befogadó volt, kedves volt, könnyen meg tudtad találni velük a beszélgetésben a közös pontokat, vagy hogy történt akár a kommunikáció?
0: Alapvetően azt kell tudni, hogy az afrikai közegben, de a legtöbb afrikai országban az emberi kapcsolatok sokkal fontosabbak, mint nálunk. Tehát így leállni, beszélgetni, vagy egy köszönés, csak egy sima köszönés 10-15 percig eltarthat. Nálunk 20 másodperc, jó napot. Ha még valaki még valamit kérdez, akkor az már zavaró tényező lehet, nem? Ott az a zavaró, hogyha valaki nem kérdez még utána valami mást. Tehát, hogy jó reggelt, hogy van a házad, hogy van a család, hogy van a munka, tehát kérdezik az embertől, és akkor lehet így beszélgetni. Tehát így elég könnyen meg lehet találni a hangot az emberekkel, és elég befogadó közösség. Volt egy barátunk rögtön, egy maszáj, érdekes, ez szinte a sorsnak az irányítása volt, hogy az első jó barátunk az egy maszáj volt. Egy fiatal maszáj lelkész, Pastor Lizer, aki hallotta, hogy oda költöztünk, és elkezdett bennünket látogatni. Nagyon jól összebarátkoztunk, egy fantasztikus ember volt, és nagyon jó volt vele dolgozni. Úgyhogy így kerültünk a maszájokkal is kapcsolatba rajta keresztül.
1: Mi volt a legeslegnagyobb kulturális különbség, amivel szembesültetek? Így elmondtál néhányat azok közül, de mi hiányzott a legjobban otthonról?
0: Mi hiányzott? Talán a kiszámíthatóság. Hogy van valami, ami működik. Amiről tudom, hogy ez strukturált, hogy vannak tájékozódási pontok. Ott nem nagyon voltak. Tehát ha eldöntöttünk valamit, lehet, hogy másnap megváltozott a döntés, és nehéz volt így állandóan igazodni valamihez. Állandóan kívásokkal néztünk szembe. Helyieknek ez természetes, mert másképpen struktúrálják az életüket. Mi próbáltunk valamit felépíteni. Ugye építettünk ott egy nagy imaházat, egy ilyen 450-500 féves imaházat, meg előadói termet is. Akkor az egyetemi fejlesztésen, ahogy dolgoztunk, meg sok minden másra, hogy nagyon nehéz kihívást jelent ott előre haladni valamivel. Úgyhogy mi megszoktuk azt, hogy megtervezzük valamit, elindítjuk, struktúráljuk a munkát, és haladunk. És van egy vége, amit kiszámítunk, hogy ez 3 hónap múlva, 2 hónap, kész van. És amikor elérkezünk oda, hogy eltelt a 3 hónap, és még csak elkezdtük éppen, mert valamin elakadtunk, az azért frusztráló. Ha egy projekttel jelentkezik, akkor még elmegy, de mindenhol az élet minden területén, tehát elkezdtünk vízvezetéket építeni. Csak mondok egy példát, hogy nem volt áram, és mivel az egyetemen bevezettük a titkárnőképzést is, én javasoltam azt, hogy jó lenne, hogyha számítógépeket is vennénk, és elkezdenénk a számítógépek oktatását. Mindenki támogatta, mert ez tényleg a munkaerőpiacon jelentősen megnövelte a nőknek az esélyét, ha tudnak bánni a számítógéppel. És én mondtam, hogy vállam is az oktatást, az nem gond, csak ugye nem volt generátor, nem volt semmi, úgyhogy számítógépet tudtunk szerezni, így kapcsolatokon keresztül Amerikából érkezett egy pár számítógép, és kaptunk ajándékba egy generátort, egy nagy dízel generátort, egy nagyon értékes készülék egy ilyen környezetben. És volt ott egy helyi fundi, az egy ilyen szakember, egy szerelő, aki mondta, hogy ő karban tartja, bezsírozza a csapágyokat, rendezheti a generátort, és hát meg is tette, szétszette, összerakta, és nem működött a generátor. És kitalálta azt, hogy az elköti a lámpára, mert vezeték az volt, meg időnként volt áram is éjszaka 1-2 órára, de egyébként nem. És amikor rákötött a lámpára a generátort, és indítgatta, próbálgatta, nem ment, és akkor elment aludni, este ott hagyta a generátort, és rá volt kötve a lámpára. Éjszaka jött az áram 1 óra hosszára, és hát mit csinál a generátor, hogyha rá van kötve a hálózata, és áramot kap, akkor be akarna indulni, hogy a generátor motorrá változik, nem tudott beindulni, hogy leégett a generátor, tönkrement. Most akkor indítsd el az oktatást. Hát nem tudom, át tudod érezni azt a frusztrációt, amikor másnap reggel lemegyek, és kérdezem, hogy áll a generátor, és mondja, hogy hát tönkrement. így, ennyi. És nem volt. Nem volt generátor. És akkor el kellett napolni az oktatást azért, mert tönkre ment.
1: Mennyi időt, mennyi türelmet, Istentől jövő bölcsességet kérte ez, hogy ezt a kulturális különbséget megszokjátok, bele tudjatok szokni igazából?
0: Az igazság az, hogy nekem két Bibliám volt ott. Az egyik a rendes Biblia, a másik pedig egy könyv Paul Hebert-től, Culture Insights for Missionaries, a kulturális alapvető fontosságú tanulságok misszionosok számára. És abban van egy nagyon hosszú fejezet, ami a kultúra sokkal foglalkozik. Én azt nem tudom, hányszor olvastam el. Ugye, hogy részletezi az, hogy néz ki a kultúra sok, hogy kell kezelni, hogy lehet túlélni a kultúra sokot, úgyhogy erre tudatosan fel kell készülni. Mert egyébként ez olyan stresszet okoz, amit nehéz kezelni. Úgyhogy ismerek olyan misszionásokat, akik nem is tudták feldolgozni ezt a stresszet, és haza kellett menni nekik, mert nem tudtak együtt élni vele, tehát megszakították a szolgálatot. Úgyhogy nem egyszerű, de az biztos, hogy tudatos tervezés szükséges hozzá. Ismerd meg önmagad, hogy hogyan hat rád, ismerd meg a stressznek a jeleit, amikor elér az bizonyos szintet, az a stressz, amikor már szinte nullára csökken a teljesítő képességed, amikor már nem tudsz dolgozni, mert minden zavar, akkor jó, hogyha megállsz, és egy hétre elmész szabadságra valahol, és akkor visszajössz, akkor ismét lesz kedved dolgozni.
1: Ez az első út Tanzániába, vagy ez az első szolgálati lehetőség mennyi ideig tartott, mennyi idő után kerültetek vissza és haza, és mi volt az, ami a legjobban hiányzott belőle?
0: Ott vagy itthon?
1: Itthon.
0: Itthon. Tehát egy évig voltunk kint, úgy indultunk, hogy egy évig kipróbáljuk, és hogyha lehet, akkor maradunk, akkor nyitottak voltunk rá, azonban egy év múlva kaptam egy meghívást a Magyar Uniótól, hogy hívnak haza, és kérik, hogy azonnal jöjjek haza. És akkor így hazajöttünk. Hát én azt gondolom, hogy a második kultúra sokkal rosszabb volt, mint az első. Egyébként szoktuk ezt tanítani is, amikor hazatér az ember. Ott valós problémákkal küzdöttünk. Itt meg az volt az érzésem, hogy hát magunknak gyártjuk a problémákat. Tehát ott azon túl, hogy igazodni kellett a helyi szükségletekhez, meg a struktúrákhoz, de ott valós problémák voltak. Éhség, nyomor, tehát szegénység, egy fantasztikus kultúra, ami ki van téve az éghajlati viszonyok szeszélyeinek, gyakorlatilag betegség, halál, tehát olyan környéken dolgoztunk, ahol az orvos azt mondta, hogy a lakosság 30-40%-a éhces, gyakorlatilag, és azt tudod, hogy mit jelent gyakorlatilag, tehát a gyermekeknél is előfordult, fiataloknál, és az elhalálozás az nagyon magas volt. És így, amikor hazatértünk, akkor azt éreztük, hogy mintha valamit elveszítettünk volna. Valamit, mert ott az volt az érzésünk, hogy ott azért akármilyen nehéz is, ott mozdítunk valamit előre. Ott valamit teszünk az emberekért. Ott tényleg az emberek átélik annak a fontosságát. A gyülekezet alapításon dolgoztunk ott is, ugye a munka mellett az egyetemen. És nagyon jó volt látni azt, hogy az evangélium milyen örömet vált ki, közösségek jönnek létre, azok egymásra találnak, énekelnek, mosolyognak. És amikor hazajöttünk, akkor nekem hiányzott ez a vidámság itthon egy picit. Minden olyan komoly volt, nehéz szívvel kezeltünk. Nekem komolytalan problémákat, és őszintén. Tehát én csodálkoztam, amikor beültem bizottságokba, és néztem a napirendet, hogy ezért megért eljönni. Mert más a világ teljesen. Tehát mások a problémáink, mások a szükségleteink. És időnként nem is vesszük észre azt, hogy talán nem is kellene olyan komolyan venni egy-egy problémát.
1: Mennyi idő telt el addig, ameddig újból visszatértél, vagy visszatértetek Tanzániába, vagy egy újabb hasonló missziós útra?
0: Hát egy jó pár év eltelt, 13 évig dolgoztam Magyarországon, akkor csak Magyarországra koncentráltam, és hát meghívtak utána a Németország Egyetemre, ahol tanultam. Visszahívtak a tanárnak, akkor kimentünk, és 2010-ben volt egy maszáj diákom, aki Tanzániából jött Németországba, és ott tanult az egyetemen nálunk, és ő hallott sokat arról, hogy mit dolgoztunk előtt ott kint. És akkor mindig bejárt az irodámba Lemareka, és mondta azt, hogy Pásztor Szabó, a maszájoknak szüksége van rá, gyere vissza. És mondom, én nem érek rá. Tehát van annyi munkám, ki se látok a munkából, nem. És akkor bejárt az irodámba, mindig mondta, hogy pásztor Szabó, gyere vissza. És nézzünk meg, csak egyszer gyere ki. És akkor végül megegyeztünk, hogy akkor jó, akkor mondtam, hogy keres egy területet, valami olyan területet, ahol nincsenek gyülekezetek, ahol kihívások vannak, és megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Ez volt 2010-ben, hogy kimentünk, és akkor Longido területét választottuk ki. Longido az egy kisváros, nem messze Namangától, Arusától egy 80 kilométerre van, így Nairobi felé, és akkor ott kezdtünk el dolgozni a falvakban, és hát ott indult újra ismét ez a munka maszájak között. Ez 22 évvel később volt.
1: És ez mit jelentett ez a munka? Hogy tudtad megosztani a felelősségeket, amiket az egyetemen Németországban vállaltál, illetve így a szolgálatot, amit a maszáj közösségekben szerettél volna elérni?
0: Az igazság, hogy mivel az egyetemen kulturális antropológiát is tanítok, és interkulturális tanulmányokat, meg teológiát, ezért felvetettem az egyetemen, hogy ez a javaslat itt a maszáj diáktól akár egy érdekesebb projektnek a kezdete is lehetne, hogy javasoltam, hogy építsünk fel egy ilyen interkulturális projektet, ami lehetőséget ad a diákoknak, hogy kimenjenek oda, és ne csak az osztályteremben foglalkozzanak kulturális kérdésekkel, hanem konkrétan a helyszínen. Ezt el is fogadta az egyetem, úgyhogy azóta ez az egyetemnek egy hivatalos projektje, úgyhogy a munkámnak is egy részévé vált ezzel gyakorlatilag. Úgyhogy így gyakorlatilag a diákok is támogatást kapnak, akik jönnek. Egyszerűbb nekik csatlakozni, meg nekem is egyszerűbb ott kint dolgozni. Ez azt jelenti, hogy nem kell szabadságot kivennem, hanem hivatalosan ott kint dolgozunk ugye Tanzániában.
1: Mi az, amit a maszáj közösségekről és közösségektől tanultál meg az évek során, amikor ott voltál?
0: Nagyon hosszú adást akarsz készíteni. Nagyon sokat lehet tanulni. Ugye nemrég tartottam egy előadást itt Budapesten, volt egy ilyen vezetéstudományi konferencia, és arra kértek fel, hogy beszéljek arról, hogy hogyan néz ki a vezetés a maszájoknál, hogy hogyan jönnek létre az új vezetők. És akkor egy nagyobb kutatási projektet csináltam, elő is adtam, most meg is jelent egy publikációban, egy könyvben, egy fejezet erről, csak a vezetéstudomány terén, csak annyit mondanék, hogy ugye nálunk hogyan lesz valakiből vezető. Úgyhogy az egyetemi évek alatt lehet, hogy meglátják benne a vezetői talentumot, lehet, hogy később olyan helyzetbe kerül, hogy pozícióban emelik föl, vagy olyan közösségbe kerül, ami felemeli őt, vagy valahogy így spontán, vagy egyéni akarat, ambíció útján lesz valaki vezető. Most a maszájoknál a vezetővé nevelés 4 éves korban kezdődik. És egy nagyon kiforrott rendszerük van erre nézve. Tehát nem bízzák a véletlenre az állítólagos primitív népek, ugye ezt azért teszem idézőjelben, mert sokan így gondolják. 4 éves kortól kezdve a felnőttek figyelik a gyermekeket, és tiszteletre nevelik őket, hogy a vezetés úgy kezdődik, hogy a másikat tisztelem. Amelyik gyerek nem tudja tisztelni a felnőtteket, abból nem lesz vezető. Ezt úgy fejezik ki, például a köszönéskor a gyermekek fejet hajtanak a felnőttek előtt, és a felnőtt ráteszi a kezét a gyermek fejére. Ez a köszönés. Ki kell fejezni neki a tiszteletet, és hogyha ezt megtanulták, jön a következő lecke. Úgyhogy egész életükön át gyakorlatilag be vannak építve olyan állomások az élet, a férfiak életébe, amikor meg kell felelniük valaminek, valamilyen vizsgát le kell tenniük, valamilyen visszajelzést kapnak a közösségtől, arra nézve, hogy jó úton vannak-e vagy nem. Úgyhogy ugye a maszáj gyermekből lesz először a 13-14 éves korban a morán, a fiatal, amikor a körülmetélésen átesik, ugye akkor lesz a fiatal morán, azoknak ki kellett költözni annó a faluból, és egy új közösséget kellett létrehozni egy csomó fiatal férfinek, hogy ne az anyukájuk szoknyáján üljenek, hanem találják fel magukat. Ugye érdekes jelenség, mert riválisak egyben, ezek a fiatal harcosok, meg egymásra vannak utalva. Tehát egy érdekesség, hogy bár mindig rivalizálnak, hogy ki az erősebb, ki tud magasabbra ugrani, de egyedül nem ehetnek meg egy ételt. Csak együtt fogyaszthatják az ételt. Tehát egy ilyen fiatal harcos nem ület le, és azt mondja, hogy megeszek egy kecskecombot. Egyedül, mert éhes vagyok. Ha nincs mellette más, akivel együtt eszik, akkor nem eheti meg. És így nevelik hagyomány állt a közösség építésre, ugye a morálnokra. Egyrészt virtuóz harcosoknak kell lenni nekik, tehát bemutatják, hogy milyen erősek, másrészt pedig be kell tudniuk illeszkedni egy közösségbe. És ez egész életükön végigvonul, amíg nem lesznek vének a közösségben, akik a békességet és a tisztességet, meg a tiszteletet jelenítik meg a közösségen belül. Tehát nagyon átgondolt életút van minden egyes férfi mögött, aki eléri ezt a kort, hogy ő a falu vénye lehet, teszem fel. És amikor ezt így látom, akkor úgy elcsodálkozok rajta, hogy azért milyen mély bölcsesség van egy ilyen népcsoport életében, nem? Hogy odafigyelnek már a kiskorban a gyermekek nevelésére, mert tudják azt, hogy ezektől a gyermekektől függ, ami népünknek, ami falunknak a jövője. És oda kell figyelni már kicsi gyermekkorban. Úgyhogy, de meg nagyon sok mást is lehet tanulni. Például egy más dolgot mondanék, ami nagyon megragadott, az, hogy az embernek a tisztelete az nagyon fontos a számukra. Hogy nem csak az, hogy meghallgatlak téged, vagy mondhatsz valamit, hanem fejezd ki, hogy tiszteled a másikat. Elmondok egy történetet, amikor egy alkalommal kín voltam, éhínség volt, és hát javasoltam a falunak, hogy látom, hogy gyermekek éhesek, szerzünk élelmiszert, és meghívunk minden gyermeket egy közös étkezésre. Úgyhogy meg is vettük az élelmiszert, rizst, meg babot, meg ami kellett hozzá, olaj, meg hagyma, és akkor ilyenkor összejövünk, és együtt főzünk. Úgyhogy az asszonyok főznek ilyen nagy kondérban, és a férfiak ott ülnek oldalt, de két faluban volt ilyen rendezvényünk. És a másik faluban hamarabb kész lett az étel, és felhívtak telefonon, hogy menjek át, mert szeretnék, hogyha együtt kezdenék meg az étkezést. Akkor itt felálltam, elköszöntem, mindenkinek mondtam, hogy átmegyek a másik faluba, sietek, már ott már ennének, és hát mindenkinek itt jó étvágyat kívánok, amikor kész az étel. És átmentem a másik faluba. Még át sem értem, csörög a telefon, hogy jöjjek vissza. Kérdez, hogy miért? Mert jöjjek vissza, baj van. Hát mondom, most nem érek rá. Fél óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. Egy óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. Másfél óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. Két óra múlva ismét, csak rádöbbentem, hogy valami baj van. De nem tudtam, hogy mi. Beültem az autóba, visszamentem, és láttam, hogy végeztem az étkezéssel, hazament minden nő, minden gyermek, de az összes férfi ott ül együtt körben. És akkor tudtam, hogy valami baj van, csak nem tudtam, hogy mi. És kérdeztem, hogy mi a baj. És azt mondták, hogy elmentél úgy, hogy nem köszöntél el rendesen. Nem fogtál velünk kezet. Hogy szeretnék kérdezni, hogy ők engem megbántottak-e. És mondtam, hogy nem. Akkor most ők szeretnének informálni, hogy mivel én ők engem nem bántottak meg és elmentem, most én bántottam meg őket. Hogy most ezzel mit kezdünk? De elnézést kértem, kérdeztem, hogy most mi is ez, mert azért nem először vagyok ott, és nem éreztem, hogy ennyire érzékenyek lennének, de nekik ez nagyon rosszul esett. Jó barátságban vagyunk, és ők féltek attól, hogy esetleg a kapcsolat egy picit megszakad, vagy romlik, és akkor megvártak, és egy jó órán, másfél órán keresztül beszélgettünk, és a végén megszavazták, hogy megbocsátanak-e nekem. Kézfelnyújtásra mindenki megszavazta, és akkor elmondta, hogy a véna, a vezető, hogy akkor ő most kijelent, hogy rendezzen a probléma, nincsen köztünk semmi harag, úgyhogy ismét barátok vagyunk, mehetünk haza. Érdekes, nem? Tehát
1: mindenképp.
0: Teljesen más, hogy állnak a kapcsolat. A kapcsolat fontosabb, mint az étel, mint a pénz, vagy bármi más. Mert a kapcsolat az biztonságot teremt. Ha jóba vagy mindenkivel, akkor rendezve van az életed. Ha bajban vagy, tudod, segítenek. De a legrosszabb dolog, ami történt, az, hogyha magadra maradsz. És ha összehasonlítjuk a mi társadalmunkkal, a magány az egyik legnagyobb probléma, nem?
1: Igen.
0: Tehát lenne mit tanulnunk tőlük.
1: Most, hogy ezt így mondod, mi az, amit szívesen áthoznál az európai kultúrába? Amit gondolom meg is lehet valósítani itt.
0: Egyszerűen a mosolyt.
1: A mosolyt.
0: A mosolyt. Tehát elég sok ember volt velem kint Tanzániában, többek között erről a környékről is, és a legtöbben azt mondják, hogy ami megragadja őket, az a békesség és a mosoly. Hogy az embereknek szinte semmiük sincs, de mosolyban gazdagok. Oda jönnek a gyermekek, ruha szinte nincs rajta, de mosolyog rád, és a barátoddá válik, ha egy jó szót szólsz neki. És ez azért ez élmény. Ez azért más kategória, mint amit itt átélünk időnként. Ugye elmegyek meglátogatni a bómákat, ezeket a házakat, ahol a maszályok laknak, leülünk beszélgetni, ott mosoly áradat van. Tehát ott mosolyognak is, örülnek. Ha megérkezek oda, akkor van, hogy 30-40 kilométerről oda jönnek vezetők vének, és azt oda jönnek, és mosolyogva azt mondják, csak azért jöttünk, hogy köszönjük. 30 kilométerről, motorral. Béreli a motorot. És úgy felül egy motorra valaki mögé, és eljön azért, hogy köszönjön. És kinnál, mivel fáradt vagyok, nem veszem észre, hogy ott van, kinnál a kap előtt, 2 óra hosszát, 3 óra hosszát, és amikor kijönök a kapun, akkor odalép is köszön, és azt mondja, csak azért jöttem, hogy tudja köszönni. Hm. És most nem, tehát azért más, más nem. Tehát, én azt érzem, hogy rá vannak egymásra utalva, és rájöttek arra, hogy az ember az értékes. És arra is, a tudás az értékes. A legértékesebb ember a legidősebb. Nálunk az idős ember teher. Ott az idős ember érték. Tehát ha összejövünk egy gyűlésen, falugyűlés, azt tárgyaljuk, hogy indítsunk iskolát, vagy ne, vagy hogyan dolgozunk együtt, ott van minden értelmes vezető, belép a legidősebb ember a faluban, aki félig demens. Tehát nem tud már szinte beszélni sem rendesen. Elcsendesednek, és megkérik, hogy mondjon valamit. Mond valamit, amit vagy értünk, vagy nem, mindenki megtapsolja, leül, és megy tovább az ülés. Az ember a haláláig értékesnek érezheti magát. Itt, amikor nyugdíjba léptél, akkor attól félsz, hogy mi lesz, nem? Most őszintén. Betesznek majd egy öreg otthonba, hogyan fogom megélni az öregkort? Ott méltósággal élik meg. Tehát fiatalnak jobb itt lenni, öregnek jobb ott lenni.
1: Neked személyesen volt valamilyen tapasztalatod Istennel ezeken az utakon, ami jobban kovácsolta a hitedet, vagy a kapcsolatodat Istennel?
0: Van folyamatosan. Tehát mi azt éljük, hogy azt éljük át, hogy ez nem a mi projektünk. Tehát mi elkezdtük, de Isten támogatása jelenléte nélkül ez nem működne. Tehát mi nem választottuk őket. Tehát jött a hívás Tanzániába, az első barát, akivel megismerkedtünk, az egy maszáj, lelkész volt, ők hívtak vissza oda, ez nem egy ilyen önkéntes, turista, lelkesítő valami, hanem azt érezzük, hogy a Jóistenek terve van a maszájokkal. Tudni kell azt, hogy a maszájokat nagyon elhanyagolja az a társadalom. Nem is egy egyszerű népség. Tehát ezt elmondod. Tehát nem telepedtek le teljesen, tehát régebben sokat vándoroltak, most a rendszer rákényszerít őket, hogy telepedjenek le. Ennek megvannak a súlyos következményei az ő életükre nézve, ugye, mert ottan letelepednek, állattartók, az állatok lelegelik a füvet, és utána nincs tovább hova menni. Ugye korábban vonulhattak tovább, és most nem tudnak tovább vonulni. És ezáltal ez az egész népcsoport egy egyre növekvő krízist él át. És én úgy érzem, hogy bennünket a Jóisten elhívott arra, hogy abban a térségben, ahol vagyunk, ott segítsük az embereket. Tehát iskolákat építünk, és ebben naponta tapasztaljuk szinte Istennek a jelenlétét. Tehát ahogyan kirendeli a rávalót, ahogyan gyermekeket tudunk támogatni, ahogyan vigyáz az egészségünkre, ahogyan megóv bennünket balesetektől. Tehát vannak konkrét események, amikor átéreztük azt, hogy tényleg a Jóisten közbelépett és megtartott bennünket.
1: Hogyha valaki nézi ezt a műsort, és arra gondol, hogy ő is szívesen részt venne egy ilyen szolgálatban, ilyen missziós szolgálatban, akkor mit üzennél neki? Hogyan készülhet fel rá? Mi az, amit így az életében elő kell készítsen ahhoz, hogy részt vegyen egy ilyen programban?
0: Egy nagyon jó kérdés. Tehát ha készülést érez valaki erre, akkor én azt mondom, hogy érdemes vele foglalkozni mindenképpen, mert Isten ma is elhív embereket arra, hogy szolgáljon másoknak. És erre van lehetőség, ma könnyebb utazni, úgyhogy ha van erre készülés, akkor érdemes mindenképpen, mert mi egy gazdag társadalomban élünk, és adhatunk valamit abból, amink van, azoknak, akiknek nincs. Igazából is mi is sokat tanulunk majd tőlük, tehát mi is kapunk. Tehát ez nem csak egy egyirányú utca, hogy mi fentről le igazából egy új kolóniát hozunk létre, vagy gyarmatot, hanem sokkal inkább egy kölcsönös egymásnak segítés. Érdemes ezt átgondolni, hogy tényleg nyitott hozzáállással érkezzen oda, hogy ne csak valamilyen alamizsnát akarjon adni, hanem tényleg partnerségbe törekedjen a helyiekkel, hogy ereszkedjen le, ismerkedjen meg velük. Ebben segítünk egyébként, ha valaki velünk jön ki. Elindítottunk egy ilyen projektet, amit úgy is nevezhetnénk, hogy humanitárius turizmus, hogyha valaki szeretne segíteni, akkor segítünk megtalálni erre a lehetőséget. Vannak nagyon jó helyek odakint, vagy egy vendégház van, amit kaptunk mi is, és oda is lehet jönni. És fel kell térképezni, mielőtt valaki kimegy, hogy milyen szolgálatot tud végezni. Tehát nagyon nagy szükség van orvosokra, ápolókra például, akik ott helyben segítenek, tanítókra, tanárokra, akik az iskola fejlesztésén tud dolgozni, az általános iskola fejlesztésén, mezőgazdasági szakemberekre, mert szeretnénk kertészetet elindítani, építészetre, aki tud építeni, bármit hozzátenni, akár ácsként vagy könyvesként azokra is. Tehát, és érdemes, mert amíg adunk, mi is kapunk. És igazából, ha valaki megfelelő hozzáállással érkezik ki, akkor biztos, hogy úgy fog hazatérni, hogy az egy életre szóló emlék lesz az ő számára. De érdemes mindenképpen valakivel úgy kimenni, aki ismeri a helyszínt. Ez nem hagyományos turizmus, hogy beülök az autóba és átmegyek Marosvásárhelyre. Nem, ez teljesen más kategória, tehát nem szabad egyedül felkészülés nélkül belevágni, mert azért rosszul is végződhet.
1: Ezeken kívül mi az, amit vihet magával például egy fiatal? Hogyha mondjuk még nem szakembere valaminek azok közül, amiket felsoroltál, egy fiatal mit tud nyújtani egy ilyen közösségnek?
0: Nagyon sok fiatal jön ki velünk, tehát vannak gimnáziumok, amik szerződésben állnak velünk most, és hozzák ki a fiatalokat, 15-17 éves fiatal gimnazisták jönnek ki velünk. Aki egy átlagos eredménnyel tanul a gimnáziumban, az nagyon sokat tud segíteni helyben a gyermekek fejlődésében az általános iskolában, akár angol gyakorlás tanulás például. Azoknak a gyerekeknek ott nincs játszóterük, nincs semmi, gyakorlatilag otthon nincs víz, áram, a házban nincsenek játékok, nincsenek képességet fejlesztő tevékenységek gyakorlatilag, és ha valaki jön és jó tud rajzolni, üljön le és rajzoljon a gyermekekkel. Ugye az fejleszti a kéznek az ügyességét, az agyban is nagyon fontos tanulási folyamatok zajlanak le. Úgyhogy eleve csak az, hogy leül és elkezd rajzolni a gyermekek, és megmutatja, hogy kell egy elefántot rajzolni, vagy kiszínezni. Tehát ez egy hatalmas élmény nekik, tehát a gyerekeknek ott kin is. Ez pedagógiai szempontból is nagyon fontos fejlesztésnek tartom, az ilyenfajta tevékenységet, akár a sporttevékenység, ami fejleszti a gyermekeknek a testi, tudom, erejét is, meg fejlődését, mert ugye ezek a maszáj gyermekek régebben kint szaladgáltak, és volt egy egészséges mozgáskultúrájuk, most beülnek az iskolapadba, és ott ülnek egész nap. És ez nem tesz jót nekik. Úgyhogy az iskolában vezetjük a sportot, sokan sportolnak a gyermekekkel délután, lehet ez akár foci, vagy bármi, minden csak legyen mozgás, ami átmozgatja őket úgy rendesen. Akkor lehet fát ültetni, kertészkedni, nagyon sok tevékenység van, ahová be lehet kapcsolódni.
1: Említetted azt még a beszélgetésünk elején, hogy amikor az első meghívást kaptad Tanzániába, akkor nem gondolkodtatok sokat a feleségeddel ezen, hanem elvállaltátok könnyen, és előkészültetek is. Azonban, hogyha lenne valami, amit a mostani gondolkodásoddal tanácsolnál a fiatalabb énednek, aki akkor ment ki legelőször Tanzániába, akkor mit mondanál, mit tanácsolnál?
0: Hát, beiratnám egy kurzusra. Egyrészt kulturai kérdésekkel foglalkoznék, másrészt arra világítanék rá, hogy mennyire relatív az, amilyen kultúrában mi élünk, hogy a mi gondolkodunk, hogy nem szabad kényszeresnek lenni, túl sokat elvárni, hanem türelmesen együtt dolgozva a helyekkel, az ő tempójukba kell haladni, tehát le kell lassítani. És akkor minden sokkal jobban néz ki. Akkor ugye mi azt éreztük, hogy kevés az idő, vannak célok, teljesíteni kell. Nem annyira a teljesítmény számított. Ugye mondják is a kintiek, hogy az európai embernek van órája, nekünk pedig van időnk. És ez sokat elmond, ugye. Meg nagyon sok minden más ilyen, tehát jó leülni az emberekkel, barátkozni, időt szánni rájuk. Úgyhogy most, hogyha kint vagyok, akkor rendszeresen meglátogatom őket, leülünk az ő házuknál, beszélgetünk, elmegyek az idősekhez, és felteszem a kérdést, hogy milyen volt itt a környék a gyermekkorodban. És egy új világ tárul fel előttem teljesen. Elkezdenek mesélni, hogy ők hogyan nőttek fel, hogyan éltek, és bepillantást nyerünk az ő világukba. Egy fantasztikus világ, tehát hogy hogyan élték túl a nehézségeket, ugye. És ezek az embereknél 80-85 évesek, 90 évesek, ha visszapillantanak, akkor szinte egy évszázad jelenik meg előttünk, és bepillantást nyerünk egy évszázad történelmébe, amit senki más nem ismer itt gyakorlatilag.
1: Köszönjük szépen, hogy segítettél rajtunk is, hogy egy bepillantást nyerjünk abba, hogy milyen lehet egy missziós út Afrikába. És köszönjük azt is, hogy megismerhettük az élettapasztalatodat, illetve azt, hogy hogyan jutottál te a kapcsolatodban Istennel erre a hivatásra, arra, hogy ezt az életutat válaszd, és hogy a kíváncsiság, ami vezetett téged az eleinte, nagyon szépen bemutatta azt, ahogyan Isten vezette aztán tovább az életedet, és köszönjük, hogy erről beszámoltál nekünk, megismerhettünk téged közelebbről.
0: Örömmel is köszönöm a meghívást.
1: Ez az első része a beszélgetésünknek, még lesz egy második rész, úgyhogy most elbúcsúzok, de legközelebb szeretettel visszavárlak a stúdióba.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Dr. Szabó László missziológus tanár volt itt a stúdióban, és vele együtt arról beszélgettünk, hogy hogyan vezeti Isten egy misszionáriusnak az életét. Ez volt az első beszélgetésünk, legközelebb folytatódni fog ez a témánk, úgyhogy meghívom önöket, hogy kapcsolódjanak be, mert legközelebb is nagyon érdekes kérdéseket fogok feltenni, és annál inkább érdekesebb válaszokat fogok kapni. Mindaddig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. Na viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Tanulmányozzuk a Biblia alaptantételét, az alapigazságokat, azokat az isteni elveket, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott minden ember számára, hogy megtalálja a mennybe vezető utat. Hála Istennek, hogy élünk, mozgunk, vagyunk, és van lehetőségünk arra, hogy mind közelebb és közelebb kerüljünk azokhoz az igazságokhoz, amelyeket Isten meghagyott, hogy a Szentírásból mind jobban megértsük az Isten akaratát, és hogy örömmel szolgálhassunk neki, követve őt, és cselekedve az ő szent akaratát. A mai témakörünk egy nagyon egyszerűnek tűnik, azonban szeretném előre bocsátani, hogyha ezt, amit ma tanulunk a Szentírásból, megértsük, akkor óriási dolgot fogunk megérteni. Egyszerű elindulás, egyszerű kezdet, de minél inkább elmélyedünk azokban, abban, amit ma tanulunk, annál inkább látni fogjuk majd, hogy mennyire értékes és mennyire fontos ez. A mai témakörünket egy mondatban így tudnám összefoglalni, hogy üdvösség az új szövetség által. Általában az emberek ezt a dolgot, amit ma tanulunk, ezt egy helyre, egy szatyorba próbálják tenni, és nem tesznek különbséget aközött, amit ma nagyon szeretnénk megérteni a Szentírásból, és megkülönböztetni egyiket a másikától. Vajon miről van szó? Tudom, hogy minden ember látott már Szentírást, hiszem, hogy önöknek is talán odahaza van Szentírásuk, és az első dolog, amit az ember a Szentírásból megfigyel, az, hogy a Szentírás két fő részre oszlik. Az első része, a vastagabb része az ószövetségi Szentírás, a második része pedig az újszövetségi Szentírás. Az ószövetségi Szentírás a világ teremtésével kezdődik, az újszövetségi Szentírás pedig Jézus Krisztus születésével. Én most fogom a kezembe a Szentírást. Felnyitottam pontosan ott, ahol befejeződik az ószövetségi Szentírás, és kezdődik az újszövetségi Szentírás. Most önöknek szeretném mutatni is, hogy minél inkább megkülönböztessünk egy dolgot. Önök felé fordítom a Szentírást, és a jobb kezemmel fogom az ószövetségi Szentírás részt. Bal kezemmel az újszövetségi Szentírás részt. Csak az ószövetségre kérdezek rá, tessenek nagyon jól figyelni, mert tapasztalatom az, hogy amikor felteszem ezt a kérdést, akkor általában nem különböztetik meg a kérdésnek a két részét. Ez, amit itt a jobb kezemmel fogok, ez az ószövetségi Szentírás. A kérdés így hangzik, van-e különbség az ószövetség és az ószövetségi Szentírás között? Nagy általánosságban az emberek erre a két különböző kérdésre igennel válaszolnak. Nincs semmi különbség, az ószövetség és az ószövetségi Szentírás az egy és ugyanaz, mondják sokan. Azonban ezt szeretném ma tisztázni, hogy világosan lássuk meg azt, hogy az ószövetségi Szentírás az, amit az ószövetségi Szentírásnak nevezünk, tehát a 39 könyv, amelyet Isten lelkétől ihletett emberek írtak, ugyanúgy, mint az újszövetségi Szentírást, de az ószövetség az egy egész más. Teljesen valami másról van szó, és mi ma nem az ószövetségi Szentírást és az újszövetségi Szentírás közötti különbséget fogjuk tárgyalni, taglalni, hanem az ószövetséget és az új szövetséget. Hogy még könnyebben érthető legyek, hogy ne legyen ott ugyanaz, hogy az ószövetségi Szentírás és az ószövetség, hanem az ószövetségi Szentírás, az a 39 könyv,
amelyet az Ószövetségi Szentírás

leírásban találunk, és továbbá nem azt fogom mondani, hogy az ószövetség, hanem az ószerződés. Szerződés. A szerződés két ember között jön létre. Ez az igazság. Az ószövetségi szentírásban az ószerződés mindössze 4-5 verset foglal el. Mielőtt olvasnám ezt az ószerződést az ószövetségi szentírásból, hadd mondjam el, hogy amint szerződésről van szó, van adásvételi szerződés, a házasságkötés is bizonyos értelemben szerződés, hűség ígérettétel két ember között, vagyis egymásnak teszik az ígéretet. Ugyanígy látjuk azt, hogy az ószövetséget, vagyis az ószerződést Isten egy néppel, a zsidó néppel kötötte meg, miután kivezette őket az egyiptomi fogságból, mintegy 2500 évvel a teremtés után. Tehát ez a szerződés, amiről mi szeretnénk ma tanulni, az ószerződés az egyik, a másik pedig az új szerződés. Szeretnénk különbséget tenni az ószerződés és az új szerződés között. És utána megérteni a Szentírásból azt, hogy melyik szerződés alapján juthatunk mi emberek el az üdvösségre, az örök életre. Mikor láttuk azt, hogy Isten a zsidó néppel kötötte meg az ószerződést, mintegy 2500 évvel a teremtés után, akkor most induljunk el olvasni a Szentírásból legelőször a szerződést, hogy megismerkedjünk azzal, hogy a szerződés mi mindent foglal magába. Mózes második könyvének 24. részében, a 3-tól a 8-ig terjedő versekben találjuk az ószerződéssel kapcsolatos kijelentést. Elméne azért Mózes, és elbeszéli a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését. Az egész nép pedig egyező szóval felele mondván, mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük. Mózes pedig felírá az Úrnak minden beszédét, és felkel a reggel, és oltárt építe a hegy alatt, és 12 oszlopot az Izrael 12 nemzetsége szerint. Azután elküldi az Izrael fiainak fiait, és áldoztak égő áldozatokat és hála áldozatokat, tulkokat öltek az Úrnak. Mózes pedig vette a vérnek felét, és tölti a medencébe, a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté. Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép hallatára, azok pedig mondták, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Mózes pedig vevé a vért, és ráhinti a népre, és mondta, íme a szövetség vére, amelyet az Úr kötött ti veletek mind a ma beszédek szerint. Tessenek csak figyelni, mit mondott Mózes, miután ráhintette a népre az állatnak a vérét? Íme a szövetség vére, amelyet az Úr, tehát az Isten kötött ti veletek, minden a beszédek szerint, amelyeket mondtatok. Amint látjuk, az ószövetséget, az ószerződést Isten egy néppel kötötte meg, ez a zsidó nép volt. Az ószerződésnek 5 alappillérét szeretném felsorolni, hogy minél egyszerűbben, konkrétabban, világosabban értsük meg az ószerződésnek alappillérét, és miután ezt megemlítjük, utána párhuzamba tesszük az új szerződést, és látjuk, hogy mi a különbség az ószerződés és az új szerződés között.
ahogy tetszenek figyelni, és bizonyára észrevették, nem azt mondom, hogy az ószövetségi szentírás és az újszövetségi szentírás között mi a különbség, hanem azt kérdezem, mi a különbség majd az ószerződés és az új szerződés között. De induljunk el, és figyeljük meg az ószerződésnek 5 alappillérét. A szerződés megkötő egyik oldalról mind a két esetben Isten. Tehát Isten az ószerződést megkötötte egy néppel, ez a zsidó nép volt. Ahogy olvastuk, állati vérrel lett hitelesítve az ószerződés, állati vérrel, majd kétszer is a szövegben, a felolvasott ige szakaszban láttuk is azt, hogy az emberek adták az ígéretet. Kétszer is le van írva a népnek a válasza, amely így hangzik, olvasom a 7. versnek a 2. részét, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Tehát az emberek adták az ígéretet az ószerződés megkötésénél. A 4. dolog, az ószerződés megkötésénél ember volt a közben járó, majd erre külön ki fogunk még térni, csak először ismerkedünk ezekkel az elvekkel, ember volt a közben járó, és az 5. a 10 parancsolat 2 kőtáblára volt írva. Most egymás után, mint egy mondatba próbálom összefoglalni, hogy egymás mellett lássuk meg, és tegyük szívünkbe, véssük szívünkbe az ószerződésnek 5 alappillérét. Első, egy néppel kötötte meg Isten az ószerződést, a zsidó néppel. Állati vérrel lett hitelesítve, ez a 2. A 3. ember adta az ígéretet, a 4. ember volt a közben járó, és az 5. Isten 10 parancsolata 2 kőtáblára volt írva. Ezzel párhuzamosan, vagy ezzel szemben ott találjuk az új szerződést. Először csak így megbeszéljük, tehát közösen együtt megtárgyaljuk, és utána indulunk el a Szentírásba kutatni ezeket a dolgokat. Az új szerződést Isten minden néppel megkötötte, Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve, ez a 2. pont. A 3. pont, Isten adta az ígéretet. A 4. pont, Jézus Krisztus a közben járó, és az 5. pont, Isten 10 parancsolata az ember szívébe van írva. Most még egyszer elmondom ugyanezt az ószerződésre és az új szerződésre vonatkozóan, mert én tudom azt, hogy ma egy nagyon ismeretlen terepen mozgunk, és minél többet ismételünk, annál inkább úgy megmarad bennünk. Az ószerződés 5 pontja. Izrael népe, tehát egy néppel kötötte meg Isten a szerződést. 2. Állati vérrel lett hitelesítve. 3. Ember adta az ígéretet. 4. Ember volt a közben járó. És 5. A 10 parancsolat a 2 kőtáblára volt vésve. Új szerződés. Isten minden néppel megkötötte az új szerződést. Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve. Isten adta az ígéretet. Jézus Krisztus a közben járó. És a 10 parancsolat az ember szívébe van írva. Mivel az első 3-at láttuk már, láttuk azt, hogy egy néppel kötötte meg, akkor ember adta az ígéretet is állati vérrel lett hitelesítve. Most szeretném Mózes 3. könyvéből fellapozni a 4. tételét az ószerződésnek. Itt arról beszél, hogy ember volt a közben járó. A szöveget olvassuk Mózes 3. könyvének 4. részében, a 4-től a 6. terjedő versekben. És vive a túlkot a gyülekezet sátorának nyílásához az Úr elé,
és tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulokot ölje meg az Úr előtt, és vegyen a felkent pap a tulok véréből, és vigye be azt a gyülekezet sátorába. És mássa be a pap az ujját a vérbe, és hintsen a vérből 7-szer az Úr előtt a szent hajléknak függönyére. Ki volt az, aki közvetített? Ember. Tehát mit kellett egy zsidónak tenni, ha vétkezett? Bárányt kellett áldozni. Hogyan? Nem áldozhatta fel akárhol, hanem csak egy helyen volt szabad áldozatot bemutatni, ez pedig a jeruzsálemi templom volt. Amikor Aszuánban, Egyiptomban voltam tanulmányúton, Aszuánban van egy sziget, amelyet Elefánt szigetnek neveznek. Elmentünk oda, mert ott találtunk zsidó templomnak a mását, másának a romjait. Tudnélik, sok zsidó élt valamikor azon a vidéken, és a jeruzsálemi egyházi vezetőségtől engedélyt kértek, hogy ne kelljen nekik minden évben legalább egyszer megtenni azt a 2000 kilométert, majd 2000 kilométert gyalog, hogy áldozatot mutassanak be a templomba Jeruzsálemben, hanem engedjék meg, hogy ott az Elefánt szigeten, Níluson van ez a sziget, hasonló a Margit szigethez, csak sokkal kisebb, és ott építsenek egy templomot, és ott mutathassanak be áldozatot. Visszakapták a választ, hogy nem engedélyezik. Annak ellenére a zsidókot felépítettek egy kis templomot, és ott mutattak be áldozatot. Ismétlem, sehol nem volt szabad, csak jeruzsálemi templomban bemutatni az áldozatot. Hogy miért? Ez igazán egy másik kérdés. Tehát egy zsidó, ha vétkezett, hozott egy bárányt, a pap jelenlétében rátette az áldozat fejére a kezét, rávallotta a bűnét, megölte a bárányt, a pap vette a vért, és a vérrel bement a szentélybe. Erről majd néhány alkalommal múlva a jövőben tanulmányozni fogunk. Bevitte a szentélybe, és a szentélyben ott volt egy oltár, és azon az oltáron parázs volt, ráhintett a vérből, és így jelképesen az emberről a bárányra szállt át a vétek. Azért kellett a báránynak meghalni, és a báránynak vérét pedig a pap, és a bárány vérével az ember bűnét is bevitte a zsidó templomba. Azért említettem, hogy ember volt a közben járó. Ugyanakkor említettük azt is, hogy két kőtáblára volt felírva a 10 parancsolat. Erről számos helyen találunk kimutatást az Ószövetségi Szentírásban. Most egyet lapozok fel Mózes 5. könyvének a 4. részében, a 12. és a 13. versben, így találjuk feljegyezve. És szól az Úr néktek a tűz közepéből. A szavak hangját ti is halljátok vala, de csak a hangot, alakot azonban nem láttok. És kijelenti néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a 10 ige teljesítésére, és felírta azt két kőtáblára. Itt látjuk, Isten azt mondja, hogy két kőtáblára volt írva a 10 parancsolat. Azonban az ószerződést saját erejéből az ember képtelen megtartani, képtelen volt megtartani, de ugyanúgy az új szerződést is képtelen megtartani. Tehát úgy az ó, vagy az új szerződést csak Isten segítségével lehet megvalósítani. Miután láttuk ezt, most veszek egy papírt, hogy úgy érzékeltessem is az idő meghatározását. A teremtéstől kezdve az ószerződést Isten a zsidó néppel a Sínai hegynél kötötte meg 2000 évvel, 2500 évvel a teremtés után. Ami azt jelenti, hogy a teremtéstől Jézus Krisztusig mintegy 4000 év telt el, ami azt jelenti,
hogy Jézus Krisztus születése előtt körülbelül 1500 évvel kötötte meg Isten az ószerződést a zsidó néppel a Sínai-hegynél. Most két kérdést szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban. Az első. Meddig volt érvényes ez az ószerződés, amelyet Isten a Sínai-hegynél a zsidó néppel kötött meg? Meddig volt érvényes? 1 évig, 2 évig, 500 évig, vagy 1500 évig, vagy mi most körülbelül 3500 évvel később élünk, vajon ma is érvényes-e az az ószerződés, amelyet Isten a zsidó néppel kötött meg a Sínai-hegynél 2500 évvel a teremtés után? Érdemes ezen elgondolkodni. Sajnos azt kell mondanom, hogy ezt az ószerződést a zsidó nép nagyon gyorsan letaposta. Mert emlékezzünk csak, ki volt az, aki ígéretet tett, hűségígéretet tett Istennek? Az ember. Ugye olvastuk a Szentírásból, mindazt megcselekesszük, amit az Úr parancsolt nekünk. Tehát a zsidó nép hűségígéretet tett Istennek. Meddig tartotta be ezt a hűségígéretet? Sajnos azt olvassuk a Szentírásból, hogy bezzeg nagyon-nagyon rövid ideig tartotta be. Mózes a szövetségkötés után felment a hegyre, hogy átvegye Istentől a két kőtáblát, és amíg Mózes fent volt, mintegy 40 napig, Isten egyszer azt mondja Mózesnek, Mózes, menj alá, mert a nép elpártolt tőlem. Letaposta a szövetséget. Ő azt ígérte, hogy hűl marad hozzám, és én leszek az ő Istenük, és csak én előttem borulnak le, és senki más előtt. És képzeld el, Mózes, mi történt, még ti itt vagy fönn nálam a hegy csúcson. Mi történt lent a völgyben? Azt olvassuk a Szentírásból, Mózes második könyvéből, a 32. részből először az első verset. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűlne a nép Áron ellen, és mondá néki, kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi történt dolga a ma férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földéből kihozott. Áron Mózes testvére volt. És ő is Izrael népének egyik vezetője volt. Mózes felment a hegyre, kihez fordulhatott a nép máshoz, mint elment Áronhoz, és ezeket a szavakat mondták neki. Készíts nekünk Istent, hogy legyen, aki vezessen bennünket. És azt mondja, hozzatok aranyat. És a 4. versben ezt olvassuk. És elvevé kezéből, s alakítá azt vésővel, és csinálta abból öntött borjút, és szóltak, ezek az isteneid, Izrael, aki kihoztak téged Egyiptom földéről. Mennyire szokatlan. Milyen gyorsan megfeledkezett az ember az Istenről. Milyen gyorsan elfelejtették a zsidók, hogy hatalmas kézzel vezette ki őket az egyiptomi rabságból, és őrizte ezen az úton, míg eljutottak a Sínai hegyig. Azonban mindenről gyorsan elfeledkeztek. És itt olvasom azt, amit az előbb fejből mondtam el a 7. és 8. versben. Szóla pedig az Úr Mózesnek, eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik. Borjú képet öntöttek maguknak, s azt tisztelik, és annak áldoznak, és azt mondják, ezek a te isteneid, Izrael, aki téged kihoztak Egyiptom földéből. Azt mondja Isten Mózesnek, menj alá! Elpártolt a nép tőlem. Letaposta a szövetséget, amit kötöttem vele. Mózes, menj alá, és tegyél rendet, mert letaposták a szövetséget. És itt, mikor Mózes jön a hegyről, magával hozza a két kőtáblát, így olvassuk a 19. versben, és mikor közeledett volna táborhoz, látja a borjút és a táncolást,
és felgered Mózes haragja, és elveti kezéből a táblákat, és összetöri azokat a hegy alatt. Igaz, sokan itt azt mondják, hogy igen, Mózes összetörte, és többé nem is tudjuk, hogy mi is volt az igazi 10 parancsolatban. Utána hallottam már ilyet is, emberek elmondanak, hogy igen, Mózes írt újabb kőtáblát, és azon egészen más valami van feljegyezve. Azban, hogy kétség ne essék, lapozzuk fel Mózes második könyvének a 34. versét, és itt az első 34. részét, és az első versben minden tisztázódik. És mondta az Úr Mózesnek, vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket széttörtél. Két fontos tudnivalót közöl ez az ige. Egyik, hogy Isten azt mondja, hogy te vésd ki a kősziklából a kőtáblákat, tehát Mózesnek kellett elkészíteni a kőtáblákat, de aztán azt mondja, hogy írjam fel, kicsoda, Isten, írjam fel azokat a szavakat, amelyek az előbbi kőtáblán voltak. Tehát itt azt látjuk, hogy Mózes készítette el a kőtáblákat, azonban Isten írta fel azokat a szavakat, amely az előbbi kőtáblán voltak. Tehát ebből látjuk, hogy sajnos a zsidó nép nagyon rövid ideig, alig 40 napig tartotta, vagy addig sem tartotta be az ígéretet, amelyet tett Istennek. Ezért, amikor olvassuk az Ószövetségi Szentírást, figyeljük meg, hogy Isten állandóan megújítja a zsidó néppel a Sínai hegynél kötött ószerződést. Sajnos azt olvassuk a Szentírásból, hogy a zsidó nép hol az egyik pogány istent imádta, hol a másik pogány istent. Itt például az egyiptomiak istenét, a bikát imádták, az aranybórjút imádták. Utána később a Baalt, vagy pedig az Astarótot, vagy a Tamúzt. Mindig valamilyen pogány isteneket kerestek. Majdnem azt kell elmondanunk, hogy többet imádtak más isteneket, mint magát az élő Istent. Azonban Isten újból prófétákat küldött hozzájuk, bírákat küldött el, tanácsolta őket, figyelmeztette őket, hogy térjenek vissza hozzá, szolgáljanak neki, hogy neki engedelmeskedjenek. Azonban sajnos a zsidó nép, ami az Isten szolgálatot illeti, bezzeg két kulacsos volt. Vagy két laki emberként élték az életüket. Nem új ez a nap alatt. Kedveseim, nagyon sok vallásos ember ma is két laki ember. Egyik lábával megpróbálja, hogy kövesse Istent, a másik lábával pedig a saját választotta vallásos életet éli. Ez jelen volt a múltban, ez jelen van a mostani időben is, és ez meg lesz, ez a kettősség, mindaddig, amíg Jézus Krisztus eljön. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, akkor is két csoport lesz. Ugyanúgy, mint ahogy minden időn keresztül ez volt Éden kapujától, amikor két áldozatot mutatott be, Kain és Ábel, és a két áldozat között nagy volt a különbség. Azonban, most eddig megbeszéltük azt, hogy sajnos ez az ígéret, amelyet a zsidó nép tett a Sínai hegynél az ószerződés megkötésekor, nem sokáig volt érvényes. Isten ezentúl felújítja számtalanszor a zsidó néppel az ószerződést, amelyet a Sínai hegynél kötött. Azonban, most egy nem mindennapi kérdést szeretnék feltenni. Lehet, hogy szokatlan is lesz, de ezen is érdemes elgondolkodni. Valahányszor hivatkoztam már ma arra, hogy az ószerződést Isten a zsidó néppel a Sínai hegynél 2500 évvel a teremtés után kötötte meg. Mostan nagyon tessenek figyelni, vajon ezen 2500 éven keresztül érvényes volt-e az ószerződés, amelyet Isten a zsidó néppel a Sínai hegynél kötött meg? Igen vagy nem? Ismétlem a kérdést. Tessenek gondolkodni,
Tehát a 2500 éven keresztül a teremtéstől a Sínai hegyig érvényes volt-e az a szövetség, amelyet Isten a Sínai hegynél kötött meg? Lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy igen, lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy nem. Azonban próbáljunk tovább fűzni a gondolatmenetét, és együtt gondolkodni a Szentírásban, és látni fogjuk azt, hogy milyen csodálatos módon van ez elénk tárva. De most én saját szavaimmal először elmondom. Nem létezett a Sínai hegy előtt az ószerződés. Veszek egy példát. Ma este elmegyek önökhöz, mert önök árulják a házukat. Megegyezünk az árban, és ma este megírjuk az ideiglenes szerződést. Belefoglaljuk azt, amit megbeszéltünk, és mind a két részről aláírjuk. Ez az ideiglenes szerződés, amelyet mi ma este megkötöttünk, vagyis megírtunk, létezett-e tegnap? Vagy két héttel ezelőtt? Vagy egy évvel ezelőtt? Természetesen, hogy nem. Tehát a szerződés a megkötés dátumától kezdve érvényes. Ugyanígy van az ószerződéssel kapcsolatban is. Az ószerződés a megkötés dátumától volt érvényes. De akkor felmerülem egy másik nagyon különös kérdés, az pedig így hangzik. A teremtéstől a Sínai hegyig, 2500 éven keresztül, melyik szövetség alapján igazultak meg az emberek? Melyik szerződés alapján igazultak meg az emberek? Hisz az ószerződés csak a Sínai hegytől volt érvényes, mert akkor lett megkötve. Ugyan erre nem gondoltak, ez nem mindennapi kérdés. De itt kezdjük majd megérteni a mai témakörünknek a szebbik részét. De a kettő közötti különbségtételt meg kell értenünk. Mert hogyha ezt az egy igazságot, ezt, amit ma tanulunk, megértünk, akkor a Szentírásba, amit olvasunk, egészen másképpen fogjuk gondolni, másképpen fogjuk érteni, pontosabban, pontosabban fogjuk érteni. Világosabb lesz számunkra nagyon sok minden, ami a Szentírásban van. Ezért, tehát ott volt a kérdés, akkor a teremtéstől a Sínai hegyig melyik szövetség alapján igazultak meg az emberek? És most itt jön egy nagyon rendhagyó dolog. Mielőtt válaszolnák erre a kérdésre, még egy mellékkérdést is felteszek. Mikor ígérte meg az új szövetség közben járóját, az új szövetség áldozatát, akinek a vérével az új szerződés hitelesítetett? Mikor ígérte meg Isten és kinek azt, hogy Jézus Krisztus eljön, meghal a érettünk bűnös emberekért, legyőzi a sátánt, és lehetővé teszi számunkra az örök életet? Mikor ígérte meg Isten azt, hogy elküldi az ő fiát, aki legyőzi a sátánt, a mi lelkünk ellenségét? Még Édenkertjében. És azt olvassuk Mózes első könyve 3. részének a 15. versében. És ellenségeskedés szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Isten első alkalommal Édenben ígérte meg azt, hogy asszony magvaként, ugye asszonytól fog születni a világ megváltója Jézus Krisztus, és az neked fejedre tapos, mondja Isten. Kinek a fejére? A sátánnak a fejére. Tehát Édenben megígérte Isten Ádámnak és Évának, hogy ő elküldi az ő fiát, mégpedig úgy, hogy ugyanúgy asszonytól fog születni, mint minden gyermek, a Szentlélektől fogantatva, de emberi testet ölt magára Jézus Krisztus, és Jézus Krisztus lesz az, aki legyőzi a sátánt. Tessenek megfigyelni, nem azt mondja, hogy a kígyó farkára fog taposni,
Ez a héber szöveg, amit használva van, azt mondja, hogy a te fejedet fogja szétpréselni, szétmorzsálni, szétnyomni. Tehát azt jelenti, hogy te meg leszel ott végérvényesen pecsételve, és Jézus Krisztus egy tökéletes győzelmet fog aratni feletted, Sátán, akkor, amikor a Golgotai kereszten meghal. Igaz, a Sátán próbálkozik még utána is, mert azt mondja, hogy te pedig annak sarkát martasod, és mai napig is Sátán arra törekszik, hogy Jézus Krisztus Golgotai áldozatát becsmérelje. Ha ezt nem tudja elérni velünk, hogy mi becsméreljük Jézus Krisztus Golgotai áldozatát, akkor arra törekszik, hogy valahol ami gondolkodásunk és ami hitéletünk perifériájára szorítsa ki, és minden más emberi szokással tömje meg a mi agyunkat, ami a vallásos életet illeti. Tessenek megfigyelni. Említettük az új szövetséget, vagyis az új szerződést, és azt mondtuk az első pontban, hogy az új szerződést Isten minden néppel megkötötte. János evangélium a 3. részének a 16. versben találjuk ezt, hogy az új szerződés minden néppel meg lett kötve. Így hangzik. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kit szeretett Isten annyira, hogy kész volt feláldozni Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát? Érte? Nem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a zsidókat. Ez az ószerződés. Az ószerződést a zsidókkal kötötte meg. Hanem úgy szerette Isten a világot. Tehát az új szerződést minden néppel megkötötte. És Jézus Krisztusnak a vére az, ami lemossa rólunk a mi bűneinket. De erről majd később teszünk említést. Említettük úgy szintén azt, hogy Isten adta az ígéretet. Isten megígérte már ott Éden kertjébe. Én elküldöm Jézust, és Jézus Krisztus meg fog halni ti érettetek. Például még egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni, Zsidókhoz írt levél 8. részének a 12. versében, mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Isten egy ígéretet tett. Én, amit megígértem, azt én be is fogom tartani. Ezért majd később, amikor azt olvassuk a Szentírásból, hogy az új szerződés jobb ígéretek alapján kötetett, akkor itt erről beszél az apostol, hogy igen, Isten adja az ígéretet, és amit Isten megígér, az örökké megáll, és az amen. Majd utána hivatkoztunk már arra, hogy Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve az új szerződés. Olvassunk erről is Zsidókhoz írt levélnek 9. részéből a 14. versben. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Hála Istennek ezért az ígéretért. És nem csak ígéret, hanem amit Isten megígért, azt be is töltötte, megvalósította. Mit mond itt? Krisztusnak a vére az, ami megtisztítja a mi lelkiismereteinket, a holt cselekedetektől, a bűnös életmódtól, hogy szolgálhassunk az Istennek. Jézus Krisztus vére az, ami megtisztít bennünket minden bűntől. Erre is majd még később vissza fogunk hivatkozni. Itt csak lássuk magát, a tényeket és a tényezőket. És Jézus Krisztus a közben járó. Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el az Atyához. Mert hisz azt olvassuk Timóteushoz írt levélben, az első levélben, a 2. rész 5. versében. Mert egy az Isten,
egy a közben járó is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Említettük, amikor párhuzamba állítottuk az ószerződést és az új szerződést, akkor említettük azt, hogy az ószerződésben ember volt a közben járó, az új szerződésben pedig Jézus Krisztus a közben járó. Rajta kívül nincs más, ő az egyetlen. Hisz azt olvassuk, ha visszatérünk zsidókhoz, itt levél 9. részében, a 11. és a 12. versben, Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem a világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. Kinek a vérével ment be Jézus Krisztus a mennybe? Az ő tulajdon vérével. És mit tud ő szerezni az ő tulajdon vérével? Milyen különös ez a kijelentés, örök váltságot szerzett. Igen, ezért Jézus Krisztus az egyetlen közben járó. Próbáljunk egy pillanatra még ezt felett elgondolkodni, elelmékedni. Miért nem lehet senki más, bármelyik szent, vagy bárki, miért nem lehet Jézus Krisztuson kívül az égvilágon senki más közben járó, csak egyedül ő? Azért, mert Jézus Krisztus az egyetlen lény, aki élt ezen a földön, akiről azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő nem vétkezett. Ő benne nem volt bűn. Minden más ember, akikről elmondják emberek, hogy közben járók, azok bűnös emberek voltak. Bármilyen jó jellemű, jó erkölcsű, jóra törekvő emberek, ami tiszteletet érdemel, de nem lehetnek közben járók, mert bűnösök. Honnan tudjuk, hogy bűnösök? Abból a tényből, hogy meghaltak. Mert a Biblia azt mondja, hogy a bűn következménye a halál. Ez az első halál. A bűnbüntetés a második halál. És mivel az első halált elszenvedték, azt jelenti, hogy bűnösök voltak. Jézus Krisztus meghalt, de nem önmagáért, hanem a mi bűneinkért. Mert nem volt benne bűn. A másik, semmi más nem létezik ezen a földön, ami letisztítja rólunk bűnflekkeinket, a mi jellemruhánkról, Jézus Krisztus vérén kívül. Ezért is mondja itt, a tulajdon vérevel ment be egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szeretvén. És még egy. Az ötödik pont, mert eddig említettük, hogy minden néppel megkötötte az új szerződést, vagy az új szerződés, amely az, nem az új szövetség, nem az új szövetségi szentírást, hanem az új szerződést, mert említettük emlékedésünk elején, hogy tegyünk különbséget az ószövetségi szentírás és az ószerződés között. Úgyhogy különbséget kell tennünk az új szövetségi szentírás és az új szerződés között. Tehát az új szerződés Isten minden néppel megkötötte, maga Isten adta az ígéretet, Jézus Krisztus vérével lett hitelesítve, és láttuk a negyediket is, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, és mint ötödik pontban említettük azt, hogy az ószerződésnél a 10 parancsolat 2 kőtáblára lett megírva, azonban hova lett helyezve a 10 parancsolat? Az új szerződés megkötésénél. Zsidókhoz írt levél 8. részéből a 10. verset olvasom. Mert ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával a napok múltán, mondta az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenik, és ők lesznek nekem népem. Kedveseim, nagyon fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni. Múlt alkalommal is említettem, sok ember azon a véleményen van, és úgy gondolja, hogy Jézus Krisztus valamilyen változást vitt véghez, a 10 parancsolaton az ő golgotai halálával, majd feltámadásával.
Vagy pedig vannak olyan emberek is, akik azt mondják, hogy Isten el is törölte a 10 parancsolatot. Mi ma nem törvény alatt élünk, mi kegyelem alatt élünk, mi mindent tehetünk, mi nem, Isten bennünket nem fog felelősségre vonni. Hogy olvastuk itt az új szerződéssel kapcsolatban? Először is azt mondja, hogy ez az a szövetség, amelyet kötök az Izrael házával és a Júda házával. Melyik szövetség? Az új. Mert az út ott kötötte meg Isten a Sínai hegynél, e kijelentés előtt, mint egy 1500 évvel. És mit fog tenni az új szerződés megkötése alkalmával Isten minden emberrel, aki kész megkötni vele ezt a szövetséget? Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azt. Isten azt óhajtja, hogy a 10 parancsolat elvei, ami lényünk részévé váljanak. Ezt jelenti élni az új szövetség szerint. Tehát az új szövetség szerint az az ember él, aki mind a 10 parancsolatot Isten segítségével betartja. Mert már az előbb hivatkoztunk arra, hogy ezt a szerződést csak az az ember tudja megtartani és megvalósítani, aki naponta kész kérni Istentől segítséget ahhoz, hogy hű maradjon hozzá. Ha fellapozzuk Filippi beliekhez írott levelet, akkor itt találunk egy gyönyörű tanácsot az első rész 6. versében. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Mit tesz? Elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Kedveseim, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az be is fejezi. De csak akkor, hogyha mi együtt működünk a mindenható Istennel. Ezért erre kell nagyon odafigyelnünk. Ezt kell megvalósítanunk. Erre kell külön figyelmet fordítanunk. Most kedveseim, az, ami itt nagyon fontos, hogy megértsünk, hogy az ószerződés, az, amitről ma tanulunk, az megtalálható a Szentírásban, de alig egy 5 verset foglal az Ószövetségi Szentírásban. Tehát az új szövetség megkötésével Isten nem az Ószövetségi Szentírást tette óvá, hanem az ószerződést. És az új szövetség az egy szövetségkötés közöttünk és Isten között, de nem az új szövetségi Szentírás. Ebből értjük meg, hogy az ószövetségi Szentírás is Isten szava és örök érvényű, ugyanúgy, mint az új szövetségi Szentírás. Tehát Jézus Krisztus golgotai halálával az ószerződést tette érvénytelenné, mert hitelesítette az új szerződést. És ezért Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el a mennybe. Kedveseim, most szeretnék, miután láttuk azt, hogy csak Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el az örök életre, szeretnék egy nagyon-nagyon egyszerű példával magunk elé tárni azt, hogy mi magunk megállapíthassuk magunkról, hogy mi az ó szerződés szerint élünk, vagy az új szerződés szerint. Az ó szerződésnél azt olvastuk, hogy amikor egy zsidó vétkezett, akkor elvitt egy bárányt, és a pap jelenlétében meggyónta a bűnét. Rávallotta a báránynak a fejére, vette a kést, megölte, és a pap vitte a bárány vérével az ő bűnét. Tehát a pap volt az, aki közvetített az Isten és az ember között. De ez ószerződés. Ez a zsidóság. Ez a úgymond zsidó vallás szerint való élet. Ez az ószerződés szerinti élet. És ahogy említettük, Jézus Krisztus golgotai halálával az ószerződést érvénytelenítette. Ha mi embernek, lelkésznek gyónjuk meg a bűnünket, és ha mi azt valljuk, hogy ember a közben járó Isten és ember között, akkor mi melyik szövetség alapján élünk? Az ószövetség alapján,
vagy az új szövetség alapján? Úgy gondolom, hogy egyértelmű. Sajnos, akkor az Ószövetség alapján élünk. De az Ószövetség alapján nincs üdvösség, mert az Ószövetség érvénytelen. Jézus Krisztus érvénytelenítette a Golgotai kereszten. Nekünk egy út van az Atyához. Ez Jézus. Ő mondta János Evangélium a 14 rész 6 versében. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha valaki emberen keresztül próbálja meggyónni bűnét és rendezni bűneit Istennel, az soha nem lesz meg. Egy lehetetlent próbál meg, így senki bűnbocsánatot nem kaphat. Jézus azt mondja, én vagyok az út. Rajtam keresztül, ha nekem valljátok meg bűneiteket, ha nekem engedelmeskedtek, ha az én igazságomat szívlelitek meg és gyakoroljátok. Mert Jézus Krisztus nem csak azt mondta, hogy én vagyok az út, hanem azt is mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, és én vagyok az élet. Kedveseim, ez az út az örök életre vezet. Melyik úton szeretnénk elindulni? Menni a bűnrendezésnek emberi tanítása, emberi formája alapján, amely lehetetlen, ahol nincs bűnbocsánat, vagy pedig Jézus Krisztuson keresztül, ezt nekünk kell eldönteni. Ez ránk tartozik. Ezért annyira olyan nagyon fontos Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, mert János apostol jegyzett fel a János Evangélium a harmadik részének a 5-től a 7-ig terjedő versében. Felele Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami pedig testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükséges néktek újonnan születnetek. Mi mindannyian testtől született emberek vagyunk. Testi szüleink vannak, testben születtünk. De Jézus Krisztus itt beszél egy új születésről, a víztől való születéstől, ez a keresség. Majd egyik alkalommal, amikor a kerességről tanulunk, akkor megértjük jobban azt, hogy mit jelent az, hogy víztől születni, és a második Szentlélektől születni. Szentlélek vértezi fel azt az embert, hogy Isten erejével éljen és gyakorolja az Isten 10 parancsolatát életében, ha újjászületett víztől, és naponta kéri a Szentlélek vezetését. Óhajtjuk ezt megtenni. Ha igen, akkor az új szövetség szerint élünk, indulunk el, és kezdünk gyakorolni. Kezdjük gyakorolni, és élünk az új szövetség szerint, és célba is érünk. Kedveseim, kettő között mindenkinek választani kell. Vagy az Ószövetség szerint gyakorolja a hitét, meggyőződését, bűnbocsánatot keres, de nem talál, vagy pedig az új szövetség szerint Jézus Krisztuson keresztül, aki az egyetlen közben járó Isten és ember között. Kit fogunk elismerni közben járónak, egyetlen közben járónak? Jézust, vagy pedig a papot, akinek meggyónjuk az ümi bűneinket, hogy ő rendezze el a mi bűneinket Istennel. E kettő között döntenünk kell. Azonban mit tesz Isten értünk, ha teljesen átadjuk magunkat neki? Zsidókhoz írt levél 13. részéből a 20 és a 21. verset olvasom. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagypásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunkat Jézust. Tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Kedveseim, Isten segítsen meg, hogy az új szövetség, az örök szövetség vére által Jézus Krisztus munkálja bennünk az üdvösséget az örök életre, az ő kegyelméből. Amen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: találkozás Jézussal.
1: Történelem utolsó eseményei mégpedig sorrendben. Szokott módon hadd tartsak egy rövid kis bevezetőt. 1912, Titanic. 1500-nál több áldozat. Ugye ismerik a történetet, hiszen megfilmesítették, könyvet írtak belőle. New York City terrortámadás a World Trade Center ellen. 2001. szeptember 11.

beszélt, amit Jézus elmondott, hogy az ő eljövetelét mi fogja megelőzni. Igen, de mi lesz utána? Hogyan lehetne folytatni ezt a témát? Jézus egy nagyon érdekes dolgot mondott akkor ott Jeruzsálemben, amikor a Máté 24-ben elmondott proféciájában a felsorolt dolgokat említette, amelyekre Géza hivatkozott. Mikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgetett a ti válságtok. Elkezdődik tehát valami, és nem befejeződik azzal, hogy a világtörténelem eseményei ebbe az irányba haladnak. A világtörténelem sora Jézus kezében van. Egyetértünk ezzel az állítással? Ha igen, akkor szeretném innen folytatni. Mi történik azután, amelyet Jézus mondott, hogy emeljétek fel a fejeteket, és meglátjátok, hogy a ti válságotok elközelgetett? Ez tehát a nagy kérdés. Máté evangéliumában így folytatja Jézus ezt a proféciát. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Lesznek tehát égi jelek, és hadd ne részletezzem ezeket, hogy konkrétan mik is. Lesz nagyon sok könny, nagyon sok nyomorúság. Lehet, hogy nem is így kellene mondani, hogy lesz, hanem jelen időben van, igaz? Ezek mind arra utalnak, hogy valaminek most már mindenképpen történnie kellene. Majd jön egy alkalom, amit Jézus így mond, így fogalmaz meg, hogy feltetszik az ember fiának jele az égen. Valami történik, amire minden ember garantáltan felkapja a fejét. Erről a Biblia röviden annyit mond, hogy ezt a jelet érzékelnünk kell. Tegyünk fel tehát néhány kérdést. Hogyan történik ez a jel, vagyis Jézus eljövetele? Fogom-e tudni, hogy ez megtörtént? Vagy esetleg lehet-e azt állítani, hogy ez egy kisebb vallásos, vagy akár lobby csoportra tartozik, hogy majd ők látják Jézus jelét, a nagy átlag pedig, aki nem foglalkozik vallásos kérdésekkel, nem beavatott, az nem látja, nem tudja. A Biblia más könyveiben, ami nem az evangéliumokhoz tartozik, hanem már a jelenések könyve, olvasunk erről. Íme eljő a felhőkkel, minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Kik látják vajon? Tehát Jézus eljövetelét? Egy kis beavatott csoport? Nem. Mindenki, még azok is, akik átszegezték őt. Nincs kivétel, hogy mindenki meg ne látná. Erősíti ezt korábban Pál apostol egy levelében, és erre az igére emlékezhetnek, hiszen egy más összefüggésben már erre hivatkoztam. Itt most csak ennyit szeretnék belőle röviden kiemelni, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Ha mennyben, a földön és a föld alatt, vagyis a ókori tudományos világkép szerint a föld alatt élő holt lelkekre gondolnak, ők is fejet hajtanak, akkor mindenkinek érzékelnie kell ezt a dolgot. Fontos tehát, hogy összefoglaljuk ezeket eddig, Jézus eljövetele minden ember számára látható lesz. Továbbá a válasz az élet nagy kérdéseire. És amiről úgy szeretnék beszélni, hogy reménységeim szerint ezzel mennek majd ma lefeküdni, az ez a bizonyos válasz. Milyen kérdésekre ad Jézus eljövetele választ? Ja, miután Jézus visszajött, ezek a kérdések lesznek megválaszolva. Az első nagy kérdés a halál kérdése. Hogy lehetne ezt a kérdést megfogalmazni? Az emberiség örök vágya az örök élet. Ott a kérdés, miért kell az embereknek meghalni? Mi lesz a halál után? Viszont látom egyszer valahol a szeretteimet. Gondolom hasonló kérdésekkel foglalkoztunk már, igaz? Valahol mindenki fölteszi ezeket a kérdéseket egyszer. A Szentírás válaszol rá és azt mondja, hogy és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő viszont választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.

majd a Tesszalonikai levélből egy másik ehhez hasonló tartalmú igét idézve, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, s feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Arra kétféle kategóriára, amit említ a Tesszalonikai levélben Pál apostol, még egy rövid utalás erejéig szeretnék visszahivatkozni. Tulajdonképp, ami történik, az a következő lesz. Isten megismétli mindazt, amit egyszer már a teremtéskor megtett. A feltámadás egy újjáteremtés. Újbóli kiformálása az embernek a földből. Pontosan ugyanaz történik nagy vonalakban, amit a Teremtés könyvében olvasunk. Megformál bennünket a földből újra Isten, hiszen egyszer már tette Ádámmal és Évával, majd az élet lehelletét adja, hiszen ez az, ami az isteni titka a életnek, és ezzel a két kérdéssel egyszer s mindenkor megválaszolja a halál problémáját, vagy a halál kérdését. Egyetlen egy dolog van, hogy hogyan oldódik meg nekem, aki élek, és hogyan oldódik meg annak az embernek, aki már meghalt, a halál problémája egyszerre. Mint ahogy megfigyeltük a Tesszalonikai levélből idézett rövid szakaszt, kétféle dologról beszél ott Pál apostol. Először is föltámadnak, akik meghaltak a Krisztusban, és a második pedig azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Először föltámadnak egyesek, ugye most ne határozzuk meg még egyszer, másodszor pedig mi, ha éppen egy olyan szerencsés helyzetben lennénk, hogy ma eljönne Jézus, akkor el kellene változnunk, és ezekkel együtt menni a mennybe. Nagyon sok keresztény tanítás nem ezt tanítja. Azt mondja, hogy van pokol, van purgatórium, vagy azt tanítja, hogy a halál után a lélek nem is hal meg, a test hal meg csupán. Fontos azonban tudni, hogy ez a tanítás elsősorban a görög filozófiából, a görög gondolkodásból jön, hogy a test tisztátalan, a lélek tiszta, a test bűn börtönéből a tiszta lelket szabadjára kell engedni. Nagyrészt a platóni filozófiából ered ez a felfogás. Amit a lélek halhatatlanságáról és az összes ehhez kapcsolódó tanításról tudni kell, az három nagyon fontos dolog. Először is a lélek halhatatlanságáról szóló tanítás, ez nem megoldás a halál problémájára. Nem bibliai tanítás, és nem ad választ a feltámadás kérdésére sem. Azért nem válasz a halál kérdésére, mert tulajdonképpen, ha van lélek, ami örökké él, akkor nincsen halál. Ha viszont azt mondom, hogy kereszténység tanítja, hogy van feltámadás, akkor teljesen disszonáns arról beszélni, hogyha meghaltam, a lelkem él még mindig, és majd amikor feltámadok, akkor tovább fog élni, vagy újra fog élni. Temetőre az van írva, hogy feltámadunk. Feltámadunk, nem feltámadunk, nem mindegy. Reinkarnáció, vagy lélek halhatatlansága helyett, tehát a Biblia ajánlata, regeneráció, újra teremtés. A második nagy kérdés, amire pozitív és egyértelmű választ fog adni Jézus visszajövetele, az igazság és a bűn kérdése. Hogy néz ki ez? Feltették-e már valaha is azt a kérdést, amit Tokics Imre tanárom tett fel önöknek, hogy tulajdonképpen mi is az igazság? Nem olyan érdekes dolog, hogy hol van az abszolút értelembe vett igazság? Kinek van abszolút értelemben véve igaza? Ki a gonosz? Mi lesz a gonosz emberek örök sorsa? Hogy lehet egyáltalán ezt az egész kérdést eldönteni? Ismét nézzük a Bibliát, mégpedig a Jelenések könyvét. Láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ül egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Egy titkos könyv van a mennyben, és ez a 7 pecsét nagyon véd valamit. Ugye ma már a személyi számunkat titkosíthatjuk, a lakcímünket titkosíthatjuk, a telefonszámunkat titkosíthatjuk. Mit szólnának egy olyan könyvhöz, ahol a gondolataink lennének leírva?
és én kinyitnám a könyvet, és elkezdeném olvasni, hogy most mire gondolnak. Nagyon izgalmas lenne, de nem mindenki teheti meg azt, hogy ezt kinyissa. Jelenések könyve arról beszél, hogy lesz egy idő majd, amikor lesz egy mennyei bíróság. Ki lesznek nyitva ezek a könyvek? El lesznek olvasva akár a gondolataink is, és felelni kell ezekért. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Jézus lesz a védőügyvédem, Sátán lesz a vádoló, és a mennyei atya pedig ő az, aki előtt tisztára kell a ügyemet mosni. Nem tudom, mit szólnának ügyvéd nélkül. Ugye az már egy kicsit merev, ezért célszerű Jézussal jó barátságban lenni ahhoz, hogy ezt ilyen módon dönthessük el. Na de nézzük ennek a kérdésnek a második felét, hogy tulajdonképpen kik a gonoszok és mi lesz a sorsuk, hiszen az igazság bűn kérdésében ennek is ott van a helye valahol. Jelenések könyve beszél arról, ami még eddig nem volt benne például a tesszalonikai levélben sem. Többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Mire gondolunk akkor, ha arról van szó, hogy első feltámadás? Ha arról van szó, hogy első feltámadás, akkor kell lennie másodiknak is, mert különben teljesen logikátlan lenne az első kifejezés. Az első feltámadás az élet feltámadása, hiszen föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Erről olvastuk. Továbbá elváltoznak azok, akik megérték Krisztus eljövetelét, ez egy kategória, ezért jelöltem A és B ponttal, és a második feltámadás pedig egy későbbi szakaszban, a jelenések könyvében ki részletezve van, így van jellemezve, hogy a halál feltámadása. Nagyon ellentmondásos, de mindjárt meglátjuk, hogy miért. Így részletezi a jelenések könyve ezt. A pokol, a halál, vettetének a tűz tavába. Ez a második halál. A tűznek tava is. Ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Tulajdonképpen most, ha szójátékot szeretnénk játszani, akkor azt kellene mondani, hogy a halál hal meg. Ismerik ezt a szinonímát, hogy halálnak halálával halni. A halál fog meghalni, és természetesen sajnos azok ezzel együtt, akik nem lesznek jobb sorsúak. Mindjárt ebből a második nagy kérdésből nő ki a harmadik. Az örök élet, vagyis az élet értelme. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mit mondjunk erre? Van-e élet a halál után? Miért nem él az ember örökké? Miért van az, hogy egyesek hosszú ideig élnek, másoknak fiatalon kell meghalni? Miért van az, hogy jobb esetben, vagy szerencsétlenebb esetben olyanok halnak meg, akik emberi számítás szerint még élhetnének, mert olyan tisztességes emberek, és ehelyett, aki véleményünk szerint gazember, az pedig sokáig él. Hogy van ez az egész? Nem lehetne valahogy rendet teremteni e körül? Harmóniát? Egy biztos, hogy a Földünket kellőképp tönkretettük a környezet szennyezéssel. Tehát valami változásról, valamiféle dologról már mindenki beszél. Beszélnek pusztulásról, globális felmelegedésről, egyéb dolgokról, de senki nem beszél a megoldásról. Nem tudom, hallottak-e már a médiában olyan kifejezést, hogy én felelős vagyok. Általában azt szokták mondani, hogy ő felelős, ők felelősök, önök felelősök, de hogy én felelős vagyok, ilyet nem. Ki felel mindezekért a dolgokért? Ki tette tönkre a világunkat? Péter apostol levele egy nagyon érdekes feljegyzést ír erről. Az 1800-as években azt mondták, hogy amit Péter apostol ír, az fizikailag képtelenség. Az Úr napja úgy jön el, majd, mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Gondoljanak arra, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy az elemek atomjaiban fognak felbomlani, az atomok fognak felbomlani, maghasadás. Hát, hogy erről van szó az eredeti görög kifejezés szerint. Ezért mondták az 1800-as években, hogy ez lehetetlen, ma már tudjuk, hogy lehetséges. Olyan tűznek kell lenni, ami mindent megtisztít, ami mindent helyrehoz.
Igen, de aztán mindjárt Péter apostol ugyanott folytatja is, hogy új eget, új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És azt gondolom, hogy nem a tüzet várjuk, hanem az igazságot. Nem a pusztulást, a totális pusztulást várjuk, hanem azt, hogy mi lesz e helyett, hol leszünk majd akkor, és mi lesz a sorsunk. Ezt nagyon egyszerűen láthatjuk, hogyha a Biblia első lapjaira lapozunk. Ott van egy csodálatos környezet, Isten eredeti terve szerinti világ, az Éden, ide helyezi az első emberpárt. Jön a kísértés következménye, Mózes első könyve ír erről, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, de ennek ellenére az ember mégiscsak eszik róla. És Isten arra ítéli az embert, emiatt az engedetlenség miatt, hogy meg kell halnia. Ki is részletezi, hogy mi is ez a halál, és ezért beszél egy másik fáról, ugyanitt a Mózes első könyve, ez az élet fája. Mi történik az élet fájával? Elzárja az élet fájához vezető utat Isten. Miért? Azért, hogy a bűnös ember ne élhessen örökké. Van tehát két fa, a jó és rossz tudásának a fája, és van az életnek a fája. Az élet fáját Isten elzárja, ezért nem vagyunk örök életűek. Elővesszük a Biblia utolsó könyvét, ugye figyeltek az előbb, hogy az első könyv majdnem első lapján van az élet fája, de a Biblia utolsó könyvének az utolsó oldalán még egyszer van az élet fája. Az ő utcájának közepén, ahogyan írja, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét és levelei pogányok gyógyítására valók. Van tehát egy lehetőség arra, hogy bejussunk a mennybe, az igazság kérdésére választ kapjunk, és ismét visszajussunk ugyanahoz a fához, ahol valaha elrontottuk. Gondolom, ha a világ történelem sorsát végignézzük, senki nem gondolja azt komolyan, hogy még egyszer engedetlenek lennénk, ha Isten azt mondaná, hogy arról a fáról ne egyél. De azt a fát, az életfáját, amit viszont azért állít, hogy együnk róla, és örök életűek legyünk, és megnyitja a számunkra, gondolom, hogy mindnyájan szívesen látogatnák. Jó hír, vagy rossz hír Jézus visszajövetele? Jó hír, vagy rossz hír az, hogy egyszer a világtörténelemnek vége lesz? Az eddig felsorakoztatott érvek alapján elég jónak tűnik. A Biblia tudnélik mindenféle találgatások ellenére, amelyek valóban találgatások szoktak lenni, nem a világ végéről beszél, hanem a tökéletes megoldásról. Nem arról beszél, hogy egyszer mindent, amit szeretünk, ebbe a világba el kell hagynunk, és le kell zárni a történelmet, hanem arról beszél, hogy azért kell lezárni, mert Isten most jelen pillanatban nem tud ennél jobbat adni, de szeretne, és hadd engedjük meg neki, hogy ez megtörténjen. És ezt így foglalja össze a Jelenések könyve, majdnem utolsó szakasza, hogy íme újjá teremtek mindent. Mi az, ami nincs benne a mindenbe? Az minden, ugye? Az emberi kapcsolatok, az ember fizikai egészsége, lelki egészsége, a föld állapota, minden. Nem tudom, hogyha futurológusokat hallanak a televízióba, vagy különböző szakembereket, akik beszélnek a jövőről. Hallottak-e olyat, hogy jobb lesz? Mondta-e valaki azt, hogy azért kell mindennek elpusztulni, hogy ennél jobb legyen? Erről nem beszélnek ezek az emberek. Nem beszélnek a hollywoodi filmek sem, csak a kétséget és a félelmet plántálják belénk. Kihívás, hogy elgondolkozzunk ezen az utolsó mondaton. Íme, újjá teremtek mindent. Jézusban hinni, egyenlő az igazságban hinni. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ami ma rossz, annak egyszer vége kell, hogy szakadjon. Azért, mert Isten egy sokkal jobbat szeretne mindnyájunk számára adni. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét, mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel.
Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik.

0: Vége morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, drága testvéreim, hogy ma este újból együtt vagyunk, és együtt tanulmányozhatjuk Isten éltetadó igéit, és tovább folytathatjuk Jézus Krisztus példázatainak tanulmányozását. Ahogy már többször is említettük azt, hogy Jézus Krisztus a példázatokban olyan igazságokkal foglalkozik, amelyet sehol máshol a Bibliában nem tudunk megtalálni. A mai példázata Jézus Krisztusnak mindössze egy szóból áll, a háló. Máté Evangélium a 13. részében találjuk a hálóról szóló példázatát elmondva, leírva a Bibliában, és először ezt a példázatot átolvassuk, és ezt szeretném, hogyha mélyen átgondolnánk ma este ezen az istentiszteleten. Így hangzik tehát Máté Evangélium a 13. rész 47-től az 50. terjedő versekben. Szintén hasonlatos a menyeknek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halfajtát összefogott, amikor megtelt a partra vonták a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Figyelemre méltó az, hogy Jézus Krisztus ezt a példázatát is úgy kezdi, hogy hasonlatos a mennyeknek országa, a tengerbe vetett régi szó szerint gyalomhoz, ma ezt már nem használjuk, és azért a mai magyarság szerint háló, még mai napig is a tengereken, sőt a tavakon is, nagy tavakon hálóval halásznak a halászok. És itt azt mondja, hogy a hal, amikor a halászok halásznak, akkor a háló mindenféle fajta halat összefog. Amikor bekerítik a hálóval a halakat, azt húzzák a partra, és azt olvassuk az ígében, a példázatban, hogy leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Ez egy gyakorlat, ez egy valós történet, amelyet a halászok tesznek, de Jézus Krisztus mindjárt hozzáteszi, és azt mondja, így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Először is alapszintén figyeljünk meg néhány dolgot a példázatból. A háló az evangéliumot jelképezi. Az evangéliumot az egész világon hirdetik, és az evangélium mindenféle fajta embert megszólít, megszólítja a királyt, a nemest, az egyszerű embert, megszólítja a koldust, megszólítja a gyűlölködőt, az irigyet, a rágalmazót, mindenkit megszólít, még a betörő embert is, meg a gyilkos embert is megszólít, tehát minden embert összegyűjt. A halak,

a halál pillanatában. Minden a világ végén dől majd el, vagyis lesznek elkülönítve az emberek, akik tiszta szívvel szolgáltak Istennek, és az emberek, akik csak formaiasan szolgáltak Istennek. Az emberek szétválasztása Jézus Krisztus második eljövetelekor történik meg. Az ötödik dolog, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül. Testvéreim, nem ránk tartozunk ez a kérdés. Sokszor engemet, mint lelkész kérdeznek, mit gondolok én, hogy ki fog üdvözülni? Ez az ember üdvözül, vagy a másik ember elvesz? Ez nem ránk tartozik. Az, hogy ki fog üdvözülni, és ki nem fog üdvözülni, ezt majd Isten dönti el, és az angyalok véghez is viszik majd pontosan azt az ítéletet, amelyet Isten a mennyekben meghoz minden emberről. Ezért most próbáljuk elemezni magát a példázatot. Külsőleg megtért emberek azért fogadják el az evangélium üzenetét, hogy rossz hírbe hozzák az Isten igazságát. Mit jelent ez gyakorlatilag? Látjuk azt a Biblia tanítása szerint, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert. Az őszintén megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, a félig megtértek is elfogadják az evangélium üzenetét, és csak látszatra megtért emberek is elfogadják az evangélium üzenetét, sőt, csatlakoznak is Isten egyházához. Ezért látjuk azt, hogy milyen céllal küldi el Isten népe közé a félig megtért embereket. Jézus Krisztus beszél erről, hogy mindenféle fajta embert összegyűjt az evangélium üzenete, de Sátán azért küld embereket az Isten egyházába, hogy azok rossz hírt hozzanak az Isten igazságára, más szóval még azt is, hogy szégyent. Nézzük néhány példát a Bibliából is, kedves testvéreim, mivel az evangélium üzenete minden embert összegyűjt, én ma Isten segítségével arra szeretnék rátérni, hogy a bibliai történetek hátterén lássuk meg azt, hogy félig megtért, vagy egyáltalán nem megtért embereket is elvezet és összegyűjt az evangélium. Először is az Ószövetségi Szentírásból szeretnék hozni egy történetszakaszt. Mózes második könyvének a 12. rész 38. versében azt találjuk, hogy amikor Izrael népe vonult ki az egyiptomi fogságból, akkor látták az egyiptomiak, hogy Isten az ő népével, Izrael népével együtt van, megőrizte őket a csapásoktól, és semmit nem kellett tenni az első 9 csapás ideje alatt, és mégis Isten oltalmát érezték és tapasztalták, és a Biblia az idézett igehelyről ezt mondja, sok elegy nép is ment fel velük. Ezek az emberek nem voltak istenfélő emberek. Ezek pogány emberek voltak, és pogány emberek maradtak egész életükben. De látták, hogy Izrael népével velük van az Isten, és ők úgy gondolták, hogy ha Isten népe között, Izrael népe között lesznek, akkor ők is Isten áldásában részesülnek. Kedves testvéreim, ez nem csak 3500 évvel ezelőtt gondolkodtak így az emberek. Hát mondjak el egy tapasztalatot. 1963-ban hadsereget szolgálva Szkópjéban megtörtént a szkópjai földrengés, és reggel 5 óra 17 perckor történt, és utána, mire rendeződtek a dolgok, 7 óra táján levittek bennünket, hogy segítsünk Szkópjé lakosainak, levittek a városba kamionokon, és egész nap ott voltunk. És egy katonatársam, egy bajtársam, akivel sokat beszélgettem a Bibliából, ő is bibliaolvasó ember volt, csak sok mindent nem értett, és nem is volt világos előtte, de képzeljétek el, megfogta a karomat, és azt mondta, hogy Faragó, én veled leszek, mert téged megőriz az Isten, és engemet is veled együtt meg fog őrizni. Azért mondom, hogy ez a gondolkodás nem a megtérés,

is, hanem az a gondolkodás, hogy látom, hogy valakivel vele van az Isten, akkor én is húzódok oda hozzá, vagy tudom, hogy Isten egyháza teljes igazságot hirdeti, én is szeretek oda tartozni, és én is velük akarok lenni, de csak azért, hogy Isten oltalmát érezzem, és tapasztaljam, és Isten áldásában részesüljek. Ez az elegy nép még egy formában jelen van a Bibliában, szintén Mózes 4. könyve 11. rész 4. versében, így nevező gyülevész nép. Sajnos a gyülevész nép sok bajt okozott a pusztai vándorlás alatt Izrael népe számára. Egy ilyen igehelyet olvassunk el, tehát Mózes 4. könyve 11.4. A gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett. És Izrael fiai is újra síránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ád nékünk húst ennünk. Ki indította el ezt a nagy kérdést, ezt a kívánságot, hogy kicsoda ád nékünk húst ennünk a pusztában? A gyülevész nép. És a gyülevész nép mind hangosabb lett, hogy itt éhen pusztulunk el, és ezt a ritmust, ezt a hangnemet kiveszi át az egész Izrael népe a pusztai vándorlással. És végül felzajlik, felbojdul az egész nép, ugye több mint 2 millió ember volt a pusztában Izrael népe. A Biblia nem beszél arról, hogy ez az elegy nép, vagy a gyülevész nép mennyi volt, de lehet, hogy pár tízezer volt közöttük, és mégis a rossz ezekről az emberekről átragadt a többiekre, és a többiek is ugyanazt ismételték, zúgolódtak, kicsoda ád nékünk húst. 12 tanítvány között is volt egy Júdás. Ha figyelmesen olvassuk Júdás történetét, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva ő volt a bajkeverő. Én ma este nem Júdásról akarok beszélni, csak számos bibliai példát ragadok ki, hogy lássuk meg, hogy az evangélium összegyűjt mindenféle fajta embert, és Jézus Krisztus beleegyezett abba, sőt azt mondta, hogy jó, legyél te is a 12 tanítvány között, amikor Júdásról volt szó. Figyeljük meg, ahogy említettem, Júdás volt a bajkeverő. Lukács evangélium a 9. rész 46. versében azt olvassuk, azután vita támadt közöttük, a tanítványok között arról, hogy közöttük ki a nagyobb. Ki volt ennek a vitának az elindítója? Júdás. Sok-sok vitának, ami volt a 12 apostol között, Júdás volt az elindítója. Júdásról azért el kell mondanunk, testvéreim, azt, hogy Júdás szerette Jézust. Júdás tisztelte Jézust. Azonban, ami Júdásnál rossz volt, az az, hogy ő akarta irányítani nem csak a 11 tanítványt, hanem még Jézus Krisztust is. Ő akart a mindenkinek a vezére lenni. Különösen kidomborodott ez, amikor Jézus Krisztust szombaton este Betániában, Simon házában Mária Magdolna megkente. Ő volt az, aki megint a zúgolódást elindította, hogy jobb lett volna eladni ezt a drága kenetet, amivel Mária Magdolna megkente Jézus Krisztust az ő halálára, és a pénzt a szegényeknek odaadni, mint hogyha ő nagyon sokat gondot viselt volna a szegényekről. Megint a bajkeverő. Ez csak egy példát hozok, egy-két példát hozok, hogy lássuk meg, hogy a bajkeverést végezte Júdás egész idő alatt. Amikor Jézus Krisztus védelmébe veszi Mária Magdolnát, és azt mondja, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, de ez az én halálomra kent meg engemet, akkor Júdás megsértődött, és még az este, tehát szombaton este, vasárnap vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe, és előző szombaton este elment a papokhoz, és azt mondta, mennyit adtok nekem azért, hogy Jézus Krisztust a kezetekbe adjam. Nem ő szabta meg a 30 ezüst pénzt. Egyszerűen árulóvá lett. Azonban Jézus Krisztus ezt mondja Júdásról,
ami nagyon érdemes mélyen átgondolni, a főpapi imájában János Evangélium a 17 rész 12. versében. Akiket nékem adtál, megőriztem. És senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Ha az evangéliumban megfigyeljük, hogy 3,5 éven keresztül Júdás mennyi bajt kevert Jézusnak egyik oldalról, a másik oldalról figyelemmel kísérjük azt, hogy Jézus Krisztus mennyit fáradozott Júdás megmentéséért, akkor elcsodálkozunk. Én úgy gondolom, hogy senki emberfia nem lett volna képes annyi türelmet, annyi szeretetet, annyi jóságot tanúsítani Júdás iránt, mint amit Jézus Krisztus tett. És azt mondja Jézus Krisztus főpapi imájában, hogy a főpapi imáját Jézus Krisztus az utolsó vacsora után mondta el, ami azt jelenti, hogy Júdás már elhagyta őket, már elment a főpapokhoz, mert tudta, hogy Jézus Krisztus sok időt szeret tölteni Gecsemáné kertjébe, és ott majd átadja nekik Jézus Krisztust. És ez az imádság, a főpapi imádsága Jézus Krisztusnak az utolsó vacsora után volt, és ezért mondja Jézus Krisztus, hogy akiket nékem adtál, azokat megőriztem. Senki el nem veszett, de nem tudta mit kezdeni Júdással, hogyan nevezi? Veszedelem fiának. Ez egy nagyon elgondolkodtatott meghatározás, hogy veszedelemnek fia. Azonban nem csak ilyen példákat találunk. Én kész akarva ma este olyan személyeket említek meg, akiket az evangélium magával ragadott. Megszerették az evangéliumot, de nem engedték meg magukban azt, hogy Szentlélek elvégezze a változást. És kedves testvéreim, mivel Jézus Krisztus ebben a példázatban, a hálóról szóló példázatban ezt domborítja ki, nem elég külsőleg elfogadni az igazságot. Szívből kell elfogadni az igazságot. Két olyan embert említ a Biblia, többet is, és néhányat még szeretnék majd hozni, Hüminaiasz és Alexandrosz. Ki volt ez a két ember, és mit ír a Biblia erről a két emberről, sőt még egy harmadikról is, Pál apostol Timótoshoz írt első levelében ír róla, először az első rész 19 és 20. versében. Ezt tanácsolja Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörés szenvedtek. Ezek közül valók Hümenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, figyeljük meg először a tanácsot, amelyet Isten fiatal munkatársának adott Pál apostol által, de nem csak nekik, hanem mindannyiunknak, akik ma este is itt vagyunk. Tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet. Kedves testvéreim, az igazi hit és a jó lelki ismeret megtartása nélkül az evangélium üzenete halott fog maradni számunkra. Ez mit jelent? Ha mi nem fogadjuk be az Isten evangéliumának elveit, és azt nem gyakoroljuk a mindennap életünkben, akkor mi is ehhez a két emberhez hasonlóan ott leszünk, és hallgatjuk Isten igéjét, de nem engedjük meg, hogy bármilyen változást vigyen véghez. És itt azt mondja, hogy amelyeket egyesek elvetettek, mit vetettek el? A hitet is, és a jó lelki ismeretet is. És azért a hit dolgaiban hajótörés szenvedtek. Kedves testvéreim, én abban a reményben állok ma este előttetek, hogy senki közülünk nem azért jött el a mai Isten tiszteletre, hogy csak hallgassa az ígét, és hajótörés szenvedjen, hanem azért jöttünk el ma este, hogy lássuk meg, hogy Istennek az a célja,
hogy mi elfogadjuk az evangélium igazságának elveit, éljük azt, és örök élet részesei lehessünk. Ezért jöttünk el. Figyeljük meg, hogy ezek a Hümenaiosz és Alexandrosz is, akikről Pál apostol itt ír, azt mondja, hogy akiket átadtam a sátánnak. Mit jelent Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy ezt a két férfit, lehet az nő is, de itt most két férfiről van szó, átadtam a sátánnak. Mire utal itt? Jézus Krisztus tanít bennünket Máté evangélium a 18. részében az egyházfegyelemre. És ezért abban az összefüggésben látjuk, hogy átadta a sátánnak, lemondott róluk, hadd tudják meg, hogy ne káromolják az Istent. Kedves testvéreim, nem csak káromkodással lehet káromolni az Istent. Nem csak akkor káromoljuk, azzal káromoljuk az Istent, hogyha szídjuk másnak az apját, vagy az anyját, vagy magát az Istent, vagy a hét szentséget, vagy nem tudom én mit. Káromolhassuk az Istent úgy is, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, de mi másképp cselekszünk. Sajnos a sátán pont erre akar rábírni bennünket. Sátán nagyon jól tudja az ember felépítését. Nagyon jól tudja azt a sátán, hogy az emberből az Isten félelmet nem tudja kiírtani. Még a legnagyobb kommunisták, vagy a legnagyobb ateisták is, amikor bajba keveredtek, akkor Istenhez könyörögtek. És a sátán nem is próbálja azt megtenni egy embernél sem, hogy mi ne féljük az Istent. Ne imádkozzunk, ne legyünk vallásosak, de arra nagyon ráfigyel, hogy ne éljünk mindenben összhangban az isteni elvekkel. Kedves testvéreim, hogyha Isten szent lelke eléri nálunk azt, hogy mi belássuk, hogy nekünk jellemváltozást kell véghez vinnünk. Jellemünket, életünket, hitünket, meggyőződésünket és szavainkat, életünket összhangba kell hozni az isteni elvekkel. Ha ezt nem hozzuk össze, akkor mi konkoly vagyunk a buza között. Nagyon figyelemre méltó, ami még tovább fel van jegyezve ezzel kapcsolatban, Timotoshoz itt második levél második részében, a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki. Kedves testvéreim, mit jelent az, hogy a szentségtörő és üres fecsegők elől pedig tér ki? Ezt népnyelvén úgy nevezik, hogy pletyka, rágalmazás. Rágalmazni az egyik embert a másik ember előtt, a másik ember pedig az egyik ember előtt. Azt mondja a Pál apostol Isten lelkétől ikletve, hogy kerüld ezeket az embereket. Ne legyünk azok, akik káromoljuk, akik másokról beszélünk az ő hátuk mögött. Mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe. Kik? Azok, akik szentségtörők és üres fecsegők. És szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Kedves testvéreim, elmondok egy konkrét történetet, ami lehet, hogy 80-90 évvel ezelőtt történt. Gulyás, tudjátok, hogy kit neveztek Gulyásnak régen? Mart Hacsorda pásztort. Vasárnap nagyon szeretett volna elmenni a vásárba. És azon törte a fejét, hogy hogy tudna elmenni, de vasárnap is a gulyát, a teheneket hajtani kellett a legelőre. Szombaton este, naplemen körül hajtsa haza a teheneket a faluba, és az első roskadozó ház előtt egy kis sámlin ül egy asszony. És azt kérdezi tőle, néni, maga már elég idős személy, tud ön titkot tartani? Fiam, hogy ne tudnák, az élet megtanított engemet arra, hogy titkok tartó legyek. Ha tud titkot tartani, akkor elárulok magának egy titkot. Melyik titkot? Azt, hogy holnap mindazok, akik kiengedik a tehenet a legelőre, azoknak jönnek a fésűsök,
háború után, lehet, hogy emlékeztek rá, tehén szarvából készítették a fésűsök a fésűt. Minden tehénnek a szarvát levágják. Másnap kürtöl a gulyás, másnap reggel egyetlen egy tehén sem ment a legelőre. Tanít ez valamire? Titoktartó volt az a személy? Nem. Hányan tudták meg a faluban reggelre? Én még egyszer olvasom, látom, hogy elmosolyodtatok. Megvan az ok, hogy elmosolyodjatok, de azért hozom az igét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki. Egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hümenaiosz, akit már az előbb említett az ige, és egy másik ismeretlen, Filetosz, aki az igazság kérdésében eltévejettek. Ismerték ezek az emberek az igazságot? Igen. Mi történt velük? Eltévejettek. Miben tévejettek el? Amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek hitét. Azt jelenti, hogy az első században voltak keresztény emberek, akik ezt hirdették. Azonban lépni szeretnék tovább. Még egy személlyel, egy újszövetségi szentírásban található személlyel találkozunk, ez Diotrefész. Ki is volt ez a Diotrefész? János harmadik levelében olvassuk a 9. és a 10. verset. Itt figyeljük meg, hogy 6 dolgot sorol fel, és erre figyeljük fel. Diotrefész, aki köztünk elsőbségre vágyik. Ki volt az, aki elsőbségre vágyott a mennyben? Sátán. Nem fogad el minket, ez a második. Ezért, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket. Figyeljük meg, kiket rágalmazott gonosz szavakkal? Az egyház vezetőit. De nem elégszik meg azzal, hogy rágalmaz bennünket, negyedik, hanem maga sem fogadja be a testvéreket. Ötödik, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben. Azokat, akik be akarták fogadni a testvéreket, azokat is ez a Diotrefész megakadályozza. És kiveti a gyülekezetből? Kiket vet ki? Az őszinte hívőket. Kedves testvéreim, ezt az igét azért hoztam, hogy lássuk meg, hogy az első században is a háló, az evangélium hálaja mindenféle fajta embert összegyűjtött. Ezért Pál apostol már előre figyelmeztette még az ő életében az efézusi hívőket, amelyeket apostolok cselekedete 20. rész 29. és 30. versében találunk. Pál apostol azt mondja, mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok. Kiket nevez gonosz farkasoknak? Azokat az embereket, akik látszatra fogadják el az evangéliumot, akik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Kedves testvéreim, ezzel az igazsággal, amit Jézus Krisztus a háló példázatában elmond, tisztában kell lennünk a 21. században is. Amióta elindult a kereszténység, vagyis amióta Isten elhívta Izrael népét, mindig voltak, akik az ellenségnek szolgái voltak, úgy Izrael népe között, mint mindenhol. Jézus a példázatban azt mondja, hogy nem minden embert vezet Isten a gyülekezetbe. Ez egy nagyon elgondolkodható kijelentés, ezért vetik meg sokan az evangéliumot, mert nem látják az egyház minden tagjának életében megvalósulni az evangélium jelvet. És kedves testvéreim, én arra tanácsolnák mindannyiunkat, magamat is és benneteket is, ne a másikba keressük a hibát, hanem magunkban. Hozok egy nagyon egyszerű példát. Itt falun ezt könnyen meg lehet érteni. Ismeritek ezt a mondást biztos, hogy mindenki a saját háza előtt söprögessen. Ismeritek ezt a mondást, közmondást? De láttatok-e itt a faluban reggelre sok hó esett, hogy a gazda kimegy, és
elsöpri a szomszéd háza előtt a havat, a saját háza előtt pedig nem. Pedig mit könnyebb nekünk? Saját házunk előtt söprögetni, vagy másik háza előtt? Mit könnyebb másik életébe vájkálni, vagy a sajátunkat? Kedves testvéreim, Jézus Krisztus ebben a példázatban tanít bennünket arra, hogy először saját házunk előtt söprögessünk. Saját életünket nézzük meg, saját életünket hozzuk össze az isteni elvekkel. Miért? Mert nagy felelősség nyugszik azokon, akik ismerik az igazságot. Én úgy gondolom, hogy ismerjük az igazságot, mindannyiunkról elmondhatom, akik ma este itt vagyunk. Szeretnék hozni Jézus Krisztus ajkáról elhangzott szavakat Máté 18. rész 6.-7. versében. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül gyermekekre utal, akik énben nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Kinek jobb? Kinek jaj? Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások essenek, de jajjanak az embernek, aki által a botránkozás esik. Kedves testvéreim, csak mai napra utalok. Mai napon, vagy az elmúlt héten megbotránkoztattam-e az én magaviseletemmel, vagy szavaimmal másokat? Gondolkodjunk el, mert azt mondja, hogy aki pedig megbotránkoztat, annak jobb lenne, hogyha malomkövet tenne a nyakára, és menne a tengerbe. Jézus Krisztusnek ez a szava rettenetesen erős. Sokan azt gondolják, mivel bűnösök vannak a gyülekezetben, én nem megyek oda, vagy pedig Isten elnézi a bűnt. Sem az egyik, sem a másik döntés nem helyes. Kedves testvéreim, amikor én elindultam az igazság útján, akkor engemet Jézus érdekelt. Nem azok, akik a gyülekezetben vannak, hanem Jézus és az ő igazsága. És ha ki akarunk tartani mindvégig Krisztus mellett, akkor ezt tegyük. Nem a tekintély, a tisztség vagy a társadalmi rang teszi az embert emberré. Sőt, még itt hozzáteszek még egy szót. Nem a vagyon, a pénz teszi az embert emberré, hanem mi az, ami embert emberré tesz. A Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. Jellemnek van értéke, és jellemnek lesz értéke. Éppen ezért hozok Krisztus példázat című könyvből két idézetet. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Emlékeztek, hogy erről tanultam? Azonban most jön a mai példázattal kapcsolatos mondat, a rossz halakat a jókkal együtt húzzák ki a partra, hogy ott osztályozzák őket. Mikor lesznek rossz halak elválasztva a jó halaktól? Kik fogják ezt tenni? Az angyalok. Mikor? A világ végén. Utána még egy mondatot szeretnék az idézett könyvből, a 78. oldalról hozni. Ezek a példázatok azt is tanítják, hogy az ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Mit jelent ez a mondat, hogy az ítélet után nem lesz kegyelem idő? Először maga ez a fogalom, hogy kegyelem idő. Addig kaphatunk bűnbocsánatot, amíg Jézus Krisztus közben jár érettünk, fenn a mennyben, és amíg közben jár érettünk, addig tart a kegyelem idő. Amikor Jézus Krisztus befejezi közben járási szolgálatát, és készül eljönni, megítélni minden embert a földön, akkor hiába könyörögünk, bocsánatért, hiába esdekelünk, hogy változtasd meg az életemet, jellememet, gondolkodásomat, örökre késő. És ahogy itt olvastuk, ezek a példázatok azt is tanítják, hogy ítélet után már nem lesz kegyelem idő. Amikor az evangélium hirdetése befejeződik, a jókat és a gonoszokat külön választják, és akkor mindkét csoport sorsa örökre eldőlt. Kedves testvéreim, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy most, ebben az életben tegyünk meg mindent. De hogyan? Ezt a csodálatos tanácsot szeretném olvasni Timóteushoz írt első levél 5. rész 24. verséből. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók. Előttük mennek az ítéletre. Némelyeket pedig hátulról követnek. Mit jelent ez? Először az igét szeretném érthetővé tenni, és utána
feltenni a kérdést, hogy melyiket szeretnénk mi megélni. Vannak emberek, akik beismerik a bűnüket. Nehéz ez? Nehéz kimondani, hogy én vagyok a hibás? Próbáljuk végig gondolni az életet. Képesek voltak még férj és feleség is összeveszni, hogy nem én vagyok a hibás, hanem te, mert mindig a másik a hibás. De vannak emberek, akik beismerik bűneiket. És ha beismerjük bűneinket Istennek, és bűnbocsánatét könyörgünk Istenhez, akkor Isten megbocsátja a mi bűnünket. De némelyeket pedig hátulról követnek. Igazoljuk minden rossz dolgunkat. Még ha rossz is, akkor is azt mondjuk, hogy mi ezt jól tettük. Akkor ott van a hátunk mögött a bűn. Melyiket szeretnénk megvalósítani az életünkben? Megvallani hibáinkat és bűneinket, vagy igazolni a hibáinkat és bűneinket? Az elsőt, vagy a másodikat? Másodikat, elsőt. Ne igazoljuk magunkat. Valljuk meg bűneinket Istennek, és Isten segítségével szabaduljon meg tőlük. Isten mindenkit szeretne megmenteni. Meg tud-e menteni? A Bibliában azt olvassuk Timóteushoz írt első levél, második rész, harmadik, negyedik versében, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Kedves testvéreim, mit akar Isten? Hogy hány ember üdvözüljön? Minden? Azt írja a Biblia? Igen. És minden ember üdvözülni fog? És miért nem fog minden ember üdvözülni? Azért, mert nem akarja azt, amit Isten. Azért, mert azt akarjuk sokan, mint Júdás, megváltoztatni Jézust. Elmondok egy nagyon szomorú tapasztalatomat. Szabadkán, Szabad Egyetemen sorozatot tartottam, nagyon sok ember eljárt, nem tudom, harmadik, negyedik este oda jön hozzám egy jól öltözött hölgy, és azt mondja nekem, Faragó lelkész, nekem vannak írásaim. Ha holnap elhozom, megígéri nekem azt, hogy elolvassam? Kérdeztem, hogy mennyi? Körülbelül 40 oldal A4-es formátumban. Mondom, elolvasom. Következő este elhozta, átvettem, és azt ígértem neki, hogy a holnapi esti istentiszteletre elolvasom, és leülünk együtt beszélgetni. Nem is szeretnék egy mondatot sem idézni. Tele volt énnel. Ezzel mindent elmondtam. És oda jön hozzám az előadás után, mikor elköszöntem a jelenlevőktől, leültünk, és kérdezi, elolvasta? Mondom, igen. Mi a véleménye? Azért imádkoztam, hogy Istenem adj értelmet, bölcsességet, hogy helyes irányba tudjam vezetni ezt a szemét. Azt kérdeztem tőle, szokta ön olvasni a Bibliát? Azt mondja, nem. Kérdezem, miért nem? Azt mondja, azért, mert én bennem Isten lakozik, és amit én mondok, az Isten szava. És amit én leírtam ezek papírra, ez fontosabb, mint a Szentírás. El lehet-e jutni így az igazság ismeretére? Ha az én véleményemet magasabbnak, nagyobbnak tartom, fontosabbnak tartom, mint amit Isten a Szentírásban mond. Kedves testvérem, nagyon sok Bibliát ismerő ember ezért fog elveszni. Mert tudja az igazságot, tudja, hogy mit kellene tenni, de ő fontosabbnak tartja a saját véleményét. Ezért mondja Jézus Krisztus Pál apostol által, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De nem fog mindenki üdvözülni. Ebben az életben dől el mindannyiunknak a sorsa. Ezékiel próféta könyvében azt találjuk a 33. rész 11. versében, mondjad nékik, élek én ezt, mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és érjen. Térjetek meg gonosz utaitakról, miért halnátok meg, ó Izrael háza? A megtérés az az életben történik, a halott emberek már nem tudnak megtérni. A megtérés szó a gondolatok megváltoztatását jelenti. Gondolatváltozás pedig csak az élő ember tud, és az élő ember tudja megvalósítani. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. A hálóról szóló példázat ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmünket.
hadd olvassam Isten kérlelését Mózes 5. könyvének 30. részéből a 19. verset. Rendhagyó ez a kérlelés. Először elolvasom a szöveget, és utána, testvéreim, szeretnék néhány szóra felhívni figyelmeteket. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te magod, vagyis a gyermeked. Kedves testvérem, figyeljük meg, hogy vezeti be ezt a roppant komoly felhívást. Mit hív bizonyságul Isten ellenünk? A mennyet és a földet. Áll a menny és a föld? Áll. Akkor ez a felhívás mai napig is érvényes? Igen. És azt mondja, hogy az életet és a halált adtam előtökbe. Melyik életet adta Isten mindannyiunk elé, és melyik halált adott Isten mindannyiunk elé? Az örök életet és az örök halált. Nem a földi életről, és nem az ideiglenes halálról beszél, hanem az örök életet tette elévünk, és az örök halált. Az áldást és az átkot. És Isten tanácsol bennünket, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, vagyis mind a te gyermeked. Kedves testvéreim, ma este mit fogunk választani? Az örök életet, vagy az örök halált? Az Isten áldását, vagy az Isten átkát? Kedves testvéreim, a mennyek országába nem lehet úgy eljutni, hogy egyik lábunkkal a széles úton járunk, a bűn útját járjuk, másik lábunkkal pedig az igazság útját. Miért? Mert az életbe és a halálba vezető út nem két sínpár, nem párhuzamos, hanem ellentétben van. Honnan tudjuk ezt? Azért, mert mindannyian a bűn útjára születtünk. Mindannyian halálra ítéltek vagyunk születésünkén fogva. És ezért Isten azt mondja, hogy térjetek meg. A megtérés pedig azt jelenti, hogy ha valaki, megyünk egy irányba, és valakinek az ismerésnek a hangját halljuk, akkor először mit teszünk? Megfordulunk. Nem haladunk többé a bűn útján, haladunk a Krisztus útján. Tehát vagy az életre megyünk, vagy pedig a halálra megyünk. Amíg a kegyelem idő tart, Isten kérlel bennünket, hogy fogadjuk el az élet ajándékát. Csak azok pusztulnak el, akik elutasítják Isten kérlelő szavát. Készek vagyunk elfogadni Isten megtérésre hívó szavát. A hálóról szóló példázatban Jézus Krisztus erre hívja fel a figyelmet. Milyen halakat gyűjt össze az evangélium hálója? Jókat is, meg bűnöseket is. De Jézus Krisztus ebben a példázatban megtérésre hív bennünket. A bűn ideiglenes a világegyetemben. Miért? Azért, mert aminek van kezdete, annak vége is lesz. A lázadás Sátán szívében és Sátán részéről elkezdődött a mennybe. A lázító és a lázadók meg lesznek semmisítve, ezt mondja a Szentírás. Aki az engedetlenséget választja, az a halált választja. Aki pedig az engedelmességet választja, az az életet választ, és az igazságot. Melyiket akarjuk, testvéreim, választani? Az engedetlenséget és a halált, vagy az engedelmességet és az életet? Kitől függ, hogy örök életre jutunk, vagy örök kárhozatra? A szomszédomtól, a szüleimtől, a gyerekeimtől, vagy az én döntésemtől? A mi személyes döntésünktől. Jézus második eljövetelekor az Isten dicsőségétől némelyek elváltoznak, mások megsemmisülnek. Miért? Ez a nagy kérdés. Sokszor olvastam a Bibliában, és ezzel szeretném ma esti emlékedésünket befejezni. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus dicsőségben jön el, és attól a dicsőségtől némelyek romolhatatlanságra változnak, mások pedig megsemmisülnek, akkor miért történik ez? Miért történik az, hogy ugyanattól a dicsőségtől egyesek megdicsőülésben részesülnek,
mások pedig örök kárhozatban. Egyetlen egy válasza van a Bibliának erre. Azok az emberek, akik megszabadultak a bűntől, azok elváltoznak, megdicsőült testet kapnak, ezt mondja a Szentírás. Azok az emberek, akik benn megmaradt a bűn megsemmisítésével megsemmisül az ember is. Mit szeretnénk? Engedelmességet, örök életet, engedetlenséget vagy örök halált? Ezt mindannyian mi döntjük el. Ahogy olvastuk, választ azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te gyermeked. Ebben segítse meg mindannyiunkat az ő kegyelméből. A mindenható örök Isten. Amen.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja

nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad, élet!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Láthatár, ahol életünk mélyebb kérdéseire keressük a válaszokat. Hitről, hivatásról, családi életről, Isten vezetéséről beszélgetünk. Mai adásunk címe: Hogyan vezet Isten egy misszionáriust? Egy különleges életútról lesz szó, arról, hogyan formálódik valakiben az elhívás, hogyan válik a hitből szolgálat, és hogyan vezet Isten konkrét helyzeteken, kultúrákon és kihívásokon keresztül. Betekintünk a misszió világába. Ezen keresztül pedig megpróbáljuk megérteni, mit jelent ma Isten vezetésére figyelni. Akár itt, Európában, akár a világ másik felén. Mai vendégem dr. Szabó László, missziológus tanár, aki személyes tapasztalataink keresztül osztja meg velünk, mit jelent megélni ezt a hivatást. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is örömmel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
0: Kezdésként hadd kérdezzem a következőt. Mi vezetett téged az életben erre a hivatásra, amit a jelenben megélsz? Mikor érezted legelőször azt, hogy a teológia, azaz elmélet, és a missziós szolgálat, az a gyakorlat, a te utad az életedben itt a Földön?
1: Talán visszamennék egy picit az időben, hogy hol is indult ez el. Én soha nem terveztem, hogy teológiát tanulok. Én nagyon érdeklődtem a technika, a technológia iránt, úgyhogy én a Műszaki Egyetemre terveztem menni. Nagyon érdekelt a számítástechnika, akkor a fejlesztés, úgyhogy járműtervező üzemmérnök akartam lenni. Azonban előtte be kellett vonulnom katonának, és ott nagyon sok minden megérintett. Akkor úgy átéltem azt, hogy milyen az, amikor Isten beavatkozik az ember életébe. És én nem azért kezdtem el teológiát tanulni, mert misszionáris akartam lenni, vagy lelkész, hanem mert kíváncsi voltam arra, hogy ki ez az Isten, aki így megjelenik az ember életében, aki békességet tud adni, amikor körülöttem teljesen zűrzavaros minden, meg egyáltalán, hogy kíváncsi voltam, hogy hiteles-e a Biblia, vagy nem, meg mi ennek az egésznek a háttere. Úgyhogy a gimnázium után bevonultam katonának, akkor ott másfélig ott voltam a hadseregben, és amikor leszereltem, akkor beiratkoztam a teológiára. De kíváncsiságból. Úgyhogy nem terveztem, hogy én lelkész leszek, bár nyitott voltam rá, nem ez volt az elsődleges célom. Később, amikor az egyetemet úgy végeztem, akkor egyre inkább érdekelt a misszió kérdésköre, és nem is annyira az a része, amit nagyon sokan így a misszióban látnak, hogy programokat szervezni, vagy ilyesmi, hanem Isten missziója, és az én részem az ő missziójában. Hogy amikor ő cselekszik, amikor ő elindul, és bevon engem az ő tevékenysége, az egy fantasztikus élmény tulajdonképpen. És így erre specializálódtam, majd amikor elvégeztem az egyetemet, akkor jött a hívás. Az első hívás, amit megkaptam, az rögtön Tanzániába szólt. Ugye misszióterületre, és így kerültem végül is oda, és így maradtam benne ebben a szakmában, vagy irányban, a misszióban gyakorlatilag.
0: Mondod azt, hogy a kíváncsiság vezetett legelőször arra, hogy elkezd a tanulmányaidat ilyen téren, és mire voltál leginkább kíváncsi? Mik voltak a kérdéseid így a teológia terén, vagy Isten kapcsán?
1: Hát nagyon sok kérdésem volt. Ugye az erősségem régebben a matematika, fizika volt, úgyhogy próbáltam racionálisan közeledni a valláshoz is, és érdekelt

0: viszonyul ez a kereszténység. Érdekelt maga a Isten lénye, hogy mit mond a Biblia Istenről, hogyha hiteles, akkor ez az egyetlen forrás, amin keresztül gyakorlatilag Istent alaposabban megismerhetjük. Úgyhogy nagyon érdekelt ez a témakör, hogy ki Isten, hogyan viszonyul az emberhez, ki vagyok én, hogyha ő teremtett engem. Tehát tudnám még sorolni a kérdésköröket, ugye. A teológiában nagyon sok ilyen témakörrel foglalkozunk, és ez engem érdekelt. És főképp ezért iratkoztam be az egyetemre akkor.
1: Volt olyan pillanat az egyetem ideje alatt, amikor valamit mélyebben kutattál, és az jobban egy erős bizonyítékot adott számodra az Isten kapcsán, az Isten létezésének kapcsán, így a rációt egy kicsit átbillentette?
0: Igen, volt, de az nem annyira az egyetemhez kötődik, hanem akkoriban gyakorlat volt az, hogy márciusban a hallgatókat kiküldték gyakorlatra. Kikerültem egy lelkészhez, és hát nem ahhoz a lelkészhez kerültem, akihez szerettem volna. Úgyhogy egy nagyon elhagyatott kis városba kerültem gyakorlatra, és hát ott találkoztam egy nagyon érdekes lelkésszel. Úgyhogy ő nem egy teológus lelkész volt, hanem egy ilyen nagyon egyszerű gyakorlati lelkész, akiben volt valami olyan kisugárzás, tehát azt éltem át, hogy bekerült az iskolába, meghívták hittant tanítani, és amikor elkezdte tanítani a hittant, egy 2-3 hét múlva a gyerekek kedvence lett. Úgyhogy az ablakon kilógva várták a gyerekek, hogy mikor jön a lelkész. Ott voltam, amikor az igazgatóval az első beszélgetését folytatta, és az igazgatónő elmondta, hogy ő nem vallásos, és ő elnézést kér az adventistákról, pedig soha nem hallott semmit sem, hogy el tudná mondani, hogy kik az adventisták. És 3 percben úgy beszélt Jézusról, hogy a következő kérdés az igazgatónak az volt, azt mondja, hogy ilyet még soha életemben nem hallottam. Hát önöknél nyilvános az Isten tisztelet? Ha érdekel ez a témakör engem úgy mélyebben, akkor elmehetnénk önökhöz meglátogatni, hogy most mi is ennek a háttere? Tehát azt éreztem, hogy van benne valami, amit úgy hiányoltam nagyon gyakran a gyülekezetekben, és elkezdtem vele beszélgetni, éjszakákon átbeszélgettünk, és hát ő elmondta azt, hogy ő azt látja, hogy a keresztények jelentős része úgy nagyon sokat foglalkozik hitelvi kérdésekkel. De amikor Jézus személyére kerül a sor, akkor megoldjuk azt, ami tantétellel vagy egyszerű tanítással. De ő rádöbbent arra, hogy Jézus sokkal többet jelent ennél. Úgyhogy őt helyezte a szolgálat a középpontjába, ő nagyon szereti őt, őróla beszélni, és azt mondja, ez őt élteti. És rájöttem arra, hogy én tanulom a hébert, tanulom a görögöt, tanulom a teológiát, meg minden, de ez a személyes sík, ez valahol nálam még nem működik. És amikor visszakerültem az egyetemre, akkor félretettem a könyveket, a tankönyveket, és 2-3-4 héten keresztül elkezdtem egyszerűen a személyes kapcsolatot keresni. Előtte is én hittem Istenben, meg volt valamilyen kapcsolatom vele, de Jézus személye számomra egy picit olyan kérdőjeles volt. Megfoghatatlan, megváltó, meg hogy ki ő. És amikor láttam egy emberben azt, hogy ez mit is jelenthet gyakorlatilag, akkor ez igencsak átalakította az életemet, és rádöbbentem arra, hogy a teológia az nem egy tudományág csupán, hanem egy kapcsolati tényező. Egy olyan tényező, ami az embernek a hétköznapi életébe is beleszól, átalakítja, és konkrétan hatással van a mindennapjaimra. Ez egy olyan nagyon erős élmény volt, ami utána a következő 3 évet meghatározta, amikor még tanultam, és később a szolgálatomat is gyakorlatilag.
1: Milyen értelemben határozta meg? Mire vezetett rá?
0: Hát arra, hogy a teológiának és a szolgálatnak a lényege nem az, hogy hitelveket tanítsunk az embereknek. Nagyon sok egyház elköveti azt a hibát, hogy a kész terméket akarja elfogadtatni az emberekkel. Elmondjuk az embereknek azt, hogy mit kell hinned ahhoz, hogy üdvözülj. Ha ortodox vagy, ha katolikus vagy, ha adventista, evangélikus. Így kell élned, ezt kell megtartanod, hogy üdvözülj. De igazából ez túl kevés, mert hogyha nem segítek az embereknek abban, hogy amellett, hogy megértsék, hogy mit tanít a Biblia, tehát nem azt akarom úgy kicsinyíteni, hanem hogy kifejlesztenek egy élő kapcsolatot Istennel, és azáltal ismerjék fel a Biblia tanításainak a fontosságát, jelentőségét az életek, ez egy teljesen más világ gyakorlatilag. Úgyhogy azt tettem így a szolgálatom középpontjába én is, hogy szeretnék másoknak abban segíteni, hogy megismerjék Jézus Krisztust, hogy ez egy élő kapcsolat legyen. És azt érzem, hogy amikor ez sikerül, akkor látom az emberek szemén, az arcán, hogy ez működik ma is. És gyakorlatilag ez a misszió lényege. Úgyhogy ez nem is kell missziológusnak, meg misszionárusnak lenni, hogy ez működő képes legyen, hanem sokkal inkább csak hitelesnek. Ebben is persze kell hozzá tudás is, meg tanulás is, de azért

0: Ez az alap, szerintem.
1: És mi következett ezután az életedben?
0: Ezután az élmény után, vagy pedig az egyetem után?
1: Az egyetem után, meg inkább, hogy az egyetem után.
0: Amikor végeztünk az egyetemmel, előtte megnősültem, és hát Szilvi egy nagyon jó társam volt mindenben, amire szükség is volt, mert még be sem fejeztem az egyetemet, jött egy hívás Tanzániába, hogy egy új főiskolát akarnak építeni, és keresnek tanárt a főiskolához. És akkor az egyetemet megkeresték, hogy tudnának-e valaki delegálni oda, és egy egyetem megkérdezett engem, hogy vállalnám-e, és hát akkor vállaltuk a feleségem, és kiköltöztünk akkor Arusa mellé, ugye a Meru-hegy tövében, egy új kampuszra, amiről tudni kell azt, hogy hát ez a kampusz, ez nem egy városi egyetemi kampusz volt, hanem a Nemzeti Parktól 500 méterre megvettek egy telket, és akkor még a bafalók, ahogy a vízibavalyok szaladgáltak, az elefántok szaladgáltak ott, tehát kígyók mindenhol hemzsegtek, meg vadállatok is, tehát ott a környéken zebrák, zsiráfok mászkáltak, és mi ott elkezdtünk egy főiskolát építeni, ami ma már egyébként a University of Arusha, az Arusha Egyetem nevet viseli, és egy elég nagy egyetem, 1500-tól 2500 diák jár oda. De akkor még ez olyan nagyon kezdeti stádiumban volt, nem volt áram, nem volt víz gyakorlatilag, úgyhogy elég sok kihívással néztünk szem, és ott dolgoztunk, ott kezdtük a szolgálatot.
1: Maga ez a meghívás motivált, hogy ilyen messzire menj le el az otthonodtól, vagy úgy látod, hogy ez Isten vezetése, ide vezeti Isten az utadat?
0: Az igazság az, hogy volt egy nagyon különös élményünk a feleségemmel. Én önfenntartó diák voltam, tehát nem volt szponzorom. Németországban végeztem az egyetemet, és elég drága volt az egyetem. Úgyhogy én tanulás mellett rengeteget dolgoztam. Akkor fenn kellett tartani nem csak magamat, hanem az autót, könyveket kellett vásárolni, fogkefe, fogkrém, cipő, stb. Minden, úgyhogy elég drága volt, és hát csodaszámba ment szinte, amikor a végéhez közeledtünk a tanulásnak, hogy úgy tűnt, hogy adósság nélkül befejezzük az egyetemet mind a ketten. A feleségem Magyarországon végezte, én Németországban végeztem, ő hazajárt vizsgázni igazából, és akkor egyszer azt mondtuk, amikor hogy közeledtünk az egyetem vége felé, hogy mi annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt így adósságmentesen le tudjuk zárni, és hogy időben be tudom fejezni az egyetemet, tehát én 5 év alatt befejeztem az egyetemet, sokan ráhúznak, ugye szemesztereket, de én nem engedhettem meg magamnak, mert nem tudtam volna kifizetni a következő fél évet. És akkor azt mondtuk Istennek, hogy ha valahol szüksége van ránk, akkor mi szívesen vállaljuk, hogy elmegyünk. Úgyhogy ez így megfogalmazott bennünk, úgy hálából. És hát meglepődtünk, hogy az első hívás 2 héten belül jött Tanzániába, hogy soha nem gondoltunk előtte se Afrikára, sehova. Én fontolgattam azt, hogy Kínába kimennék. Akkor egy alapítványnal dolgoztam, gyermeksegélyszervezettel, és elég sokat foglalkoztunk gyermekekkel, sugárfertőzött csernobili gyermekekkel legfőképpen, és utána gondolkoztunk azon, hogy hát lehet, hogy kimennék Kínába az alapítvánnyal, az utca gyerekekhez, de ez csak ilyen ötlet szintjén mozgott, tehát nem tettem semmit érte, és akkor hát a hívás ezt átirányított Tanzánia felé, teljesen váratlanul, úgyhogy így kerültünk ki Tanzániába. Meg is lepődtek, amikor hívtak, mert nem szokták meg azt, hogy valaki elég gyorsan igent mond. De mi ezt átgondoltunk előtte, és úgy döntöttünk, hogy vállaljuk, és amikor megkérdeztek, mi egy fél óra múlva azt mondtuk, hogy jó, akkor megyünk. És úgy el is csodálkoztak rajta, de aztán megértették, hogy ez már egy életdöntés volt akkor.
1: Nem volt semmilyen aggodalom, vagy tartózkodás, hogy egy teljesen új kultúrába kerüljetek, vagy egy más, nem tudom, addig volt tapasztalatod abban, amiben meghívtak, hogy szolgálj ott iskola alapítás?
0: Hát így nem volt, bár az egyetemen aktív voltam így, ami az egyetemi fejlesztést illeti, tehát a diákok képviselője voltam, és így benne voltam a kurikulum fejlesztésben, meg nagyon sok minden más ilyen tevékenységben, tehát volt rálátásom, hogy hogyan működik egy egyetem, és hogy hogyan lehet felépíteni, ebben nem voltam szakember, az egyértelmű. Nem is ez volt a feladatom, hogy én ezt felépítsem, hanem az, hogy voltak ott többen, akikkel együtt ezt végeztük, és mindenkinek meg volt a szerepe. Kimenni Afrikába nem volt egy egyszerű váltás gyakorlatilag, nem volt előtte semmilyen tapasztalatunk, de már az, hogy magyarként Németországba kimentünk tanulni, ott megálltuk a helyünket, az már egy félig egy olyan, mint az előszobája lett volna egy távolabbi utazásnak. Úgyhogy így így nem nagyon gondolkodtunk rajta, hogy utólag csodálkozom is ezen, úgyhogy lehet, hogy milyenek vagyunk feleségemmel, és amikor elfogadtuk, akkor elkezdtünk készülni. Úgy éreztük, hogy ez feladat, erre fel kell készülni, úgyhogy nagyon komolyan vettük a felkészülést, volt ugye kulturális antropológiai felkészítésünk, etnológiai felkészítésünk, hogy mit jelent külföldön dolgozni, mit jelent a kultúra sok, mit jelent a, ugye a szolgált egy idegen környezetben, hogyan lehet viszonyulni a kívásokhoz. Úgyhogy ennek örültünk, hogy volt ilyen lehetőségünk, hogy szakemberekkel tudtunk beszélgetni, és akkor hát így elindultunk ki.
1: Mik voltak az elvárásokhoz képest, vagy a képhez képest, amit így elképzeltetek, a valóság?
0: Ezt mindig el szoktuk mondani, hogy Afrikát nem lehet elmondani. Csak akkor az ember átéli, tehát teljesen más. Tehát, akármit elképzel az ember, az biztos, hogy nem az, mint amilyen lesz. Tehát eleve megérkeztünk, és a lakásunk nem volt kész, ugye ez, ott máshogy zajlik az élet, az idővel is máshogy bánnak. Tehát időpontok betartása, a munkafolyamatok, minden más. Tehát nagyon rugalmasnak kell lenni. Valaki nem elég rugalmas, az nagyon könnyen kikészül ott, úgyhogy nem egyszerű megbirkózni a kívások, hogy nem volt lakásunk, úgyhogy egy hétig másoknál kellett laknunk, indiai házaspárnak, akik nagyon kedvesek voltak, befogadtak, de hát indiai ételt főztek, hát ők, az indiaik nagyon csípősen főznek, hát mi is magyarok megesszük a csípőset, de ez teljesen más kategória volt, ugye, utána, amikor beköltöztünk a lakásba, hát volt hűtőgépünk, volt elektromos tűzhelyünk, ugye csak már jeleztem, hogy egy dolog hiányzott, az áram. Úgyhogy most így próbáljunk meg főzni valahogy, tehát nagyon sok ilyen kihívással kellett szembenézni a kultúrától, az étkezéstől, a vízbeszerzésig, a közlekedés, meg, tehát minden teljesen más világ volt, tehát másként nézett ki.
1: A közösség, amit ott megismertetek, az milyen volt? Befogadó volt, kedves volt, könnyen meg tudtad találni velük a beszélgetésben a közös pontokat, vagy hogy történt akár a kommunikáció?
0: Alapvetően azt kell tudni, hogy az afrikai közegben, a legtöbb afrikai országban az emberi kapcsolatok sokkal fontosabbak, mint nálunk. Tehát így leállni, beszélgetni, vagy egy köszönés, csak egy sima köszönés 10-15 percig eltarthat. Nálunk 20 másodperc, jó napot. Ha még valaki még valamit kérdez, akkor az már zavaró tényező lehet, nem? Ott az a zavaró, hogyha valaki nem kérdez még utána valami mást. Tehát, hogy jó reggelt, hogy van a házad, hogy van a család, hogy van a munka, tehát kérdezik az embertől, és akkor lehet így beszélgetni. Tehát így elég könnyen meg lehet találni a hangot az emberekkel, és elég befogadó közösség. Volt egy barátunk rögtön, egy maszáj, érdekes, ez szinte a sorsnak az irányítása volt, hogy az első jó barátunk az egy maszáj volt. Egy fiatal maszáj lelkész, Pastor Lizer, aki hallotta, hogy oda költöztünk, és elkezdett bennünket látogatni. Nagyon jól összebarátkoztunk, egy fantasztikus ember volt, és nagyon jó volt vele dolgozni. Úgyhogy így kerültünk a maszájokkal is kapcsolatba rajta keresztül.
1: Mi volt a legeslegnagyobb kulturális különbség, amivel szembesültetek? Így elmondtál néhányat azok közül, de mi hiányzott a legjobban otthonról?
0: Mi hiányzott? Talán a kiszámíthatóság. Hogy van valami, ami működik. Amiről tudom, hogy ez strukturált. Hogy vannak tájékozódási pontok. Ott nem nagyon voltak. Tehát ha eldöntöttünk valamit, lehet, hogy másnap megváltozott a döntés, és nehéz volt így állandóan igazodni valamihez. Állandóan kívásokkal néztünk szembe. Helyieknek ez természetes, mert másképpen struktúrálják az életüket. Mi próbáltunk valamit felépíteni, ugye építettünk ott egy nagy imaházat, egy ilyen 450-500 féves imaházat, meg előadói termet is. Akkor az egyetemi fejlesztésen, ahogy dolgoztunk, meg sok minden más, hogy nagyon nehéz kihívást jelent ott előre haladni valamivel. Úgyhogy mi megszoktuk azt, hogy megtervezzük valamit, elindítjuk, struktúráljuk a munkát, és haladunk. És van egy vége, amit kiszámítunk, hogy ez 3 hónapon, 2 hónapon kész van. És amikor elérkezünk oda, hogy eltelt a 3 hónap, és még csak elkezdtük éppen, mert valamin elakadtunk, az azért frusztráló, ha egy projekttel jelentkezik, akkor még elmegy, de mindenhol az élet minden területén, tehát elkezdtünk vízvezetéket építeni. Csak mondok egy példát, hogy nem volt áram, és mivel az egyetemen bevezettük a titkárnő képzést is, én javasoltam azt, hogy jó lenne, hogyha számítógépeket is vennénk, és elkezdenénk a számítógépek oktatását. Mindenki támogatta, mert ez tényleg a munkaerőpiacon jelentősen megnövelte a nőknek az esélyét, ha tudnak bánni a számítógéppel. És én mondtam, hogy vállam is az oktatást, az nem gond, csak ugye nem volt generátor, nem volt semmi, hogyha számítógépet tudtunk szerezni, így kapcsolatokon keresztül Amerikából érkezett egy pár számítógép, és kaptunk ajándékba egy generátort, egy nagy dízel generátort, egy nagyon értékes készülék egy ilyen környezetben, és volt ott egy helyi fundi, az egy ilyen szakember, egy szerelő, aki mondta, hogy ő karban tartja, bezsírozza a csapágyokat, rendezheti a generátort, és hát meg is tette, szétszette, összerakta, és nem működött a generátor. És kitalálta azt, hogy az elköti a lámpára, mert vezeték az volt, meg időnként volt áram is éjszaka egy-két órára, de egyébként nem. És amikor rákötött a lámpára a generátort, és indítgatta, próbálgatta, nem ment, és akkor elment aludni, este ott hagyta a generátort, és rá volt kötve a lámpára. Éjszaka jött az áram egy óra hosszára, és hát mit csinál a generátor, hogyha rá van kötve a hálózatra, és áramot kap, akkor be akarna indulni, hogy a generátor motorrá változik, nem tudott beindulni, hogy leégett a generátor, tönkrement. Most akkor indítsd el az oktatást. Nem tudom, át tudod érezni azt a frusztrációt, amikor másnap reggel lemegyek, és kérdezem, hogy hogy áll a generátor, és mondja, hogy hát tönkrement. Így, ennyi. És nem volt. Nem volt a generátor. És akkor el kellett napolni az oktatást azért, mert tönkrement.
1: Mennyi időt, mennyi türelmet, Istentől jövő bölcsességet kérte ez, hogy ezt a kulturális különbséget megszokjátok, bele tudjatok szokni igazából?
0: Az igazság az, hogy nekem két Bibliám volt ott. Az egyik a rendes Biblia, a másik pedig egy könyv Paul Hebert-től, Culture Insights for Missionaries, a kulturális alapvető fontosságú tanulságok misszionosok számára. És abban van egy nagyon hosszú fejezet, ami a kultúra sokkal foglalkozik. Én azt nem tudom, hányszor olvastam el. Ugye, hogy részletezi az, hogy hogy néz ki a kultúra sok, hogy kell kezelni, hogy lehet túlélni a kultúra sokot, úgyhogy erre tudatosan fel kell készülni. Mert egyébként ez olyan stresszet okoz, amit nehéz kezelni. Úgyhogy ismerek olyan misszionásokat, akik nem is tudták feldolgozni ezt a stresszet, és haza kellett menni nekik, mert nem tudtak együtt élni vele, tehát megszakították a szolgálatot. Úgyhogy nem egyszerű, de az biztos, hogy tudatos tervezés szükséges hozzá, ismerd meg önmagad, hogy hogyan hat rád, ismerd meg a stressznek a jeleit, amikor elér az bizonyos szintet, az a stressz, amikor már szinte nullára csökken a teljesítő képességed, amikor már nem tudsz dolgozni, mert minden zavar, akkor jó, hogyha megállsz, és egy hétre elmész szabadságra valahol, és akkor visszajössz, akkor ismét lesz kedved dolgozni.
1: Ez az első út Tanzániába, vagy ez az első szolgálati lehetőség mennyi ideig tartott, mennyi idő után kerültetek vissza és haza, és mi volt az, ami a legjobban hiányzott belőle?
0: Ott vagy itthon?
1: Itthon.
0: Itthon. Tehát egy évig voltunk kint, úgy indultunk, hogy egy évig kipróbáljuk, és hogyha lehet, akkor maradunk, akkor nyitottak voltunk rá, azonban egy év múlva kaptam egy meghívást a Magyar Uniótól, hogy hívnak haza, és kérik, hogy azonnal jöjjek haza. És akkor így hazajöttünk. Hát én azt gondolom, hogy a második kultúra sokkal rosszabb volt, mint az első. Egyébként szoktuk ezt tanítani is, amikor hazatér az ember. Ott valós problémákkal küzdöttünk. Itt meg az volt az érzésem, hogy hát magunknak gyártjuk a problémákat. Tehát ott azon túl, hogy igazodni kellett a helyi szükségletekhez, meg a struktúrákhoz, de ott valós problémák voltak. Éhség, nyomor, tehát szegénység, egy fantasztikus kultúra, ami ki van téve az éghajlati viszonyok szeszélyeinek, gyakorlatilag betegség, halál, tehát olyan környéken dolgoztunk, ahol az orvos azt mondta, hogy a lakosság 30-40%-a éhces, gyakorlatilag, és azt tudod, hogy mit jelent gyakorlatilag, tehát a gyermekeknél is előfordult, fiataloknál, és az elhalálozás az nagyon magas volt, és így amikor hazatértünk, akkor azt éreztük, hogy mintha valamit elveszítettünk volna. valamit, mert ott az volt az érzésünk, hogy ott azért akármilyen nehéz is, ott mozdítunk valamit előre. Ott valamit teszünk az emberekért. Ott tényleg az emberek átélik annak a fontosságát. A gyülekezet alapításon dolgoztunk ott is, ugye a munka mellett az egyetemen, és nagyon jó volt látni azt, hogy az evangélium milyen örömet vált ki, közösségek jönnek létre, azok egymásra találnak, énekelnek, mosolyognak. És amikor hazajöttünk, akkor nekem hiányzott ez a vidámság itthon egy picit, minden olyan komoly volt, a nehéz szívvel kezeltünk, nekem komolytalan problémákat, és őszintén, tehát én csodálkoztam, amikor beültem bizottságokba, és néztem a napirendet, hogy ezért megért eljönni. Mert más a világ teljesen, tehát mások a problémáink, mások a szükségleteink. És időnként nem is vesszük észre azt, hogy talán nem is kellene olyan komolyan venni egy-egy problémát.
1: Mennyi idő telt el addig, ameddig újból visszatértél, vagy visszatértetek Tanzániába, vagy egy újabb hasonló missziós útra?
0: Hát egy jó pár év eltelt, 13 évig dolgoztam Magyarországon, akkor csak Magyarországra koncentráltam, és hát meghívtak utána a Németország Egyetemre, ahol tanultam. Visszahívtak a tanárnak, akkor kimentünk, és 2010-ben volt egy maszáj diákom, aki Tanzániából jött Németországba, és ott tanult az egyetemen nálunk, és ő hallott sokat arról, hogy mit dolgoztunk előtt ott kint. És akkor mindig bejárt az irodámba Lemareka, és mondta azt, hogy Pásztor Szabó, a maszájoknak szüksége van rá, gyere vissza. És mondom, én nem érek rá. Tehát van annyi munkám, ki se látok a munkából, nem. És akkor bejárt az irodámba, mindig mondta, hogy Pásztor Szabó, gyere vissza. És nézzünk meg, csak egyszer gyere ki. És akkor végül megegyeztünk, hogy akkor jó, akkor mondom, hogy keres egy területet, valami olyan területet, ahol nincsenek gyülekezetek, ahol kihívások vannak, és megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Ez volt 2010-ben, hogy kimentünk, és akkor Longido területét választottuk ki. Longido az egy kisváros, nem messze Namangától, Arusától egy 80 kilométerre van, így Nairobi felé, és akkor ott kezdtünk el dolgozni a falvakban, és hát ott indult újra ismét ez a munka maszájak között. Ez 22 évvel később volt.
1: És ez mit jelentett ez a munka? Hogy tudtad megosztani a felelősségeket, amiket az egyetemen Németországban vállaltál, illetve így a szolgálatot, amit a maszáj közösségekben szerettél volna elérni?
0: Az igazság, hogy mivel az egyetemen kulturális antropológiát is tanítok, és interkulturális tanulmányokat, meg teológiát, ezért felvetettem az egyetemen, hogy ez a javaslat itt a maszáj diáktól akár egy érdekesebb projektnek a kezdete is lehetne, hogy javasoltam, hogy építsünk fel egy ilyen interkulturális projektet, ami lehetőséget ad a diákoknak, hogy kimenjenek oda, és ne csak az osztályteremben foglalkozzanak kulturális kérdésekkel, hanem konkrétan a helyszínen. Ezt el is fogadta az egyetem, úgyhogy azóta ez az egyetemnek egy hivatalos projektje, úgyhogy a munkámnak is egy részévé vált ezzel gyakorlatilag. Úgyhogy így gyakorlatilag a diákok is támogatást kapnak, akik jönnek. Egyszerűbb nekik csatlakozni, meg nekem is egyszerűbb ott kint dolgozni. Ez azt jelenti, hogy nem kell szabadságot kivennem, hanem hivatalosan ott kint dolgozunk ugye Tanzániában.
1: Mi az, amit a maszáj közösségekről és közösségektől tanultál meg az évek során, amikor ott voltál?
0: Nagyon hosszú adást akarsz készíteni. Nagyon sokat lehet tanulni. Ugye nemrég tartottam egy előadást itt Budapesten, volt egy ilyen vezetéstudományi konferencia, és arra kértek fel, hogy beszéljek arról, hogy hogyan néz ki a vezetés a maszájoknál, hogy hogyan jönnek létre az új vezetők. És akkor egy nagyobb kutatási projektet csináltam, elő is adtam, most meg is jelent egy publikációban, egy könyvben, egy fejezet erről, csak a vezetéstudomány terén. Csak annyit mondanék, hogy ugye nálunk hogyan lesz valakiből vezető. Úgyhogy az egyetemi évek alatt lehet, hogy meglátják benne a vezetői talentumot, lehet, hogy később olyan helyzetbe kerül, hogy pozícióban emelik föl, vagy olyan közösségbe kerül, ami felemeli őt, vagy valahogy így spontán, vagy egyéni akarat, ambíció útján lesz valaki vezető. Most a maszájoknál a vezetővé nevelés 4 éves korban kezdődik. És egy nagyon kiforrott rendszerük van erre nézve. Tehát nem bízzák a véletlenre. Az állítólagos primitív népek, ugye ezt azért teszem idézőjelben, mert sokan így gondolják. 4 éves kortól kezdve a felnőttek figyelik a gyermekeket, és tiszteletre nevelik őket, hogy a vezetés úgy kezdődik, hogy a másikat tisztelem. Amelyik gyerek nem tudja tisztelni a felnőtteket, abból nem lesz vezető. Ezt úgy fejezik ki, például a köszönéskor a gyermekek fejet hajtanak a felnőttek előtt, és a felnőtt ráteszi a kezét a gyermek fejére. Ez a köszönés. Ki kell fejezni neki a tiszteletet, és hogyha ezt megtanulták, jön a következő lecke. Úgyhogy egész életükön át gyakorlatilag be vannak építve olyan állomások az élet, a férfiak életébe, amikor meg kell felelniük valaminek, valamilyen vizsgát le kell tenniük, valamilyen visszajelzést kapnak a közösségtől, arra nézve, hogy jó úton vannak-e, vagy nem. Úgyhogy a maszáj gyermekből lesz először a 13-14 éves korban a morán, a fiatal, amikor a körülmetélésen átesik, ugye akkor lesz a fiatal morán, azoknak ki kellett költözni annó a faluból, és egy új közösséget kellett létrehozni egy csomó fiatal férfinek, hogy ne az anyukájuk szoknyáján üljenek, hanem találják fel magukat. Ugye érdekes jelenség, mert riválisak egyben, ezek a fiatal harcosok, meg egymásra vannak utalva. Tehát egy érdekesség, hogy bár mindig rivalizálnak, hogy ki az erősebb, ki tud magasabbra ugrani, de egyedül nem ehetnek meg egy ételt. Csak együtt fogyaszthatják az ételt. Tehát egy ilyen fiatal harcos nem ület le, és azt mondja, most megeszek egy kecskecombot egyedül, mert éhes vagyok. Ha nincs mellette más, akivel együtt eszik, akkor nem eheti meg. És így nevelik hagyomány által közösség építésre, ugye a morálnokra. Egyrészt virtuóz harcosoknak kell lenni nekik, tehát bemutatják, hogy milyen erősek, másrészt pedig be kell tudniuk illeszkedni egy közösségbe. És ez egész életükön végigvonul, amíg nem lesznek vének a közösségben, akik a békességet és a tisztességet, meg a tiszteletet jelenítik meg a közösségen belül. Egy nagyon átgondolt életút van minden egyes férfi mögött, aki eléri ezt a kort, hogy ő a falu vénye lehet, teszem fel. És amikor ezt így látom, akkor úgy elcsodálkozok rajta, hogy ez milyen mély bölcsesség van egy ilyen népcsoport életében, nem? Hogy odafigyelnek már a kiskorban a gyermekek nevelésére, mert tudják azt, hogy ezektől a gyermekektől függ, ami népünknek, ami falunknak a jövője. És oda kell figyelni már kicsi gyermekkorban. Úgyhogy, de meg nagyon sok mást is lehet tanulni. Például egy más dolgot mondanék, ami nagyon megragadott, az, hogy az embernek a tisztelete az nagyon fontos a számukra. Hogy nem csak az, hogy meghallgatlak téged, vagy mondhatsz valamit, hanem fejezd ki, hogy tiszteled a másikat. Elmondok egy történetet, amikor egy alkalommal kint voltam, éhínség volt, és hát javasoltam a falunak, hogy látom, hogy gyermekek éhesek, szerzünk élelmiszert, és meghívunk minden gyermeket egy közös étkezésre. Úgyhogy meg is vettük az élelmiszert, rizst, meg babot, meg ami kellett hozzá, olaj, meg hagyma, és akkor ilyenkor összejövünk, és együtt főzünk. Úgyhogy az asszonyok főznek ilyen nagy kondérban, és a férfiak ott ülnek oldalt, de két faluban volt ilyen rendezvényünk. És a másik faluban hamarabb kész lett az étel, és felhívtak telefonon, hogy menjek át, mert szeretnék, hogyha együtt kezdenék meg az étkezést. Akkor itt felálltam, elköszöntem, mindenkinek mondtam, hogy átmegyek a másik faluba, sietek, mert ott már ennének, és hát mindenkinek itt jó étvágyat kívánok, amikor kész az étel, és átmentem a másik faluba. Még át sem értem, csörög a telefon, hogy jöjjek vissza. Kérdezem, miért? Mert jöjjek vissza, baj van. Hát mondom, most nem érek rá. Fél óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. 1 óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. 1,5 óra múlva csörög a telefon, jöjjek vissza. 2 óra múlva ismét, csak rádöbbentem, hogy valami baj van. Nem tudtam, hogy mi. Beültem az autóba, visszamentem, és láttam, hogy végeztem az étkezéssel, hazament minden nő, minden gyermek, de az összes férfi ott ül együtt körben. És akkor tudtam, hogy valami baj van, csak nem tudtam, hogy mi. És kérdeztem, hogy mi a baj. És azt mondták, hogy elmentél úgy, hogy nem köszöntél el rendesen. Nem fogtál velünk kezet. Hogy szeretnék kérdezni, hogy ők engem megbántottak-e. És mondtam, hogy nem. Akkor most ők szeretnének informálni, hogy mivel én, ők engem nem bántottak meg és elmentem, most én bántottam meg őket. Hogy most ezzel mit kezdünk? De elnézést kértem, kérdeztem, hogy most mi is ez, mert azért nem először vagyok ott, és nem éreztem, hogy ennyire érzékenyek lennének, de nekik ez nagyon rosszul esett. Jó barátságban vagyunk, és ők féltek attól, hogy esetleg a kapcsolat egy picit megszakad, vagy romlik, És akkor megvártak, és egy jó órán, másfél órán keresztül beszélgettünk, és a végén megszavazták, hogy megbocsátanak-e nekem. Kézfelnyújtásra mindenki megszavazta, és akkor elmondta, hogy a véna, a vezető, hogy akkor ő most kijelent, hogy rendezzen a probléma, nincsen köztünk semmi harag, úgyhogy ismét barátok vagyunk, mehetünk haza. Érdekes, nem? Tehát
1: mindenképp.
0: Teljesen más, hogy állnak a kapcsolat. A kapcsolat fontosabb, mint az étel, mint a pénz, vagy bármi más. Mert a kapcsolat az biztonságot teremt. Ha jóba vagy mindenkivel, akkor rendezve van az életed. Ha bajban vagy, tudod, segítenek. De a legrosszabb dolog, ami történt, az, hogyha magadra maradsz. És ha összehasonlítjuk a mi társadalmunkkal, a magány az egyik legnagyobb probléma, nem?
1: Igen.
0: Úgyhogy lenne mit tanulnunk tőlük.
1: Most, hogy ezt így mondod, mi az, amit szívesen áthoznál az európai kultúrába? Amit gondolom meg is lehet valósítani itt.
0: Egyszerűen a mosolyt.
1: A mosolyt.
0: A mosolyt. Tehát elég sok ember volt velem kint Tanzániában, többek között erről a környékről is, és a legtöbben azt mondják, hogy ami megragadja őket, az a békesség és a mosoly. Hogy az embereknek szinte semmiük sincs, de mosolyban gazdagok. Oda jönnek a gyermekek, ruha szinte nincs rajta, de mosolyog rád, és a barátoddá válik, ha egy jó szót szólsz neki. És ez azért ez élmény. Ez azért más kategória, mint amit itt átélünk időnként. Ugye elmegyek meglátogatni a bómákat, ezeket a házakat, ahol a maszájok laknak, leülünk beszélgetni, ott mosolyáradat van. Tehát ott mosolyognak is, örülnek. Ha megérkezek oda, akkor van, hogy 30-40 kilométerről oda jönnek vezetők vének, és azt oda jönnek, és mosolyogva azt mondják, csak azért jöttem, hogy köszönjük. 30 kilométerről, motorral. Béreli a motorot. És úgy felül egy motorra valaki mögé, és eljön azért, hogy köszönjön. És kinnál, mivel fáradt vagyok, nem veszem észre, hogy ott van, kinnál a kap előtt 2 óra hosszát, 3 óra hosszát, és amikor kijönök a kapun, akkor odalép és köszön, és azt mondja, csak azért jöttem, hogy tudja köszönni. És most nem, tehát azért más nem. Tehát én azt érzem, hogy rá vannak egymásra utalva, és rájöttek arra, hogy az ember az értékes. És arra is, hogy a tudás az értékes. A legértékesebb ember a legidősebb. Nálunk az idős ember teher. Ott az idős ember érték. Tehát ha összejövünk egy gyűlésen, falugyűlés, azt tárgyaljuk, hogy indítsunk iskolát, vagy ne, vagy hogyan dolgozzunk együtt, ott van minden értelmes vezető, belép a legidősebb ember a faluban, aki félig demens. Tehát nem tud már szinte beszélni sem rendesen. Elcsendesednek, és megkérik, hogy mondjon valamit. Mond valamit, amit vagy értünk, vagy nem, mindenki megtapsolja, leül, és megy tovább az ülés. Az ember a haláláig értékesnek érezheti magát. Itt, amikor nyugdíjba léptél, akkor attól félsz, hogy mi lesz, nem? Most őszintén. Betesznek majd egy öreg otthonba, hogyan fogom megélni az öregkort? Ott méltósággal élik meg. Tehát fiatalnak jobb itt lenni, öregnek jobb ott lenni.
1: Neked személyesen volt valamilyen tapasztalatod Istennel ezeken az utakon, ami jobban kovácsolta a hitedet, vagy a kapcsolatodat Istennel?
0: Van folyamatosan. Tehát mi azt éljük, hogy azt éljük át, hogy ez nem a mi projektünk. Tehát mi elkezdtük, de Isten támogatása jelenléte nélkül ez nem működne. Tehát mi nem választottuk őket. Tehát jött a hívás Tanzániába, az első barát, akivel megismerkedtünk, az egy maszáj, lelkész volt, ők hívtak vissza oda, ez nem egy ilyen önkéntes, turista, lelkesítő valami, hanem azt érezzük, hogy a jó Istennek terve van a maszájokkal. Tudni kell azt, hogy a maszájokat nagyon elhanyagolja az a társadalom. Nem is egy egyszerű népség. Tehát ezt elmondod. Tehát nem telepedtek le teljesen, tehát régebben sokat vándoroltak, most a rendszer rákényszerít őket, hogy telepedjenek le. Ennek megvannak a súlyos következményei az ő életükre nézve, ugye, mert ott, ahol letelepednek, állattartók, az állatok lelegelik a füvet, és utána nincs tovább hova menni. Ugye korábban vonulhattak tovább, és most nem tudnak tovább vonulni. És ezáltal ez az egész népcsoport egy egyre növekvő krízist él át. És én úgy érzem, hogy bennünket a Jóisten elhívott arra, hogy abban a térségben, ahol vagyunk, ott segítsük az embereket. Tehát iskolákat építünk, és ebben naponta tapasztaljuk szinte Istennek a jelenlétét. Tehát ahogyan kirendeli a rávalót, ahogyan gyermekeket tudunk támogatni, ahogyan vigyáz az egészségünkre, ahogyan megóv bennünket balesetektől. Tehát vannak konkrét események, amikor átéreztük azt, hogy tényleg a Jóisten közbelépett és megtartott bennünket.
1: Hogyha valaki nézi ezt a műsort, és arra gondol, hogy ő is szívesen részt venne egy ilyen szolgálatban, ilyen missziós szolgálatban, akkor mit üzennél neki? Hogyan készülhet fel rá? Mi az, amit így az életében elő kell készítsen ahhoz, hogy részt vegyen egy ilyen programban?
0: Egy nagyon jó kérdés. Tehát ha készülést érez valaki erre, akkor én azt mondom, hogy érdemes vele foglalkozni mindenképpen, mert Isten ma is elhív embereket arra, hogy szolgáljon másoknak. És erre van lehetőség, ma könnyebb utazni, úgyhogy ha van erre készülés, akkor érdemes mindenképpen, mert mi egy gazdag társadalomban élünk, és adhatunk valamit abból, amink van, azoknak, akiknek nincs. Igazából is mi is sokat tanulunk majd tőlük. Tehát mi is kapunk. Tehát ez nem csak egy egyirányú utca, hogy mi fentről le igazából egy új kolóniát hozunk létre, vagy gyarmatot, hanem sokkal inkább egy kölcsönös egymásnak segítés. Érdemes ezt átgondolni, hogy tényleg nyitott hozzáállással érkezzen oda, hogy ne csak valamilyen alamizsnát akarjon adni, hanem tényleg partnerségbe törekedjen a helyiekkel, hogy ereszkedjen le, ismerkedjen meg velük. Ebben segítünk egyébként, ha valaki velünk jön ki. Elindítottunk egy ilyen projektet, amit úgy is nevezhetnénk, hogy humanitárius turizmus. Hogyha valaki szeretne segíteni, akkor segítünk megtalálni erre a lehetőséget. Vannak nagyon jó helyek odakint, vagy egy vendégház van, amit kaptunk mi is, és oda is lehet jönni. És fel kell térképezni, mielőtt valaki kimegy, hogy milyen szolgálatot tud végezni. Tehát nagyon nagy szükség van orvosokra, ápolókra például, akik ott helyben segítenek, tanítókra, tanárokra, akik az iskola fejlesztésén tud dolgozni, általános iskola fejlesztésén, mezőgazdasági szakemberekre, mert szeretnénk kertészetet elindítani, építészetre, aki tud építeni, bármit hozzátenni, akár ácsként vagy kümvesként azokra is. Tehát, és érdemes, mert amíg adunk, mi is kapunk. És igazából, ha valaki megfelelő hozzáállással érkezik ki, akkor biztos, hogy úgy fog hazatérni, hogy az egy életre szóló emlék lesz az ő számára. De érdemes mindenképpen valakivel úgy kimenni, aki ismeri a helyszínt. Ez nem hagyományos turizmus, hogy beülök az autóba és átmegyek Marosvásárhelyre. Nem, ez teljesen más kategória, tehát nem szabad egyedül felkészülés nélkül belevágni, mert azért rosszul is végződhet.
1: Ezeken kívül mi az, amit vihet magával például egy fiatal, hogyha mondjuk még nem szakembere valaminek azok közül, amiket felsoroltál, egy fiatal mit tud nyújtani egy ilyen közösségnek?
0: Nagyon sok fiatal jön ki velünk, tehát vannak gimnáziumok, amik szerződésben állnak velünk most, és hozzák ki a fiatalokat, 15-17 éves fiatal gimnazisták jönnek ki velünk. Aki egy átlagos eredménnyel tanul a gimnáziumban, az nagyon sokat tud segíteni helyben a gyermekek fejlődésében az általános iskolában. Akár angol gyakorlás tanulás például. Azoknak a gyerekeknek ott nincs játszóterük, nincs semmi. Gyakorlatilag otthon nincs víz, áram, a házban nincsenek játékok, nincsenek képességet fejlesztő tevékenységek gyakorlatilag, és ha valaki jön és jól tud rajzolni, üljön le és rajzoljon a gyermekekkel. Ugye az fejleszti a kéznek az ügyességét, az agyban is nagyon fontos tanulási folyamatok zajlanak le. Úgyhogy eleve csak az, hogy leül és elkezd rajzolni a gyermekek, és megmutatja, hogy kell egy elefántot rajzolni, vagy kiszínezni. Tehát ez egy hatalmas élmény nekik, tehát a gyerekeknek ott kin is. Ezt pedagógiai szempontból is nagyon fontos fejlesztésnek tartom, az ilyenfajta tevékenységet, akár a sporttevékenység, ami fejleszti a gyermekeknek a testi, erejét is, meg fejlődését, mert ugye ezek a maszár gyermekek régebben kint szaladgáltak, és volt egy egészséges mozgáskultúrájuk, most beülnek az iskolapadba, és ott ülnek egész nap. És ez nem tesz jót nekik. Úgyhogy az iskolában vezetjük a sportot, sokan sportolnak a gyermekekkel délután, lehet ez akár foci, vagy bármi, minden csak legyen mozgás, ami átmozgatja őket úgy rendesen. Akkor lehet fát ültetni, kertészkedni, nagyon sok tevékenység van, ahol be lehet kapcsolódni.
1: Említetted azt még a beszélgetésünk elején, hogy amikor az első meghívást kaptad Tanzániába, akkor nem gondolkodtatok sokat a feleségeddel ezen, hanem elvállaltátok könnyen. és előkészültetek is. Azonban, hogyha lenne valami, amit a mostani gondolkodásoddal tanácsolnál a fiatalabb énednek, aki akkor ment ki legelőször Tanzániába, akkor mit mondanál, mit tanácsolnál?
0: Hát beiratnám egy kurzusra. Egyrészt kulturai kérdésekkel foglalkoznék, másrészt arra világítanék rá, hogy mennyire relatív az, amilyen kultúrában mi élünk, hogy a mi gondolkodunk, hogy nem szabad kényszeresnek lenni, túl sokat elvárni, hanem türelmesen együtt dolgozva a helyiekkel, az ő tempójukba kell haladni, tehát le kell lassítani. És akkor minden sokkal jobban néz ki. Akkor ugye mi azt éreztük, hogy kevés az idő, vannak célok, teljesíteni kell. Nem annyira a teljesítmény számított. Ugye mondják is a kintiek, hogy az európai embernek van órája, nekünk pedig van időnk. És ez sokat elmond, ugye. Meg nagyon sok minden más ilyen, tehát jó leülni az emberekkel, barátkozni, időt szánni rájuk. Úgyhogy most, hogyha kint vagyok, akkor rendszeresen meglátogatom őket, leülünk az ő házuknál, beszélgetünk, elmegyek az idősekhez, és felteszem a kérdést, hogy milyen volt itt a környék a gyermekkorodban. És egy új világ tárul fel előttem teljesen. Elkezdenek mesélni, hogy ők hogyan nőttek fel, hogyan éltek, és bepillantást nyerünk az ő világukba. Egy fantasztikus világ, tehát hogy hogyan élték túl a nehézségeket, ugye. És ezek az embereknél 80-85 évesek, 90 évesek, ha visszapillantanak, akkor szinte egy évszázad jelenik meg előttünk, és bepillantást nyerünk egy évszázad történelmébe, amit senki más nem ismer itt gyakorlatilag.
1: Köszönjük szépen, hogy segítettél rajtunk is, hogy egy bepillantást nyerjünk abba, hogy milyen lehet egy missziós út Afrikába. És köszönjük azt is, hogy megismerhettük az élettapasztalatodat, illetve azt, hogy hogyan jutottál te a kapcsolatodban Istennel erre a hivatásra, arra, hogy ezt az életutat válaszd, és hogy a kíváncsiság, ami vezetett téged az eleinte, nagyon szépen bemutatta azt, ahogyan Isten vezette aztán tovább az életedet, és köszönjük, hogy erről beszámoltál nekünk, megismerhettünk téged közelebbről.
0: Örömmel is köszönöm a meghívást.
1: Ez az első része a beszélgetésünknek, még lesz egy második rész, úgyhogy most elbúcsúzok, de legközelebb szeretettel visszavárlak a stúdióba.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Dr. Szabó László missziológus tanár volt itt a stúdióban, és vele együtt arról beszélgettünk, hogy hogyan vezeti Isten egy misszionáriusnak az életét. Ez volt az első beszélgetésünk, legközelebb folytatódni fog ez a témánk, úgyhogy meghívom önöket, hogy kapcsolódjanak be, mert legközelebb is nagyon érdekes kérdéseket fogok feltenni, és annál inkább érdekesebb válaszokat fogok kapni. Mindaddig én minden jót és Isten áldását kívánom a mindenki számára. Na viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntelek titeket. Szeretném elmondani azt, hogy a Jelenések könyve nem kimondottan egészségügyel foglalkozó könyv. Azt hiszem többen tudjátok, vagy tudják. Nem is annyira az életkor meghosszabbításáról szól, hanem magáról az életről. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a címet, hogy a hosszú élet titka Jelenések könyvében, talán át lehetne fogalmazni úgy is, hogy az élet titka a Jelenések könyvében. Tehát azt a kérdést próbáltam a sok-sok lehetőség közül megvizsgálni, hogy magáról az életről mit tanít a Jelenések könyve. Ugye a görög nyelven és a magyarban is két szó van, ugye az igei alak, hogy élni, és a főnév az élet. Ugyanígy a görög nyelven is ezt a két szót találjuk meg a könyvben, sőt, főleg a főnévi alakhoz kapcsolódnak bizonyos olyan szó összetételek, amelyek nagyon érdekessé teszik a Jelenések könyvét. Például az élet koszorúja, vagy koronája, vagy az élet könyve, és ezekhez hasonlók. Úgyhogy ezeket is szeretném megvizsgálni veletek. Úgy összesen 5 pontba foglaltam össze azt, amiről beszélni szeretnék. Hosszú élet, vagy örök élet? Így fogalmaztam meg az első kérdést. Tehát miről is szól a Jelenések könyve? Na, sokan úgy gondolják, hogy a könyv nem is az életről szól, hanem inkább a halálról. Azaz a végről, a pusztulásról. Ilyen szavak például, hogy Armagedon, nyilván nem az életet, hanem a halált juttatja eszünkbe, nem? Ha azt mondjuk, hogy Gog és Magog, vagy Gog és Magog serege, akkor megint nem az életre gondolunk, hanem a halálra, vagy a pusztulásra, a háborúra. Ha azt találjuk, hogy tűz és kénkő tava, mert ez a szó is előfordul többször, akkor megint nem az életre gondolunk. Ha azt a szót, kifejezést találjuk, hogy a második halál, akkor nyilvánvalóan arra gondolunk, hogy lesz egy végső megsemmisülés, végső pusztulás. Na most ezzel szemben viszont a könyv legalább ilyen mértékben és ilyen gyakorisággal beszél az életről, főleg szó összetételek formájában, például, hogy az élet vize, vagy az élet fája, az élet koronája, az élet könyve, és ezekhez hasonló. Tehát így az a cél vezetett engem, hogy megvizsgáljam először a szó igei alakját, és azt, hogy milyen összefüggésben és hogy fordul elő, azután a főnévi alakot, és utána egy kicsit beszélnék arról, hogy ezek a szavak, szókapcsolatok hogyan találhatók a könyv egész szerkezetében, mert ez maga is egy érdekes tanulmány, és utána pedig néhány végső következtetést levonnánk. Tehát az élni ige, tehát először az igét nézzük, az élni ige, hogyan és hol fordul elő a könyvben? Úgy találtam, hogy összesen 13-szor az alábbi összefüggésekben, és ezek maguk nagyon érdekesek, sokat mondóak. Ha a sorrendben nézzük, úgy többé-kevésbé a fejezetek sorrendjét követtem itt a sorban, hogy végig számoztam összesen 7 olyan szókapcsolatot, amely nagyon érdekes és izgalmas. Elsősorban a könyv azt mondja, hogy Jézus örökké él. De úgy mondja el, hogy Jézus az a személy, aki a halált is ismerte, és mégis örökké él. De ez önmagában is egy érdekes teológiai téma lehet, hogy valaki meghal, és mégis örökké él, vagy hogy lehet az, hogy valakire igaz az, hogy örökké él, de halott volt. De mindesetre ezt a látszólagos ellenmondó dolgot tanítja a Jelenések könyve, hogy Jézus

Tehát, hogy ő a teremtő, aki egyrészt védi az életet, gondoljatok a hetedik fejezetre, ahol Isten elpecsétel, hogy az örökké élő Isten pecsétjével pecsételnek el, a hetedik fejezetben pecsételi el Isten a 144 ezret. Tehát Isten egyrészt pecsétel, azaz megvéd, védi az életet, lehetne így is mondani, de ugyanakkor ő lesz az végül, aki bizonyos életet, életeket meg fog semmisíteni. Azaz meg is ítél. Tehát amikor ezekre a bevezető szavakra gondoltok, hogy tűz és kénkő tava, vagy a második halál, na ezek arra utalnak, hogy Isten egyszer eldönti azt, hogy merre tovább, és ebből a merre továbbból kimaradnak bizonyos élőlények, személyek, sajnálatos módon. Tehát Isten úgy életadó, ez egyébként megint racionálisan nagyon nehezen fogható meg, de a Biblia nem egy racionális könyv, hanem inkább irracionális. Nagyon nehezen fogható meg, hogy aki életet ad, végül elveszi az életet. De a héber gondolkodásba ez belefér, hogy bizonyos feszültségek között zajlik az életünk, és a két pólus az lényegében ugyanarról a dologról beszél, csak más irányból, de azt akarja mondani, hogy az, akitől az élet származik, magának tartja azt a jogot, hogy ezt az életet elvegye majd egyszer, végleg, bizonyos személyek esetében örökre. Nagyon érdekes az, ami csak egyetlen egy helyen fordul elő, a hét levélben, a szárdiszi gyülekezet esetében, a Jelenések 3. fejezet 1. verse, hogy tudnélik az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Tehát lehet ez a furcsa ellentét, ugye ez megint nehezen képzelhetően racionálisan, hogy tudnélik valakire azt mondják, hogy na ő egy élő, ő egy egészséges, és közben nem is egészséges, hanem beteg, de hát nem kell messzire mennünk, ugye mi magunk is sokan úgy vagyunk, hogy lehet, hogy valaki úgy köszönt, hogy na milyen jól nézel ki. Na de csak mi tudjuk igazán, hogy vagy nem is tudjuk sok esetben, hogy belül mi van. De néha így köszöntenek az emberek engem is sokszor, hogy valaki azt mondja nekem, hogy milyen jól nézel ki, mintha fogytál volna. Aztán valaki azt mondja pár perc múlva a kijáratnál, hogy milyen jól nézel ki, mintha hisztál volna. Aztán jön egy harmadik, aki azt mondja nekem, hogy olyan jól nézel ki, nem változtál semmit. Úgyhogy, de valahol mégis mindenkinek igaza van bizonyos szempontban, attól függően, hogy mikor találkoztunk. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy néha valamilyennek vagy valakinek tűnünk, de éppen az ellenkezője igaz. Tehát az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Azután különös a 20. fejezet. A 20. fejezetben találunk egy kifejezést, a milleniumot, amely összetett szó azt jelenti, hogy 1000 év. Azaz a megfelelő görögöt találjuk természetesen, de a tudatunkban, az nyelvismeretünkben nyilván így maradt fenn, hogy millennium, azaz a latin megfelelője, amikor is 1000 évig élnek a Biblia szerint azok az ítélők, akik Istennel részt vesznek a végső ítéletben. Első olvasásra úgy tűnik, hogy a korszakok mártírjai ezek, de valószínű, hogy mások is beleértendők. Minden esetre a bibliai leírás szerint ők mártírok, akiknek, úgy mondja János apostol, hogy a fejüket vették a Jézus Krisztus bizonyság tételéért, és az Isten beszédéért, illetve akik nem imádták a fenevadat, vagy a képét, vagy nevét, vagy bélyegét nem vették fel. Tehát valószínű, hogy a mártírok ezek többségben. Ők 1000 évig élnek. Hogyha valaki azt kérdezi, hogy mi a hosszú élet titka Jelenések könyvében, akkor azt kell válaszolni, hogy az egyik titok az, hogy lehet 1000 évig élni Jézussal, másik titok pedig az, hogy lehet örökké is élni Jézussal. Ez az 1000 év nagyon hosszúnak tűnik, ami emberi mértékünk szerint, de sajnálatos módon ez nem egy pozitív 1000 esztendő, hanem az ítélkezés része. Ehhez kapcsolódó az is, hogy a többiek, tudnélik, akik nem vesznek részt az ítéletben, nem élik végig ezt az 1000 esztendőt, tehát ők halottak lesznek, és a két esemény között, az az 1000 év eleje, vége között van két feltámadás, illetve az elején az első, a végén a második feltámadás. 13. fejezetben van egy különleges leírás egy vadállatról, amely így nevezünk, hogy tengeri vadállat,

valójában nem tengeri, bár a tengerből jön ki, de a leírás szerint részben olyan, mint a párduc, részben olyan, mint a medve, részben olyan, mint a sárkány, vagy részben olyan, mint az oroszlán, egy különleges halmozott szimbólum. Ez a vadállat a Jelenések könyve szerint megsebesül, ha úgy tetszik, megbetegszik a sérülés következtében, mégpedig halálos sebbel, de nem hal meg. És ez a hatalom is életre kell, és azután imádják őt a föld lakosai. Végül a 19. fejezetben van egy, hát eléggé megrázó leírás erről a tengeri vadállatról és a hamis profétáról, hogy ők tudnélik mind a ketten élve kerülnek ebbe a bizonyos tűz és kénkő tavába. Ugyan erről a helyről később azt olvassuk, hogy maga az ördög is ide kerül. Tehát minthogyha lenne valami különleges hely, vagy különleges megoldás arra, hogy Isten végül a bűn legfőbb szereplőit hogy bünteti meg, illetve veszi el az életüket. De itt is az élő kifejezés, ami előfordul, hogy ők mind úgy kerülnek oda, hogy még akkor élnek. Tehát nem arra gondolunk, hogy meghaltak előtte valamilyen csapás vagy egyéb dolog következtében, és akkor a holttestük kerül a tűz és kénkő tavába, hanem hogy ezek mind elevenen, tehát élőként kerülnek oda. A főnép többször előfordul, összesen 17-szer található itt a megadott helyeken, az alábbi összefüggésekben. Az élet fája. Általában a főnév önmagában nem nagyon fordul elő, hanem inkább szó összetételben. Az élet fája. Ahogy látjuk, előfordul a könyv elején, és a könyv végén különösen. Az ószövetségi háttér a teremtés történet, ahol megtaláljuk az élet fáját. Isten eredeti teremtéséhez az élet fája tartozott, de sajnálatos módon a 3. fejezet 24. verse szerint, tehát Mózes első könyvénél vagyunk, Isten kérubokat rendelt a fa mellé, és nem engedte, hogy a vétkezett ember oda jusson újra az élet fájához, hogy, ott van egy megjegyzés, hogy ne ehessen azután már a fáról, hogy azaz, hogy örökké éljen. Tehát itt mindjárt egy kérdést föl is vethetünk, hogy vajon az élet függ-e valamitől, tehát lehet-e azt mondani, hogy az élet vagy örök élet feltételes, vagy esetleg egyszer és mindenkorra miénk lesz. Ez a kép azt jelzi, hogy az élet nem úgy a miénk, ahogy Istené. Tehát Isten az élő, ő az, aki él, aki adja az életet. Az embernek ez a tulajdonsága vagy lehetősége sose lesz meg. Mert az ember élete kezdetén is az élet fájához kötődött, és úgy tűnik a Jelenések könyve 22. fejezetében is több helyen, hogy igen, az élet fája abban az új világban szintén meg lesz. Nagyon érdekes az, hogy a 22. fejezet 19. verse különböző fordítási variánsokat mutat, hogyha a régi Károli Bibliánkat megnézzük, nem tudom, hogy van-e valakinél Biblia, aki esetleg abba tudna nekem segíteni, hogy elolvasná a Jelenések 22. fejezet 19. versét. Tehát ha valaki elvesz a profétálás beszédéből, annak a nevét Isten eltörli az élet könyvéből. Na most, ha az új protestáns Bibliát nézzük, akkor másképpen van. Nagyon érdekes, tehát nem az élet könyvéből, az élet fájából. Az új római katolikus fordítás szerint pedig, ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz. Na most azt kell mondanunk, hogy az általunk ismert legjobb görög másolatokban ez az utóbbi forma van. Tehát Isten a jogot veszi el az élet fájától, nem pedig a nevet törli ki az élet könyvéből. De gyakorlatilag ugyanaz. Tehát, hogyha valaki most ezen megakad, ez megint egy racionális dolog, hogy most melyik kézirat a jobb, és így tovább, akkor azt kell mondanunk, hogy amikor Károli Gáspár fordította a Bibliát, valószínű, hogy neki olyan kézirat állt rendelkezés, azaz másolat, ugye, mert kézirat, eredeti kézirat nem, de másolat, amelyben ez a szöveg variáns lehetett, hogy Isten eltörli a nevét az élet könyvéből. Az újabban feltárt
másolatok alapján készültek ezek az új fordítások, akár a protestáns, akár a katolikus, és ahogy láttátok, a kettő lényegileg megegyezik. Tehát azt kell mondanunk, hogy igen, arról van szó, hogy Isten megvonja azt a jogot majd, hogy valaki az életfájához jusson. Na most természetesen van még egy érdekesség, kis apróság a 22. fejezet 14. versében. Tehát egyik helyen azt találjuk, hogy megtartják a parancsolatokat, hogy lyuk legyen az életfájához, és bemehessenek a kapukon a városba, illetve megmossák ruháikat, hogy lyuk legyen az életfájához. Ugyanezt található a katolikus fordításban, hogy boldog, aki megmossa ruháját, zárójelbe a bárány vérében, joga lesz az életfájához, és a kapukon át bemegy a városba. Ez megint egy hasonló szövegvariáns, ezen se kell megijednünk, vagy ezen megütköznünk, mert a végeredmény szempontjából úgy gondolom teljesen mindegy. Ha azt mondjuk, hogy Isten valakinek a nevét kitörli az életkönyvéből, vagy megvonja tőle azt a jogot, hogy az életfájához jusson, ugyanaz a végeredmény. Ha valaki be akar jutni a kapukon a városba, megtartja a parancsolatokat, vagy megmossa a ruháját a bárány vérében, azaz a megigazítás tapasztalatán átmegy, lényegében mind a kettő ugyanazt akarja mondani, az egyik az érem egyik oldaláról, a másik oldalról. A cél szempontjából teljesen mindegy, hogy melyik variáns nézzük. Na, az életkönyve, ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert ez fordul elő a legtöbbször így a szó összetételben, ahogyan látjátok. Tehát az életkönyve, 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor, hát sajnáltam, hogy nem 7-szer, mert ugye a jelenések könyvében majdnem minden 7-szer fordul elő. Úgy vagyunk mi emberek, hogy megpróbáljuk mindenre ugyanazt ráhúzni, és azt mondjuk, hogy igen, ha 7-szer előfordult ez a kifejezés, akkor annak is 7-szer kell. Hát ez éppen 6-szor fordul elő az életkönyve. Lehetne úgy is fordítani, hogy az élők könyve. Én úgy határoztam meg végül csak a magam számára, hogy a hitben járók és megváltottak névsora. De ez csak az én megközelítésem. Tehát az életkönyve, hitben járók és megváltottak névsora. Az életkönyvéről azt tudjuk, hogy egy örök könyv, azt is tudjuk, hogy a bárányé, azt is tudjuk, hogy onnan a név kikerülhet, vagy bekerülhet. Az életkönyvéről egyébként nem csak a jelenések könyvében, más helyen is találunk feljegyzéseket a Bibliában, még Jézus is beszélt erről, Pál apostol is, és Dániel könyvében is említés történik. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy sokkal általánosabb kifejezés, mint például a vizek élő forrásai, vagy ehhez hasonló. De úgy látom, hogy átugrottam a másodikat, igen, az élet koszorúja. Ez a második fejezet 10. versében található. A szmirnai gyülekezetnek ígéri Isten, hogyha valaki mind végig kitartó, azaz egészen a halálig, légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Na ez a kifejezés nagyon érdekesen más összetételben ugyan, vagy ehhez hasonló tartalommal, de előfordul Pál apostolnál, a második Timoteusi levél, ha jól emlékszem, a 4. fejezetében, a 8. versben, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Az élet koronája vagy koszorúja előfordul Jakab levelében még, aki azt mondja, hogy aki a kísértésben kitart, annak Isten megadja az élet koronáját, amit megígért, és azután még Péter apostol első levele 3. fejezetében szintén előfordul, ahol azt mondja, hogy amikor megjelenik a főpásztor, akkor a dicsőség hervadatlan koronáját, azaz koszorúját kapjuk meg. Hadd tegyem hozzá, hogy itt nem a korona szó, hanem a koszorú szó szerepel. A koszorú pedig mindig a győzelem szimbóluma, nem pedig az uralomé. A jelenések könyvében van szó egyrészt koronáról, meg koronákról, azok általában a hatalom szimbólumai. Még a koszorú, ugye a Stefanos görögül, amiből van az István nevünk, ugye Stefan vagy Stephen angolul, Stefanos a szláv nyelvekben, amelyből került a magyar nyelvbe is az István szavunk. Ez azt jelenti, hogy olyan valaki, aki a győztes, mint az ókorban ugye a babér koszorút, sőt a mai olimpiai versenyeken is, ugye a babér koszorút kap a győztes. Tehát ne koronára gondoljunk, hanem a koszorúra, a győzelem szimbólumára.
az életkönyvéről beszéltem, az élő vizek forrásai, ez egy különleges kifejezés, amely csak egyetlen egyszer fordul elő a 7. fejezet 17. versében, ahol a bárányról mondja azt az apostol, mintha pásztor lenne. Ez megint egy jellegzetes szó kombináció a Jelenések könyvében, hogy ugyanaz a valaki legalább két, de úgy látszólag ellentmondásos tulajdonságot hordoz. Ugye a 4. fejezetben János azt hallja, hogy győzött a Júda nemzetségből való oroszlán. Nem azt, hogy a bárány győzött. De amikor keresi az oroszlánt, akkor a következő versekben azt találjuk, hogy látott egy bárányt, mégpedig egy megölött bárányt. Tehát Jézus leírásában ilyen látszólagosan ellentétes fogalmak vannak, hogy oroszlán és bárány egyszerre. Itt például azt találjuk, hogy a bárány legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi el. Hát egy bárány nem szokott legeltetni, hanem a pásztor legeltet. Tehát ez azt jelenti, hogy megint egy látszólagosan ellentmondásos, de mégis egymást kiegészítő fogalom van, hogy önmagában a bárány, de a pásztor is. Mint ahogy más oldalról megközelítve Jézus az áldozat, de ő az áldozó, nem? Tehát ő a főpap is, meg ő az áldozat is, sőt, még ő a templom is. Hiszen azt mondja, még a kárpit is, hogyha úgy tetszik, így van. Tehát ő az, aki azt mondja János evangéliuma szerint, hogy roncsátok le Istennek a templomát, és akkor én fölépítem 3 nap alatt, aztán János megjegyzi, hogy ezt a testéről mondta. De csak jóval később, majd 3 év múlva értették meg a tanítványok. Tehát így Jézusra nagyon sok olyan fogalom, vagy azok kombinációja illik, amelyeket racionálisan nem lehet megmagyarázni, mert ugye a racionális gondolkodás az, hogy vagy ez igaz, vagy az igaz, de a kettő egymást kizárja. Ha valami oroszlán, akkor nem lehet bárány. De mivel ezek irracionális valóságok, ezeket a könyv nem tudja másképpen leírni, csak egymásnak látszólagosan ellentmondó szimbólumokkal. Ezért fogalmaztam úgy, hogy a báránypásztor, akivel az örökké valóságot tölthetjük. A háttérben természetesen a 23. Zsoltár van, ahol Dávid elmondja azt, hogy az Úr az én pásztorom, és hogy merre legeltet, milyen csendes vizekhez terelget. Tulajdonképpen ez a kép van mögötte, hogy a pásztor a vizek élő forrásaira viszi el őket. Azután az élet-lelke kifejezés, nagyon érdekes, 11. fejezet, 11. versében, könnyű megjegyezni, ahol a két tanú, ez maga egy külön izgalmas téma, úgyhogy ebben nem akarok belebonyolni, hogy ki az a két tanú, de a 11. fejezet nagy része a két tanúról szól. Az egyik látszólag, mintha Illés lenne, a másik meg, mintha Mózes lenne. De majd, ha valakinek kérdésre ez kiderül, hogy sem Illés, sem Mózes, hanem mind a kettő valamit vagy valakit szimbolizál, de minden esetre őket éri egy nagyon erőteljes támadás, annyira, hogy meg is halnak, 3,5 napig ott vannak a leírás szerint temetetlenül, azután életre kelnek, és ezt az új életet így fejezi ki az apostol, hogy életnek lelke, a psziché vagy psziché, ugye amiben van a pszichológia szavunk, az fordul elő, teljesen egyedülálló kifejezés, amely itt János írásában található. Végül az élet vize. Ez a kifejezés is többször előfordul, főleg a könyv utolsó ugye 2 fejezetében, érdekes módon a könyv elején nem. A könyv elején csak az élet fája fordul elő a 2. fejezetben, és természetesen az utolsó fejezetben is. Az életvize csak a könyv végén 3-szor. A különös az, hogy aki akarja, ingyen kapja. Tehát nem lehet érte semmit tenni, el kell fogadni, de akarni kell. Most, ha egy pillanatra a teremtés történetre gondolunk, ahogy mondtam, hogy az élet fája kifejezés ószövetségi háttere, Mózes 1. könyve, 2. rész, 9. verse. Ott szó van ugyan egy folyóról is, de nincsen arról szó, hogy az az élet vize. Csak azért említem meg, mert nagyon sokszor úgy automatikusan gondolunk arra, hogy ha van életfája, vagy volt életfája, akkor volt az élet vize. De Mózes könyvében nem olvasunk arról, hogy az élet vize volt, arról olvasunk, hogy folyók voltak, amelyek megöntözték a kertet, és volt a kert közepén 2 fa. Ugye a jó és gonosz tudásfája, illetve az életfája. Az élet vize viszont csak itt jelenik meg a Jelenések könyvében, illetve élő vízként még megjelenik János evangéliumában több helyen, a legismertebb talán a 4. fejezet, ahol Jézus a samáriai nővel beszélget, és azt mondja neki, hogy ha te kértél volna tőle, akkor én adtam volna neked élő vizet. De ez az élő víz azt jelenti, hogy
több, mint az a víz, ami a kútban van. De valahogy mégiscsak összefügg azzal a vízzel, mert az asszony úgy értelmezi, hogy ad nekem a vizet, hogy ne jöjjek ide többet meríteni. Tehát egy kétértelmű, mondjuk így jó értelemben kétértelmű szó jelentheti azt, hogy jó víz, tehát jó kútból származó jó víz, de jelentheti azt is, hogy ez több. Ez több annál. Mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki ebből a vízből iszik, nem fog megszomjazni. Na hát mi olyan vizet nem ismerünk, amely után nem lehet megszomjazni. Az előbb ittam egy pohár vizet, de megint szomjas vagyok, mert itt ez a gép borzasztóan melegít. Tehát mi mindannyian úgy ismerjük a vizet, akármilyen tiszta kútból iszunk, hogy újra megszomjazunk. Tehát Jézusnak ez a kifejezése tudnélik, hogy élő víz egy kettős tartalmú, mert egyrészt a fizikai vízre vonatkozik, hogy jó víz, egészséges víz, másrészt annál többre, mert ha valaki Jézussal találkozik, akkor már nem akar más nagy vallási tanítóhoz menni, nem így van? Tehát az asszonynak lényegileg ezt akart elmondani Jézus, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, akkor nem fog megszomjazni. Viszont érdekes az, hogy a Jelenések könyve pedig azt mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön. Az jöjjön és vegye tőlem ezt a vizet. Tehát azt kellene mondanunk, hogy valójában két dolog kell, hogy ezt az élet vizét megkapjuk. Az egyik, hogy szomjazzuk, a másik feltétel, hogy akarjuk. És itt megint csak úgy kitérőként megemlíteném, hogy Jézus több alkalommal is úgy gyógyított, hogy azt kérdezte a betegtől, hogy akarsz-e meggyógyulni. Vagy mit akarsz, hogy veled tegyek? Hát mit kell egy betegnek akarni? Hát nem azt, hogy meggyógyuljon. Tehát az ember első olvasásra megint azt mondja, hogy ha miért kérdez Jézus ilyen különös dolgokat, hogy akarsz-e? De úgy tűnik, hogy Jézus valójában azt akarta ezeknél az embereknél látni, hogy ténylegesen elszántak-e arra, hogy történjen velük valami. Tehát az életvize olyan, amit ajándékba kapunk, vagy kapja az, aki akarja. Na most ezután nézzük meg egy kicsit a könyv szerkezetét. A Jelenések könyve szerkezetében az élet. A Jelenések könyvének van egy nagyon különleges szerkezet, tehát aki ezt már hallotta tőlem, attól elnézést kérek, de az ismétlés a tudás anyja, tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a Jelenések könyvét, hogyha nem lineárisan nézzük, hanem a benne lévő párhuzamok alapján, akkor egy ilyen különleges szerkezetet találunk, hogy van az elején egy prológus, azaz bevezetés, a végén ennek megfelelően egy epilógus, 22. fejezet 6. versétől végig, utána van három pár, háromszor két elem. A hét gyülekezet, vele szemben az egy gyülekezet. A hét pecsét, az ítélet hét jelenete. Végül a csúcs felé haladva a hét trombita és a hét csapás. Végül a tetején van egy elem, ami pár nélkül áll. Tehát úgy nevezzük ezt a szerkezetet, hogyha betűkkel írnánk le, hogy A, B, C, B, A. El tudunk ilyet képzelni? Azt is el tudjuk képzelni, hogy A, B, B, A. De azt is el lehet képzelni ugye a verstamból, hogy AB, AB, vagy AA, BB. Ilyeneket el tudunk képzelni. Persze ezek rímeket jelentenek. Itt nem szóvégi rímekről van szó, hanem gondolati párhuzamokról. És ez egy nagyon érdekes szerkezet, hogy a két végéről építkezik föl. Ezt úgy nevezzük, hogy fordított párhuzamosság. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet, amelyben a közép a lényeg, a hét trombita, a hét csapás és a sárkány harca, hogy mit jelentenek a csillagok. A következőt, hogy ahogy végignézzük ezeket az előfordulási helyeket az élettel kapcsolatosan, úgy találtam, hogy a közép részen ritkábban fordulnak elő. Ezeket csak egy kis csillaggal jelöltem egy vagy két helyen. Tehát a hét trombitánál, a hét csapásnál, a sárkány harcánál alig-alig van szó az életről, inkább a harcról, vagy a pusztulásról, a halálról. Még érdekes módon az elején és a végén ott elég sokszor előfordul a kifejezés. Akár az igei, akár a főnévi alak. A prológus az egyetlen, tehát a bevezetés, amelyben egyáltalán nem fordul elő az élet fogalma. Hát ebben a három kis bekezdésben megpróbáltam összefoglalni az eddigiek tanulságát. Az első, hogy a könyv fókusza, tehát a Sárkány harca című rész. Ez egy élet-halál harc,
amely nem a földi élet meghosszabbításáról szól, hanem inkább arról, hogy az örök életet elnyerjük, vagy elveszítjük. Tehát lehetne azt is mondani, hogy ez a harc az életért folyik. Nagyon szép ez a szavunk, hogy élet, halál, harc, nem? Csak itt nem arról van szó, hogy valaki tovább él, hanem arról, hogy egyáltalán élni fog-e a jövőben és az öröki valóságban, vagy örökre megszűnik az élete. Na most, ahogy mondtam az előbb, hogy a harc hevességének idején, tehát amikor van a hét trombita, meg a hét csapás, vagy a sárkány harc, a középső három elem, ott kevesebb szó esik az életről, mint a harc kezdetének vagy befejezésének idején. Na most, mi ebből a tanulság? Hogy a szerkezet abban segít, hogy nem csak a csúcsot lássuk meg, tehát a középső három elemet, hanem nyomon kísérhetjük azt, hogy Istennek milyen ígéretei vannak ezeken a látomás sorokon belül. És azt találtam, hogy szinte mindegyikben előfordul az élet ígérete valamilyen formában. Na most ezek a képek, képsorok, ha úgy önmagukban nézzük, néha elég kúszáltaknak tűnnek. Vannak nehezen érthető részek, például a 9. fejezet. Van, akinek a 7. fejezet, a 144 ezer szintén nehezen érthető. Van, aki azt mondja, hogy a 17. fejezet a legnehezebben érthető a jelenések könyvében. De akárhogy is van, a visszatérő ígéretek azt jelzik, hogy Isten kézben tartja a dolgokat, és végül akik akarják, és akik szomjazzák, meg fogják kapni az élet vizét, illetve az élet fájához is jutnak. Mi a hosszú élet titka tehát? Ha megint a szerkezetre gondoltok, akkor egyrészt az örökké élő Istennel való közösség, hiszen élet csak élőből származik, ez egyébként egy biológiai törvényszerűség is, hogy élő az csak élőből származik, tehát nem élő anyagból élő anyag keletkezéséről nem tudunk, csak arról tudunk, hogy élő anyag produkál élő anyagot, élettelen nem produkál élőt. Ez egy elmélet az evolúción belül, de ez a gyakorlatban sosem igazolt. Tehát ez egy abszurdum, ez így nem áll meg. De az Istennel való közösség, mégpedig az evangélium által adja nekünk, vagy hozza nekünk, vagy hozta is a múltban az életet. Na ezt fejezi ki a hét gyülekezet és a hét pecsét. Az evangélium szíve, tehát a jó hír, ugye magyarul az evangélium szó azt jelenti, hogy a jó hír szíve egy személy, mégpedig Jézus. Tehát nem egy tan, hanem egy személy, aki végigvezet bennünket a jelenések könyvén, hiszen mivel kezdődik a könyv? Hogy Jézus Krisztus kijelentése, nem? Tehát azért a Jézusé, aki ismerte a halált, és aki ismeri a feltámadást is. Mivel ér véget a könyv? Ímé eljövök hamar. Megint csak Jézus ígéri. Tehát a főszereplő, akivel kezdődik, vagy befejeződik a könyv, maga Jézus, ő az, aki a könyv elején is, tehát a prológusban és az epilógusban azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, vagy az első és az utolsó, alfa és omega. Tehát az a Jézus, aki ugyan ismerte a halált, de örökké él, ahogy az előbb mondtam, ez is nem egy racionális gondolattársítás, ez irracionális, de ezt így el kell fogadnunk, ezt így tanítja a Biblia. Na most az ő feltámadása, a feltámadás záloga, biztosítéka. Jézuson kívül nem tudjuk elképzelni a feltámadást. Na most az örök élet ajándék a jelenések könyve szerint, mind az élet fája, mind az élet vize ajándék. Egyik esetében azt tanultuk, hogy Isten megadja a jogot, hogy valaki az élet fájához menjen, vagy megvonja tőle a jogot, hogy ne juthasson az élet fájához, az élet vizét pedig mindenki kaphatja, aki akarja, vagy aki szomjazza. Végül nagyon érdekes, hogy az újjáteremtett világról a jelenések 21. 22. fejezetében azt olvassuk, hogy ez nem más, mint a közösség helyreállítása. Tehát az új Jeruzsálem úgy fogható fel, mint az új Éden. Ugyanis a régi Édenben mi volt? Mi volt a kert közepén? Az élet fája, nem? Természetesen mellette volt még egy fa, a jó és rossz tudás fája, de az élet fája volt a hangsúlyos. Mi az, ami az új Jeruzsálem közepén van? A közepén lévő utca közepén, a folyó mellett, ami nagyon érdekes kép megint, hogy egyes számban van a fa, de mégis mintha két fa lenne a folyó két partján, amit el tudunk képzelni úgy, hogy összenőnek a folyó felett.
mintha egy híd lenne a fa. Az élet fája, amely tehát azt jelenti, hogy most már elszakíthatatlan lesz a kapcsolat Isten és ember között. Erről szól az egy gyülekezet, azaz a Új Jeruzsálem látomás sorozata, illetve maga az epilógus is, amelyben többször megismerti Jézus azt, hogy joguk legyen az élet fájához, illetve, hogy megvonom a jogot attól, ugye, aki a könyv profétásának beszédéből elvesz bármit is. Ha mindezt összefoglalva azt lehetne mondani, tehát, hogy a Jelenések könyve nem annyira az élet meghosszabbításáról szól, ahogy kezdtem is, hanem magáról az életről. Olyan összefüggésben, hogy ez az élet veszélybe került, tehát az Isten által teremtett élet veszélybe került. Ezt a veszélyt úgy lehetett elhárítani, hogy valakinek meg kellett halnia, azután életre támadt, és így ettől kezdve ő tartja kezében most már azokat a kulcsokat, amelyek az élethez, bizonyos esetekben a halálhoz is vezetnek. Ahogy szintén a bevezető részben találjuk, hogy nála vannak a sírnak és a halálnak kulcsai is.

két tanulat, a 11. fejezet, körülbelül 4. versétől tart egészen, nem tudom, 13. verséig körülbelül az a rész, ami a tanúkról szól. Ugye a tanúk leírása az olyan, hogy először úgy jelennek meg, mint két olajfa. És utána, minthogyha Mózesről lenne szó, hogy a földet megverik bármilyen csapásokkal, vagy pedig úgy jelenik meg, mint Illés, hogy nem esik eső, vagy a szavukra történnek dolgok. Na most ez azt jelenti, hogy az egyikük, mint egy szimbolizálja az Ószövetség első nagy iratcsoportját, Mózes könyvét, ugye a Tórát. Illést pedig a zsidók úgy tekintették, mint aki a proféták között a legnagyobb, mert ő élve elragadtatott. Igaz, hogy Illés nem írt könyvet, de a második iratcsoport a proféták csoportjába beletartozott, mert oda tartozott például a királyokról szóló leírás is, ahol az ő története található. Na most más szavakkal ez azt jelenti, hogy ha az Ószövetség oldaláról nézzük, hogy a két tanú lehet a teljes Ószövetség. Mert volt egy ilyen felosztásuk, hogy a Tóra és a proféták, de beleértettek egy harmadik csoportot, az iratokat, amelyek közé tartozott például a Prédikátor könyve, vagy a Példabeszédek könyve, vagy a Zsoltárok, meg Jób könyve, és több kisebb könyv, például Eszter könyve is itt volt, sőt, még Dániel könyve is ebben a csoportban. De ha Lukács evangélium utolsó fejezetét olvassuk, akkor Jézus úgy mondja, hogy amelyek megirattak a törvényben és a profétáknak, vagy Máténál, hogy nem jöttem a törvénynek és a profétáknak eltörlésére. Tehát az Újszövetség oldaláról nézve, akkor ez az Ószövetség, a két tanú. Mózes, Tóra kifejezője, Illés a proféták kifejezője. Viszont használja a Biblia azt a kifejezést, hogy bizonyságtétel. A bizonyságtétel pedig már a Jelenések könyvével kapcsol össze bennünket, hiszen ott János azt mondja, hogy én a Pátmos szigetén voltam a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, azaz a tanúságtételéért. Na most, ha ezt is beleértjük, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, és maga János próféta volt, ezt is hadd tegyem hozzá, akkor hozzá lehet vennünk a teljes Újszövetséget, akkor már a Tóra, azaz Mózes szimbolizálja a Biblia ószövetségi részét, Illés, gondoljunk Keresztelő Jánosra, akiről Jézus azt mondja, hogy ha be akarjátok venni, ő Illés. Az apostolok prófétai szolgálatot is végeztek, János maga próféta volt, tehát akkor azt mondjuk, hogy Illés szimbolizálja az újszövetségi részt, azaz az egész Bibliát. Na miért érdekes ez? Azért, mert amikor a francia forradalom ideje volt, akkor mintegy 3,5 évig betiltották a Bibliát, tehát pontosabban a vallást, és így a Bibliát is. És hát ezt többen tudjuk, hogy Voltaire például azt mondta, hogy nem lesz többé Biblia, nem kell Biblia, meg vallás, meg semmi sem. Felvilágosodott embernek, racionálisan gondolkodó embernek, hogy nem kellett a vallás, meg az Isten, meg semmi sem. És az az érdekes, hogy néhány évvel később, miután ő meghalt, tudnélik, abban a házban, ahol ő ilyen kijelentéseket tett, megalakult a brit és külföldi Biblia társulat. Na most ez azt jelenti, hogy csak néhány évvel a forradalom után ott alakult már Biblia terjesztő társulat. Tehát így a két tanú szenvedéséről azt kell tudni, hogy ez valószínűleg a Biblia betiltását vagy a vallás tilalmát jelentette, a francia forradalom idején, ami csak rövid ideig tartott, ugye 3,5 évig, amikor úgymond az a terror dühöngött, az 1790-es évek közepén, így most nem tudom, fejből 93 és 97 között valahogy volt, de egész pontosan ez 3,5 év, amikor kiadták a rendeletet és visszavonták a vallás tilalmáról. És azután új élet adatott. Ez az, amit említettem, hogy előfordul a kifejezés úgy is, tehát az a másik részben volt. Ja nem, itt van. Élet lelke. 11-11, hogy a két tanú életre kelt. Ma a világon a legjobban elterjedt könyv. A Biblia. Nem a Harry Potter, meg a többi új dolog. Nem, minden ellenkező híresztelés ellenére a mai napig a világon legjobban elterjesztett könyv a Biblia. Higgyük el, a Biblia erre számtalan adat van. Nem csak az, hogy hány nyelvre fordították, hanem hogy hány darabban terjesztették. Tehát röviden ezt tudom mondani a tanúkról, hogy a tanúskodás alatt nem személyekre gondolunk, hanem szimbolikusan, így bibliai személyeken keresztül, de magára, a Szentírásra, a Bibliára.

azt a szót, hogy terápia, ismerjük, nem? Ezt kevesen tudjuk talán, hogy a terápia szó is görög eredetű. Ami ott van a görög nyelvben, a terápeüein. Gyógyítás. Vagy gyógyítani. Na most, hogy gyógyíthat egy fa, amikor már nem lesznek betegek? Azt hiszem, ez az igazi kérdés, nem? El lehet azt gondolni, hogy valaki egy pillanatra elfelejti minden rosszat, ami történt vele? Gondoljunk bele abba, hogy mi ott vagyunk, mindannyian. De akik hozzánk legközelebb álltak, lehet, hogy családtagok, lehet, hogy barátok, szomszédok, bárki, közülük nem lesz ott mindenki. Hogy fogjuk ezt feldolgozni? Nem biztos, hogy egy pillanat alatt. Hogy miből következtetek erre? Abból, hogy bár azt mondja János apostol, hogy nem lesz halál, meg nem lesz gyász, meg nem lesz kiáltás, meg nem lesz fájdalom, de hozzáteszi, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Nem azt mondja, hogy nem lesz könny, hanem azt, hogy az Isten eltörli a könnyet. A halált, a gyászt, a kiáltást, a fájdalmat megszünteti, de a könnyet eltörli. Hát ha szabad most jelképesen mondani, akkor a levelek szolgálják ezt a célt. De ha az igaz, hogy az Isten eltörli a könnyet, már pedig a jelenések könyve két helyen is beszél erről a 7. fejezetben, amit mutattam, itt a 7. fejezet 17. versében, ha valaki ezt megnézi, nem csak arról van szó, hogy a bárány pásztor vezeti őket vizek élő forrásaira, nem csak erről van szó, hanem ott van egy mondat a végén, hogy és eltöröl az Isten a szemükről minden könnyet. Na ugyanez a gondolat van meg a 22. fejezet 4. versében is, hogy az Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Ha valami nagyon fontos a könyvben, ezt én már unalomig mondom, meg mondtam, de újra mondom, hogy az legalább kétszer előfordul. És ez a különös kifejezés, hogy az Isten eltörli a könnyet, sehol máshol a Bibliában nem található, csak a jelenések könyvében és csak azon a két helyen. Én úgy értelmezem, hogy ez nem azonnal történik, hanem egy folyamat lesz. Egy folyamat lesz, és ennek része az, hogy azok a bizonyos levelek, mint terápikus eszközök szolgálhatnak a gyógyulásban. Maga az élet a fához kötött, sőt a vízhez kötött. Mert ez a fa terem gyümölcsöt. Na most ebből arra lehet következtetnünk megint csak, hogy az örök élet az nem valami automatikus dolog, amit Isten úgy ad nekünk, mint ahogy neki van élete önmagában. Ilyet a Biblia sehol nem tanít, hogy nekünk életünk lesz önmagunkban. Tehát ilyen hamis ábrándok ne legyenek bennünk, hogy az öröki valóság valami olyan, hogy mi halhatatlan, nem tudom én, lebegő lelkek leszünk. Nem. Hanem lesznek ennek az öröki valóságnak olyan elemei, amelyek kötnek bennünket bizonyos dolgokhoz, amelyeken keresztül úgymond az életünk örökké valóvá válik. De nem úgy, hogy mi adjuk másnak. Mi nem tudjuk adni, mi kapjuk állandóan. Ugye Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő adja az életet. Jézus mondja, hogy jöjjön hozzám, az igyék, és én adom ingyen. De mi ezt sosem nem érhetjük el, mert mi nem vagyunk Istenek, emberek vagyunk. Mi csak annyit kaphatunk, hogy ha oda jutunk, akkor ez az úgynevezett feltételes halhatatlanság, vagy feltételes örök élet, ami a miénk, de mindig köthető valamihez, jelen esetben ehhez a kifejezéshez, hogy az élet fája. De én úgy érzem, hogy a gyógyulás az nem történik majd egyik pillanatról a másikra. A végeredmény igen, hogy majd nem fogunk emlékezni a legvégén, hogy ez mikor lesz, ezt nem tudom, de a könyv úgy tűnik, hogy hangsúlyozza azt, hogy az Isten letörli a könnyet ugye több helyen is, és miközben vezet bennünket helyről helyre, közben történik érdekes módon ez a gyógyulás, mint egy terápikus eljárás során is. Hát én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és én itt most megállnék, és megköszönöm mindenki figyelmét.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat a Reménység hangja rádió hullámhosszán. Reménységünk Krisztus című adássorozatunk egy újabb adását hallják. Mai adásunk tartalmából először is pillanatképek Krisztussal. Rövid igei elmélkedést fognak hallani Jézus Krisztus életéből. Utána a már meghirdetett és várva várt tanulmánysorozat következik Van reménységünk címmel. Mai adásunkban az első tanulmány.
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté evangélium a 15. fejezetében a 7-től a 9-ig terjedő versekben a következőket olvassuk. Képmutatók. Igazán profétált felőletek Ésaiás mondván. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ez a szomorú kifakadás részét képezi egy olyan vitának, amelyben Jézus Krisztus ismét a farizeusokkal tűz össze. Gyakorlatilag állandóan vitában álltak egymással ő és a farizeusok, vagyis inkább a farizeusok és Krisztus. Mert a farizeusok állandóan próbálták Jézus Krisztus munkásságát hátráltatni, megpróbálták Jézus Krisztus tanításait hamis fényben feltüntetni és meggyőzni a tömeget, hogy többé ne kövessék őt. Éppen ezért gyakran elég éles viták robbantak ki Jézus Krisztus és a farizeusok között, amelyben gyakorlatilag az emberi hagyományokkal teletűzdelt, megromlott tanítás és a tiszta igazság szállt síkra egymással szemben. A farizeusok életükben a szentséget követték. Nagyon sokat áldoztak azért, hogy teljes mértékben, tökéletesen, a legapróbb részletekben menően is megfeleljenek a törvény, a Tóra, a Szentírás előírásainak. A legapróbb részletekben menően is, és jelentette ez még a mosakodást, még az evési szokásokat is. Sőt, kiterjedt az élet legapróbb részleteire, több száz szabályuk volt, amely a hétköznapi cselekvéseket leírta, és azoknak korlátokat szabott. Meg volt adva az is, hogy pontosan hány lépést volt szabad például szombaton megtenni, mennyire volt szabad terhet cipelni, az is le volt írva, hogy a pogányokkal kezet-e szabad fogni vagy sem, és ha mégis megtörtént ilyesmi, akkor utána szigorúan kezet kell mosni, és